0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is. Hoppá!

0: boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Ez reklám volt.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ez reklám volt. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: község kedvenc rádiója, Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MVM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sáv határig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sáv határ a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.

0: Vagyok a mikrofon mögött, és megérkezett vendégem is. Itt van velem Papp László, méghozzá a Sports for Kids tulajdonosa, mert egy nagyon jó kis izgalmas témáról beszélgetünk. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Üdvözlöm én is a hallgatókat és a nézőket is. Sziasztok!
0: Ingyenes nyílt nap lesz méghozzá Halásztelki sípályán, a Sports for Kids síiskolában tulajdonképpen majd két szombaton is át, szeptember 12-én és 19-én, de még mielőtt azért egy picikét jobban belemennénk így a tulajdonképpen az egész nyílt napnak a programjaiba, kérlek szépen mutasd be nekem, hogy pontosan mióta is vagytok ti Halásztelken, mert nagyon sokan szerintem nem tudják, hogy van ott egyáltalán síiskola. És mit lehet tudni erről a síiskoláról?
1: Igen, Idestova 5 éve működünk itt Halásztelken, és hát minden évben arra törekszünk, hogy minél nagyobb létszámban érjük el itt a térségben lakókat. Mi műanyagpályás sízéssel foglalkozunk, és ezen kívül ugye vannak külföldi havas túráink is, ezek általában mind ilyen családos túrák, és itt a műanyagpályán szeptembertől áprilisig fel tudunk készülni ezekre a túrákra. Ugye már 2,5-3 éves kortól lehet hozzánk hozni a gyerekeket, de természetesen abszolút a legkisebbektől, de hát kortól nemtől függetlenül ugye egész idősebb korokig, tehát vannak ilyen szépkorú vendégeink is, akik erre adják a fejüket, hogy megtanuljanak sízni. És műanyagpályán, mi időjárástól függetlenül, ez ugye egy szabadtéri elfoglaltság, és egy egész fél évet lefedve mi tudunk itt folyamatosan működni a hóviszonyoktól függetlenül, és aztán télen, amikor jön a klasszikus havastáboroknak az ideje, akkor decembertől meg március végig, akkor vannak ilyen kihelyezett családi táboraink is, ahol ugyanúgy gyerekeket is és felnőtteket is oktatunk folyamatosan.
0: És ezek vannak itt akár mondjuk Magyarországon így a Mátra környékén, vagy ezek inkább külföldi táborok?
1: Alapvetően külföldi táborok, de mi Magyarországra is szervezünk. Egyébként ráhibáztál, pont a Mátrát nagyon szeretjük, és Mátra Szent Istvánra is szervezünk, akár egy vagy ilyen több napos síeléseket. Igen, igen, nagyon kellemes lejtése van, és szeretjük mi is, meg jól kiépített, sok felvonóval, úgyhogy oda is járunk előszeretettel, egy vagy több napos ilyen kis kiruccanásokra, ugye itt akkor napi utazással is meg lehet oldani, akár szállásfoglalás nélkül is, illetve a külföldi túrákon, azok természetesen ilyen ottalvos táborokat, Ausztriát és Olaszországot preferáljuk főleg, mert a családoknak azért ezek azok a távolságok, ami még viszonylag könnyen elérhető, és kisgyerekkel is jól utazható, és azt gondolom, hogy azért elég hóbiztos helyek és jól kiszámíthatóak.
0: Ugye említetted, hogy szezonálisan, tehát ilyen szeptemberben kezdtek általában ugye itt Halásztelken egészen áprilisig, és hogy néznek ki az órák? Vannak csoportos órák, vagy főleg csoportos, de lehet mondjuk akár egyéni oktatást is kérni, illetve mikor vannak, főleg hétvégén, vagy ez hétköznap oktatás
1: így
0: is?
1: Így van. Nálunk a műanyagpályás nyitvatartás az úgy történik, hogy hétfőn, szerdán, pénteken délutáni időpontokban, és a hétvégén pedig szombaton délelőtt van nyitva a mi síiskolánk, és akkor vannak csoportos foglalkozásaink, heti egy alkalmas, heti két alkalmas, illetve vannak magánórás foglalkozások is, akinek erre van igénye. Szerencsére azért nálunk a csoportos foglalkozások is nagyon jó oktató és tanítvány arányjal zajlanak, tehát milyen 10-12 főnél nem engedünk több gyerkőcöt vagy felnőttet sem egy csoportba, és egy időben ezekkel általában azért kettő edző, kettő oktató foglalkozik, ami azt gondolom, hogy egy igen jó arány, tehát hogy itt a mennyiségen túl a minőséget is nagyon jól tudjuk tartani, és kellő figyelem jut mindenkire, és így jól tudunk differenciálni is alkalmasint. A magánóráknál ugye ez még jobb ez az arány, mert a magánórás alkalmakra oda maximum 4 főt engedünk be. Ez nyilván arányaiban, ha egy fő jön egy magánórára, vagy hogyha 4 fő, akkor ott a költségében változik, mert arányaiban, ha többen vannak, akkor egy kicsit kedvezőbb, de ott is egy időben egy oktatóval, aki egyedül van, vagy mondjuk másod magával, azért ott dinamikusabb lehet a fejlődés mondjuk, vagy még több figyelem jut egy-egy emberre, de ezek mind-mind szerintem olyan jó arányok, ahol még így szakmailag is nagyon komoly minőségi munkát lehet végezni. Viszonylag rövid idő alatt nagyon magas szintre el lehet juttatni a tanítványokat.
0: Gyorsan meg lehet egyébként tanulni, mert én jártam műanyagpályára például síelni, hát jó, mondjuk én is kisgyerek voltam, emlékszem, hogy azért az elején úgy szenvedtem, de egyébként élveztem, meg utána nyilván azért szükség van a gyakorlatra, tehát na, az mondjuk mindenhol a kulcs.
1: Így van, alapvetően én is erre helyezném a kulcs.

0: szavakat, hogy a kitartás és a gyakorlás, és megnyugtatok mindenkit, hogy mindenki megtanul síelni. Csak valóban kitartónak kell lenni, és gyűjteni kell a kilométereket a lábakban, de abszolút egyénfüggő, tehát, hogy kinek milyen fizikális adottságai vannak, milyen a koordináció, állóképesség, és a többi, és a többi. Tehát ilyen szakmai mélységek most nem szeretnék bocsátkozni, de hogy alapvetően az a tapasztalat, hogy nálunk ezek az egész pici 3-4-5 éves gyerekek is, ha elvégeznek egy ilyen heti két alkalmas, vagy heti egy alkalmas tanfolyamot, például amik most indulnak majd szeptember végétől, akkor december végére már oda jutunk, hogy az első táborokba készséggel tudnak velünk jönni sízni, az könnyed kis ilyen zöld tanulópályákon, vagy már a komolyabb ilyen kék pályákon. És azért ez egy nagyon nagy könnyedség, hogy már úgy megyünk ki, hogy nem ott kell a nulláról kezdeni, hanem tulajdonképpen szépen jönnek szlalomozva az oktató után, vagy ha valaki elmegy családdal síelni, akkor ugye ott nem az édesanyának, édesapának kell vesződni ezekkel a kezdeti buktatókkal, hanem a gyerek készséggel követi az ő nyomukat, és tud velük síelni. Azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy könnyedség egy szülőnek, vagy egy nagyon nagy segítség.
1: Egy biztos alapot ad a gyereknek.
0: Igen, és ami a legfontosabb, hogy ad egy biztos alapot, és rengeteg olyan sérülést, meg apró problémaforrást ki lehet ezzel kerülni, ami azért nagy bosszúságot szokott okozni az ilyen mozgástanulásoknál, meg főleg ebben a sízésben, mert amennyire jó és szórakoztató egy oldalt, és egy, azt gondolom, hogy csodás környezetben egy zseniális sport, amellett azért rejt némi veszélyt is, és nem árt ezekre odafigyelni, vagy megelőzni ezeket.
1: Hát igen, meg ugye a megfelelő mondjuk védőfelszerelésre is. Tényleg egyébként úgy kell menni hozzátok, hogy már mindenkinek megvan a felszerelése, vagy akár aki mondjuk csak szeretné kipróbálni, akkor lehet bérelni is.
0: Szerencsére mindenre fel vagyunk készülve, úgyhogy teljes sífelszerelést tudunk biztosítani mindenkinek, és mivel itt vagyunk műanyagon, én mindig azt szoktam mondani, hogy az időjárásnak megfelelően kell öltözni, tehát még nem is kell síruhát sem venni. Én egy hosszú öltözetet, tehát egy hosszú jó alsó felsőt, azt indokoltnak tartok, de alapvetően egy egyszerű kis cérnakegysztyű, vagy bármilyen egyszerűbb kézre való dolog, ami azért védi a kezüket, az is bőven elég. Ez egyébként csak azért indokolt, mert maga ennek a pálya, amin csúszunk, az egy műanyag és guminak a keveréke, tehát hogy nem okoz sérülést, de úgy kell elképzelni, hogyha valaki mondjuk elcsúszna rajta, akkor hasonló élmény, mint mondjuk egy ilyen műfűvön, hogyha csúszik, tehát maximum egy ilyen bőrpírt okozhat, de a hosszú öltözet az megvéd, és egy egyszerű leggingsbe vagy egy melegítőbe is lehet sízni, és ezen kívül mi a sícipőt, a sílécet, a síbotot, a bukósisakot mindent tudunk biztosítani a pályán, tehát nem is biztatok arra senkit, hogy mondjuk elsőre még nincs meg az a szerelem, vagy az az átütő érzés, hogy ezzel valóban szeretne, igen, addig nagyobb költségekbe verje magát.
1: Na térjünk is át akkor egy picit a nyílt napra, mert ugye mondtad, hogy maga az órák majd szeptember végén kezdődnek, viszont lesz ugye két nyílt napotok. Mire lehet itt számítani majd?
0: Hát a nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ez szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, amin részt vennek, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni, mert azért az sem mindegy, ugye, hogy a felszerelést hogy veszünk fel, és hogyan rendezzük el magunkon, és utána pedig itt nem teljes órákról beszélünk, vagy ilyen napi síelésekről, hanem csak bevezető jelleggel, oktatók segítségével, egy-két rávezető, bemelegítő gyakorlat után van lehetőségük néhány csúszásra, hogy kipróbálják, hogy tulajdonképpen hogy is zajlik ez a dolog, és hogyha megvan az a fajta sikerélmény, amit szeretnénk mi ott átadni ez alatt a rövid idő alatt, akkor van lehetőség ott helyben is, és utána akár más formában is, tehát e-mailben, vagy telefonon, vagy bárhogy jelentkezni, hogy beiratkozzanak hozzánk akármelyik csoportos foglalkozásra.
1: És akkor ide gondolom korosztálytól függetlenül, tehát gyerekek, felnőttek, mindenki mehet.
0: Így van, ugyanúgy korosztálytól függetlenül, gyerekek, felnőttek, bárki jöhet és kipróbálhatja. Abszolút egész nap zajlik nálunk ez az esemény, tehát 12-én és 19-én lesz, és nálunk ez most reggel 8-tól 4 óráig lesz hirdetve, tehát azt gondolom, hogy elég rugalmas és elég nagy ez az időtartam, hogy mindenki a napi programjába be tudja illeszteni. Meg egyébként egy jó szabadidős program is, tehát, hogy eljönni egy kicsit a gyerekekkel, ott mozogni a szabad levegőn.
1: Kipróbálni valami újat, akinek még
0: általában
1: új.
0: Igen, nagyon jó hangulatban szokott lenni, és igen, és az újdonság hatása is magával ragadja őket.
1: Valamilyen formában előzetesen kell beregisztrálni, mert az oké, hogy ingyenes, de hogy esetleg azért mégiscsak kalkuláljatok egy létszámmal.
0: Nincs nálunk regisztráció, de örülünk neki, és nagyon szépen köszönjük, ha valaki előre jelentkezik, akár e-mailen, akár üzenetben, ugye a Facebook és Instagram oldalainkon folyamatosan frissülnek az információk, és hirdetünk, és elérhetőek vagyunk mindenhol. Nekünk az egy nagy könnyedség, ha bejelentkeznek előre, illetve lehet, hogy magán is segít vele az ember, mert ha látjuk, hogy az adott időpontra már sokan jelentkező, akkor mi lehet, hogy élünk a javaslattal, hogy akár egy fél órával, vagy órával hamarabb, vagy később jöjjenek, és akkor nem lehet belőle torlódás, de fel vagyunk készülve, úgyhogy azért elég szép készülve. Számban igen, az oktatók jelen állnak majd, hogy ott gördülékenyen folyjon minden.
1: Még így a végére arról beszéljünk, hogy mennyire népszerű szerinted egyébként a síelés, akár egyébként még a snowboardot is ide sorolhatjuk, tehát így a téli sportok Magyarországon, mert hát például, ha a síelést vesszük, egy nagyon jó sport, én is mondjuk már sajnos rég voltam, de tudok síelni, viszont hát tényleg egy elég költséges sport, főleg ha mondjuk már az egész család elmegy.
0: Így van. Én azt gondolom, hogy Magyarországon is az utóbbi időben mind az SMS, tehát a Síoktatók Magyarországi Szövetsége, mint pedig a Magyar Síszövetség is nagyon sokat tesz azért, hogy egyre népszerűbb legyen, és egyre több ember számára elérhetőbb legyen. A síiskolák erre egy nagyon jó lehetőség, tehát itt azt gondolom, hogy arányaiban, vagy árérték arányban is nagyon jó áron elérhető ez a sport, és közel hozható az embereknek. Amikor ez már egy komolyabb költséget jelent, az valóban a havas táborok, és azok a külföldi táborok, ahol azért a szállás és síbérlet árak az utóbbi időben, ezt megint egy prémium sportágát tették, de aki éles szemmel figyeli ezeket a túrákat, és megpróbál azért a kedvezményes időszakokban válogatni, még mindig nagyon-nagyon jól elérhető, és ha nem is az olcsó kategóriába tartozó, de egy jó áron elérhető sporthoz juthat, illetve a népszerűsítése a sportágnak az folyamatosan zajlik különböző akciókkal, és ha azt megjegyezhetem itt, hát nekem is nem titkolt vágyom lenne, hogy akár eljuttatni itt a térségben a közoktatásba, mert azt tudom, hogy illetve hát én is, arról nem beszéltünk az elején, praktizálok, mint testnevelő tanár is, tehát abszolút benne vagyok a közoktatás mindennapjaiban, és látom azokat a pedagógus hiányokat, teremhiányokat, a nehézségeit ennek, és úgy gondolom, hogy akár az úszás, akár egy néptánc mintájára egy ilyen sízés is egy jó alternatíva lenne arra, hogy mondjuk kiszervezett csapatokban, szabad téren egész évben lehetne biztosítani a gyerekeknek a mozgását, amivel szerintem egy jó lehetőség lenne a gyerkőcöknek is, a mozgásfejlesztés, az alapvető mozgásfejlesztésükre, és lehet, hogy intézményi szinten is lehetne egy kis könnyedség, hogy ott a pedagógus gárdát könnyítsük ezzel, vagy a hely és terem kihasználást egy picit jobbá tegyük. Úgyhogy látok ebben még több perspektívát, hogy hogyan lehetne még több emberhez eljutatni, és hát ha mondjuk egy ilyen beszélgetés során ez eljut olyan potens vezetőkhöz, ahol ez nyitott kapukat dönget.
1: Igen, mert tényleg egy jó kis sport, meg hát nagyon jó kis állóképességet ad a gyerekeknek, meg hát nem csak a gyerekeknek, hanem tulajdonképpen mindenkinek egy szép környezetben is.
0: Igen.
1: Tehát ingyenes nyílt lap lesz nálatok a Halásztelki sípályán szeptember 12-én, illetve szeptember 19-én is reggel 8-tól délután 4-ig, és nincs szükség előzetes regisztráció, de azért jó, hogyha esetleg jelzik, aki szeretne részt venni. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Pap Lászlónak, a Sport for Kids tulajdonosának. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettünk. Sziasztok!
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Szigetszentmiklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
6: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idén be is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet, és a tanév végén a tanév záróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumban menők vagy a környéken lakók.
5: Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat. Szigetszentmiklósváros önkormányzata a következő támogatási időszakban is pályázati lehetőséget biztosít a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. A 2026 második fél évére és 2027 első fél évére vonatkozó részletes pályázati kiírás Szigetszentmiklósváros honlapján érhető. A támogatási időszak 2026. július 1-től 2027. június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24-e. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a támogatási összegek nem emelkednek, örömteli, hogy az önkormányzat ezúttal is meg tudja hirdetni a sportszervezetek számára a támogatási pályázatot.
7: Azt is tudomásul kell lenni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a számlájára még kevesebb, ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani, én amit ezzel kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el, egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keret szétosztása.
5: Felújított környezetben kezdik az új tanévet a Kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, négy tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet várja. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotó kiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk.
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Kezdjük is a sűs felnapot a legfrissebb közlekedési információkkal. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Térségünkben úgy néz ki, hogy erősödik már a forgalom a Csepeli út Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán, valamint az 51-es úton szokásosan Dunaharasztitól kezdve kell élénkebb forgalomra készülnötök. De nem csak ott, hanem egyébként már picikét lejjebb Taksonynál és Dunavarsánynál is van már némi torlódás. Hát bizony visszaállt a rend, elkezdődött a héten az iskola. Mindenkinek szerintem még kicsit a közlekedésben is szoknia kell ezt az erős reggeli forgalmat. Torlódást látok egyébként Szigetszentmiklóson a Gerinc úton és a Petőfi Sándor utcában is. Nagyjából szokásosan tudjátok a Temesvári utcától kezdve. És élénk a forgalom jelenleg a második Rákóczi-Ferenc út Halászterki és Lakihegyi szakaszán is, de lekopogom még a fővárosi Csepeli szakaszon egészen jól tudtok autózni. Ha van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várjuk. Mutatom is az elérhetőségeket, vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a sűs felnap az ébresztő műsorunk, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Csütörtök van, szeptember 3-a. A Hildák ünneplik a mai napon a névnapjukat. Isten éltessen titeket, és nézzük is meg, hogy még milyen jeles alkalmak, illetve évfordulók tartoznak szeptember 3-ához. Kereken 50 évvel ezelőtt a Viking 2 űrszonda leszállt a Marson, és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. És létrejött San Marino, a legrégebbi ma is fennálló köztársaság is ezen a napon, de hát el sem mondom, hogy mikor, mert hogy nagyon régóta, 1725 éve áll fenn San Marino. Egyébként egy csodálatos hely, annyira szép a kilátás, és egy ilyen kis lanovka visz föl tulajdonképpen oda a hegyre. A monda szerint egyébként Marinus Dalmáciából érkezett még 301-ben, és hamarosan kolostort alapított a Titánhegyen. Aztán pedig, hogy Diokletianus római császár által üldözött keresztényeket befogadhassa, ez volt az ő célja. Emiatt a San Marinóiak őt tekintik a köztársaság megalapítójának, írásos dokumentum azonban csak egyébként 885-ben említi a kolostort és a körülötte kialakult települést, amelyet alapítójáról San Marinónak neveztek el. Aztán ma lett 61 éves Charlie Sheen, amerikai színész, a Tőzsdecápák, a Nagy Durranás, illetve a Két pasi, meg egy kicsi című filmnek a sztárja. Isten éltesse sokáig. Aztán 14 évvel ezelőtt pedig sajnálatosan elhunyt ezen a napon Foki Otto animációs filmrendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV-maci kitalálója volt ő. Több száz esti mesét, gyerekfilmet, reklámfilmet rendezett és tervezett, tárgymozgatott filmjei közül nem egy nemzetközi filmdíjas is lett. Munkácsi díjat kapott 1964-ben, Balázs Béla díjat 1970-ben, de ezen kívül érdemes művész és kiváló művész díjakat is kapott. Legismertebb figurái tehát Csukás István Mirmúrjának a bábos macska figurája, a legkisebb ugrifüles Misi Mókus, és ahogy már korábban is említettem, a TV Maci. Aztán 87 évvel ezelőtt a rádióban jelentették be, hogy Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak 1939. szeptember 3-án. Chamberlain angol miniszterelnök jelentette be, egyébként ez válasz volt arra, hogy Németország szeptember 1-én lerohanta Lengyelországot, ami kirobbantotta a II. Világháborút. Aztán 120 éves lenne a mai napon Trauner Sándor magyar-francia festőművész, grafikus, jelmeztervező, és képzeljétek el, hogy egyébként Oscar-díjat is kapott. Trau Sándor volt az ő születési neve, születéskori neve, aztán Alexander Traunerre változtatta. Előbb Franciaországban dolgozott, többek között 1930-ban Louis Buñuel rendezésében készült Aranykor című, majd Marcel Carné rendezésében készült Ködös utak a külvárosi szálloda, valamint a Mire megvirrat című filmek díszleteit is ő készítette. Később aztán Hollywoodba költözött, a Legénylakás című film látványterveiért Oscar-díjat kapott, és ezen kívül részt vett az öt kategóriában is Oscar-díjas Irma, te édes készítésében is. Aztán 20 évvel ezelőtt hunyt el 91 éves korában F. Györfi Anna, grafikus művész, illusztrátor, Mosómasa mosodája fűződik az ő nevéhez, mesekönyveket illusztrált és díjat filmeket is rajzolt. Végezetül pedig 14 évvel ezelőtt hunyt el Michael Clark Duncan, amerikai színész, a John Caffey halálsoron című film fűződik leginkább talán az ő nevéhez. 2012. szeptember 3-án hunyt el. Ezek voltak már a mai évfordulóink itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában, a Süsfelnapban. Most pedig megyünk is tovább, méghozzá egy nagyon jó kis közkedvel dallal. A Blanche-tól szól a Nem is akarom, aztán jövök is vissza, és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velem a folytatásban is.

A Blanche-tól szólt a Nem is akarom itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süsfelnapban. Szép napot kívánunk minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak. Én egyelőre csak Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött, viszont 7 óra után már Beredek Szandi is csatlakozik majd hozzám. Na nézzük is meg, hogy ma reggel így, szeptember 3-án csütörtök reggel milyen témákkal is foglalkozunk a Süsfelnapban. Több bizottsági ülés is volt Szigetszentmiklóson, amelyeken Patek Edina kolléganőnk részt vett. Ezekből hozunk majd nektek egy összeállítást 7 óra után. Aztán ma este 8 óra után a Családban marad című magazin műsorom jelentkezik. Ezúttal egy nagyon különleges témával fogok foglalkozni, mert hogy Faludi Orsolya, a Mamasitter applikáció megálmodója lesz a vendégem. A ma esti adásból kiderül, hogy mi is ez a Mamasitter applikáció, és miben tud segíteni. Faludi Orsolya álmodta meg tehát, és 7:30 és 8 óra között hozok egy kis ízelítőt most is majd a ma esti adásból. 8 óra után pedig Szit Melindát, balettművészt hívjuk majd telefonon, mert hogy Duna Harasztin ismét lesz tulajdonképpen vizsga, válogatás a Hommer Balett stúdióban. Szit Melinda az, aki ugye minden évben elmegy, és egy bemutató, egy vizsga kapcsán megnézi ugye a gyerekeket, hogy ki az, aki esetleg még a későbbiekben balettművésznek is alkalmas lehet. Vele beszélgetünk tehát majd 8 óra után. Aztán érkezik hozzánk 9 óra után majd Halász László, a Koló együttes az ő zenekara, és most bizony ők születésnapot ünnepelnek, ezzel kapcsolatban tehát vele beszélgetünk majd. Maradjatok velünk ma reggel is, ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Itt vagyunk Bredák Szandival délelőtt 10 óráig a mikrofonok mögött, 0620 95 95 107, Viberen tudtok nekünk írni, ha esetleg valamelyik témánkhoz hozzászólnátok. Egyébként pedig Halász Lászlóval majd a beszélgetést élőben is követhetitek a közösségi oldalainkon videó formában is, a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon. Most pedig Beretka Ádám Boldog akarok lenni című dalával folytatjuk a Süsfelnapot, aztán pedig 7 órakor jönnek majd a legfrissebb hírek, utána pedig hamarosan visszatérünk. Tartsatok velünk ma reggel is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzétkes szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök, pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Folytatódik a kissé szeles nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten. A találkozón a miniszterelnök arról tájékoztatta António Costát, hogy a kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Emellett hangsúlyozta, hogy a kabinet mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyar Péter egyúttal hozzátette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Robert Fico miniszterelnök közölte, Pozsony az Európai Unió bíróságához fordul, miután a júniusban jóváhagyott módosítás kivonja a tilalom alól azokat a növényeket, amelyeket az új génkezelési technikákkal állítanak elő. Korábban 3 magyar civil szervezet is kifogásolta a módosítást, és azt kérte Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy védje meg Magyarország GMO-mentességét. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. A behozatali tilalmat azért rendelték el, mert a dél-amerikai ország nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy megfelel az állatok vakcinázását illetően az EU szabványainak. A korlátozás a feldolgozott hústermékek mellett várhatóan a baromfira, a tojásra és a mézre is kiterjed. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Ma éjjeltől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatai. Az ezeket közlő weboldalon először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket.
4: Időjárás.
5: Szinte mindenhol derült az ég, csak elszórtan, főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű.
6: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
4: és Somogyi Beáttal.

A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk is a sűs felnapot, az ébresztő műsorunkat. Élénk a forgalom a főváros felé vezető utakon, ezt írja az Útinform. Különösen az M2-es autóúton Dunakeszi határától, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán tudtok lassan autózni, de élénk a forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 11-es főúton Szentendre közelében is. Ezen kívül pedig az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorvágy a 26-os és 20-as kilométer közötti szakaszon. Az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban szakaszos torlódás alakult ki. Itt a térségünkben pedig jelenleg én úgy látom a térképen, hogy szokásosan az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve kell élénkebb forgalomra készülnötök, de egyébként nem csak ott, hanem a Gerinc úton, illetve

0: A közlekedési információkat a Toldi Dental támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
2: Ez a Sűsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. A mikrofon mögött Beredák Szandi és Somogyi Betti. Szeptember 3-a van, viszont Szigetszentmiklós város önkormányzatának tulajdonosi és környezetvédelmi bizottsága szeptember 1-én megtartotta a rendes nyilvános ülését. Az ülésen Patek Edina kolléganőnk is jelen volt, és a bizottság elnökével Gyurcsik Józseffel beszélte át a megtárgyalt napirendi pontokat. Mutatjuk nektek most ezt a beszélgetést, hallgassátok meg.
3: Az első számú a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 27/2015 önkormányzati rendelet módosítása. Az elnök úr, ahogy említette, az ingatlan tulajdonosoknak a feladatai bővülnek ezáltal, 7 darab nem mellett elutasították ezt a napirendi pontot.
4: Igen, a polgármester úr javaslata szerint módosítanánk a közterületek rendjéről szóló határozatot, ami abból állna, hogy az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanuk előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karban tartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karban tartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon. Tehát ez az egyik pont. A másik pont, amiért nem támogattam, az, hogy nem csak az ingatlanok előtt, hanem kibővíteni az ingatlannal határos területekre itt. Itt előfordul, hogy egy önkormányzati mező, Szigetszentmiklóson van, önkormányzati mező van valakinek a kertje végébe, és ez a rendelet lehetőséget nyújt arra, hogy az önkormányzat szankcionálja azt, aki a kertje végében lévő önkormányzati mezőt nem nyírja. Tehát lehet azt mondani, hogy ez egy extrém kitétel volt, de a rendelet ebben a formájában lehetőséget ad arra, hogy a ingatlannal határos önkormányzati területeket az ingatlan tulajdonos gondozza. Én azt gondolom, hogy a városnak pontosan az ellenkező irányba kéne menni. Az egységes városkép a kulturált növényzet kialakítása mentén szakszerű ápolással, szakszerű telepítéssel ez a város feladata. A város feladata a városlakók adójából gazdálkodva.
3: Az egyebek napirendi pontban pedig Kocsis Éva képviselő asszony a mocsári teknősök szaporodásának az elősegítéséről beszélt, és ezt elnök úr egy határozat meghozatalában kezdeményezte. Hogyan valósulhat majd meg mindez, illetve milyen tervek állnak majd a bizottság előtt?
4: Ugye a bizottságunk neve környezetvédelmi és tulajdonosi bizottság, tehát a környezetvédelemre nagyon nagy hangsúlyt fordítunk. Az előző években a fásítási programot indítottuk el, most pedig egy újabb lépéssel a Dunapart mentén az élővilágnak a szaporodását segítenénk. Tudni kell, hogy a mocsári teknős, őshonos fajunk nem a vízben, nem a vízparton, hanem magasabban fekvő, meleg, kvázi homokos területeken helyezi el a tojásait. Ezen vándorlás közben úgy a idézőjelben anyahálatok, mint a visszatérő kis kikelt egyedek el szoktak pusztulni, jelentős részben elpusztulnak. Az előterjesztés elindítaná azt a folyamatot, hogy a Dunaparton több helyszínen, a tanesvény mentén fészkelő helyeket alakítanánk ki. Ezek a fészkelő helyek kvázi ökoturisztikai látványosságként, erdeiskolaként funkcionálhatnának, tehát behozná a Dunapartot a város további életébe, más településekről is jöhetnének ide oktatási céllal. Diákok, turisták és sorolhatnám még.
3: Augusztus 31-én pedig közmeghallgatás is zajlott Szigetszentmiklóson, több témát is érintettek, például a szennyvíztisztító telep fejlesztését, a szúnyoggyérítést vagy akár a Dunaparti fejlesztéseket. Képviselő úrnak mi a véleménye erről a napról, illetve a lakosság részéről, mennyire volt ez egy előremutató közmeghallgatás?
4: A közmeghallgatás témáinak egy részét abszolút tudtam támogatni, ide tartozott a szennyvíztisztító telep bővítése. A szúnyoggyérítés úgy gondolom augusztus 31-én már lefutott történet, itt már nagyon nincs miről közmeghallgatni, idővel már lassan el fognak halni a szúnyogok. Én azt mondom, ez egy áprilisi, egy márciusi közmeghallgatásnak lehet a témája, mert akkor ennek a tükrében tud az önkormányzat lépéseket tenni. A másik napirendi pont a kisdombmentett TDM beruházásával kapcsolatos tájékoztató volt, ami egy nagyon szép tájékoztató volt, ami átfogó, azt mondjuk, hogy nagyon edukatív tájékoztató volt, ám a lakosság az egyebekben kifejtett véleménye, illetőleg egyebekben történt kérései sokkal fontosabb.

0: hasznosabbak lettek volna, én azt gondolom, egy közmeghallgatás témájaként. Ide tartoztak az utak, a járdák, a gyalogátkelőhelyek létesítései, amelyekkel kapcsolatban tettek fel a lakosok kérdéseket jellemzően. Ide tartozik az is, hogy Szigetszent Miklós városa rendelkezik egy 600 millió fontos hitelkerettel útépítésre, és jelen pillanatban még a márciusi képviselőtestületi döntéséről származó gyalogátkelőhelyek megépítése sem történt meg, és lassan vége az évnek. Úgy mondjuk ezt, hogy akkor már a költségvetésben elfogadott összeg volt ezekre az útépítésekre.
1: Szigetszent Miklós város önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága szeptember 1-én kedden délelőtt 9 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Szabó Józseffel, a bizottság elnökével beszélgetünk a megtárgyalt napirendi pontokról. Összesen 3 szerepelt, kezdjük az elsővel, amit bár nem tárgyaltak, de ezt a címet viselte: a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 23/2021. Önkormányzati rendelet módosítása első kör. Miért nem tárgyalta mindezt a bizottság?
2: Mert az előterjesztő, nevezetesen a jegyzőasszony tegnap a gazdasági bizottságon visszavonta ezt a témát, hiszen egy-egy kérdéskört több bizottság is többféle nézőpontból tárgyal, és a gazdasági bizottságon felmerültek újabb szempontok. Azért, hogy ez a módosítása lehető legjobban igazodjon az élet adta problémákhoz, ezért úgy döntött az előterjesztő, hogy leveszi. Ebből adódóan a Szociális Bizottság programjából is kivette ezt a tárgyalandó témát. Vélhetőleg a következő bizottsági ülésen már elénk kerül, és akkor meg tudjuk vitatni, el tudjuk mondani a véleményünket.
1: A második számú napirendi pont, ami így ezáltal az első számú lett, pedig a Filterfit Kft. Inzula betegszállítás 2026. év második negyedévi tevékenységéről szóló beszámolója. Elégedettek voltak-e a munkájukkal, illetve a beszámolóval?
2: Abszolút elégedettek voltunk, de azt tudom mondani, hogy ez nem csak a 2026-os évre vonatkozik, hanem nagyon sok-sok évre visszamenőleg végzik ezt a munkát, és azt hiszem, hogy fogalmazhatok úgy, hogy közmegelégedésre végzik. Azonban a törvényi kötelezettségünk, hogy tárgyaljuk ezeket a beszámolókat negyedévente, így ez is megtörtént most, ahogy eddig is, most is elfogadtuk a beszámolóját a cégnek.
1: Szigetszent Miklós város pénzügyi bizottsága szeptember 1-én kedden délelőtt 10:30-kor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Kövesdi Lászlóval vesszük végig a megtárgyalt napirendi pontokat a bizottság elnökével. Az első számú napirendi pont Szigetszent Miklós város önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. Önkormányzati rendelet módosítási javaslata. Tehát ez azt jelenti, hogy második alkalommal van most a bizottság előtt ez az anyag.
3: Második alkalommal lenne, tehát most első alkalommal van, kimaradt az első negyedévi zárás utáni egyeztetés, tehát ezt negyedévente szoktuk valóban, és az aktuális helyzetet akarjuk bemutatni ezzel. Amik történtek a negyedév alatt, bevétel és kiadási változások, azokat beépítjük a költségvetés módosításába, és akkor mindig egy friss adatokat kapunk, és ezt mutatjuk be a költségvetésnek, és azoktól kérjük az elfogadását.
1: A hetedik számú napirendi pont: aprók a bölcsödek klimatizálása. Elnök úr azt mondta, hogy különösen fontos, főleg ebben a kánikulában, van még mindig azért aktualitása, lássuk be, mi várható itt, milyen fejlesztés lesz.
3: Megnézték, hogy mindenképpen szükséges klíma beépítése, mert a gyerekek is 30 fok fölötti hőmérsékletben azért nem tudnak meglenni, és azt állapították, hogy 3 darab klímával megoldható ez a hűtési módszer, és ehhez 817.000 forintot biztosítunk. Ez elegendő az ajánlat szerint ennek a kivitelezésére a klímákkal együtt.
1: Lesz erre lehetőség még idén, hogy akár szeptemberben élvezzék ezt a gyerkőcök?
3: Hát azt nem tudom, milyen gyorsan fognak működni, ez attól függ, hogy a vállalkozó milyen gyorsan vállalja ezt, mert azért most is még azért tele vannak ezek a munkával.
1: A 12. számú napirendi pont: javaslat a képviselői keretek felhasználására 5. Az elnök úr is felajánlást tett, ráadásul 2 egyesület vagy szervezet részére. Melyek voltak ezek?
3: Igen, a Sportsziget szorult rá egy kis támogatásra, és ez ilyen működési támogatásról van szó. Erre 200.000 forintot javasoltam, és a másikra 100.000 forintot pedig a Magyar Finn Baráti Körnek, szintén szintén ők is nagyon hasznos civil szervezetünk.
1: A 17. számú napirendi pont fedezett kiegészítés biztosítása a 2026. évi út és járdakarbantartási feladatok ellátására. Az elnök úr nem támogatta. Nézhetjük azt, hogy a bizottság egészen elutasította ezt a napirendi pontot. Mi lesz, vagy mi lett ennek a sorsa végül?
3: Javasoltam nemmel szavazni erre, mert a határati javaslatról azon szavaztunk, hanem azért történt, mert 30 millió forint valóban szükséges lenne erre, de nem lehet megoldani, mert ez közbeszerzéssel lett igazából ez a munka elnyerve, akik csinálják a szigeti vízműveknél, és ebben nem lehet beletolni ezt a plusz pénzt, azt másképp kell megoldani.
1: Az egyebek napirendi pontban pedig, ahogy a Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottsági ülésén is megtette Kocsis Éva képviselőasszony, kiosztott egy anyagot, ami a mocsári teknősök szaporodásának az elősegítésére szolgál. Itt hogyan fogadták a bizottsági tagok, illetve volt esetleg lehetőség már a fedezet biztosítására?
3: Hát azért nem volt a fedezet biztosítása lehetőség, nem csak a pénzhiány tette ezt, hanem az, hogy egy részletesebb előterjesztés kell ehhez. Ez most egy szakmai anyag volt igazából. A bizottságot meg is szavaztottam arról, hogy támogatja ezt, mindenképpen, tehát ellenszavazat nélkül támogatták a tartalmát, mert szükség van erre. A Ráckevei Soroksári Dunaágnál igazából, és az a mi kincsünk, itt minden apró dolog számít, tehát az élővilág különösképpen, és a mocsári teknősökönből egyre kevesebb van, és védett faj, ezért is ezeknek azért valamilyen módon védett, mert mi is biztosíthatunk, és a másik ez a fészkelési vagy tojásrakási helyet, ami biztosítani szintén, mert nem a vízparton közvetlen csinálja ezt, hanem onnan elgyalogol az első olyan helyig, ameddig valami száraz területen le tudja rakni. De be van építve a Dunapart, tehát ezért szépen elballagnak több száz métert, és addig mennyi ér oda, mert közben azért közlekedésen keresztül kell eljutniuk, és most megpróbálnak ebben az anyagban is bemutatták, hogy azért viszonylag közel a vízparthoz találni ilyen fészkelő helyeket, vagy kialakítani mesterségesen, de hát azért ez majd segíti a teknősök életét is.
4: Több bizottsági ülés is zajlott tehát, amelyeken Patek Edina kolléganőnk részt vett. Ezeket az interjúkat mutattuk most meg nektek ebben a fél órában. A folytatásban is maradjatok a Lakihegy rádióval és az ébresztő műsorunkkal, a Süsfelnappal, mert hogy ma este 8 órakor lesz a Családban marad című magazin műsorom, a következő fél órában pedig ebből hozok majd nektek egy kis ízelítőt. A Mama Sitter nevű applikációról lesz szó. Hogy mi is ez pontosan, az kiderül a következő fél órában.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Szigetszent Miklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
7: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idénben is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet, és a tanév végén a tanévzáró már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumban menők vagy a környéken lakók.
6: A Bolgárkereszt utca is megújulhat. Tóth Pál hozzátette, az utca több ingatlan előtti szakaszának útépítése valósulhat meg, amelyhez a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés miatt szintén szükségessé vált a fedezett kiegészítés. Kiemelte, az ott élők már régóta várnak a fejlesztés megvalósítására, és reményei szerint a beruházás szintén jövőre elkészülhet.
7: Remélem, hogy az idejébe el tud kezdődni, és a jövő évbe be tud fejeződni. Tehát ugye ez az év november 15-ig tudnak akár aszfaltozási munkákról is beszélni, de hát, hogy közmű kiváltások bármi egyébben, azért az egy jóval nagyobb feladat. Szerződéskötésre még ugye a kivitelezőkkel nem került sor, tehát még a pontos határidőt ezért nem tudjuk. Én azért optimista vagyok a tekintetben, hogy legalább ez a két helyszín meg tud újulni. Akár a parkoló is egy fontos, de akár ez a Bolgárkertész utca is, ugye elmondtam, hogy már 9 éve húzódik.
6: Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat. Szigetszent Miklós város önkormányzata a következő támogatási időszakban is pályázati lehetőséget biztosít a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. A 2026 második félévére és 2027 első félévére vonatkozó részletes pályázati kiírás Szigetszent Miklós város honlapján érhető el. A támogatási időszak 2026. július 1-től 2027. június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24-e. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a támogatási összegek nem emelkednek, örömteli, hogy az önkormányzat ezúttal is meg tudja hirdetni a sportszervezetek számára a támogatási pályázatot.
8: Azt is tudomásul kell lenni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a rezsiszámlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani, én amit ebben kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el. Egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keretszétosztása.
6: Felújított környezetben kezdik az új tanévet a Kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, négy tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet várja. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást. Testvérvárosi jubileumon képviselte Halásztelket a delegáció. Önkormányzati delegáció utazott Halásztelek német testvérvárosába, Leisingbe, ahol a település alapításának 980. évfordulóját ünnepelték. A látogatást a település polgármestere hívta meg a Halásztelki önkormányzat képviselőit. A jubileumi eseménysorozat részeként már 30. alkalommal rendezték meg a fesztivált, amelyen Halásztelek delegáció mellett az olaszországi Oggiono a közös testvértelepülés képviselői is részt vettek. Leisting egy különleges látványosságnak is otthont ad. Itt található a 4,9 méter magas Guinness rekorder óriás csizma, amely a világ legnagyobb hagyományos kézműves módszerrel készült csizmája.
2: Sporthíreink.
6: Minden éremből szereztek a Szigetszentmiklósi kickbox SE versenyzői hazánkat képviselve a budapesti kickbox világkupán. A nagyon erős nemzetközi mezőnyt felvonultató megmérettetésen a térségiek válogatottjai egy arany, egy ezüst és három bronzérmet vihettek haza. Laszák Zoltán vezetőedző elmondta, egy nagyon szép eredmény a felnőtt mezőnyben, és külön öröm, hogy Kolozsvári Kinga több év kihagyás után visszatérve egyből ezüstérmes lett. Hozzátette, sűrű ősz előtt állnak és komoly versenyek jönnek, így ez a hazai világkupa szezonindítónak is kiváló volt.
2: Időjárás.
6: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan északon és északkeleten fordulhat elő futózápor zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi Bettivel.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk is a sűs felnapot az ébresztő műsorunkat. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Bicske és Biatorbágy között. A kiépített terelésnél főként a külső sávban nehéz jelenleg az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapest a célja, azt írja az Útinform, hogy annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Egyébként a reggeli erős forgalom miatt továbbra is telítettek a sávok a budapesti bevezető utakon, különösen az M2-es autóúton Dunakeszi határától az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az 1-es főúton Biatorbágynál, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrétől, itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve tudtok lassabban autózni. Hát egyébként nem csak ott, hanem az 51-es úton azért már lejjebb, egészen Dunaversenytől kezdve látok torlódást a térképen. Kint vannak a rendőrök a Soroksári úton is, tudjátok, amibe bele csatlakozik az 510-es út, a felüljáró után a szokásos helyen, bár egyébként elég komoly dugó van azon a szakaszon, nem hinném, hogy nagyon gyorsan lehetne menni, de azért vezessetek figyelmesen. Lépésben lehet autózni a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán is, a Rákóczi utcától kezdve arra szól jelenleg a kocsisor, és a Kardos István általános iskolánál látunk rendőri jelenlétet, azt jelzi a térkép, arra fele csak óvatosan és figyelmesen autózzatok. Kitartást kívánunk mindenkinek, aki jelenleg a dugóban ül. Vigyázzatok magatokra!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a sűs felnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
4: Csütörtök van, úgyhogy este 8 óra után magazin műsorunk. Most pedig a Családban Maradt című magazin műsorral Betti jelentkezik, és a szokásos módon úgy tudom, hogy hoztál egy kis részletet, de nem tudom, hogy ki lesz a vendéged, meg mi lesz a témád, megmondom őszintén.
0: Hát akkor azt mindjárt mondom, igen, és természetesen igen, most is hoztam egy rövid részletet. Egy nagyon érdekes beszélgetés lesz, jó, hát nyilván mindig ezt mondjuk, de szerintem ez annyiból különleges, hogy most egy Mama Sitter nevű applikációról lesz szó, és Faludi Orsolya, tulajdonképpen az applikáció megálmodója érkezik majd hozzám. Elmondja, hogy már évekkel ezelőtt ő ezt kitalálta, mert ennek az a lényege, hogy nem babysittert hívsz tulajdonképpen a saját gyerekedhez, hanem itt az applikáción belül a hozzád közel élő anyukákat tudod megtalálni, és díjmentesen tudtok egymás gyermekére vigyázni, és ki is alakított egy ilyen pontrendszert, nyilván ezt majd hosszabban este kiderül az adásból, hogy mi ennek a lényege, de egyébként az, hogy ne az legyen, hogy egy valaki mindig vigyáz valakinek a gyermekére, viszont az ő gyerekére meg éppen senki, tehát hogy ilyen arányosan pontokban van ez elosztva, és ez már országosan működik, idén júniusban indult el, és teljesen ingyenesen elérhető. És nyilván én is rákérdeztem, hogy nem-e fura, hogy egy idegenre bízod a gyermekedet, bár egyébként, ha babysittert hívsz, ami ugye azért valljuk be, az nem egy olcsó dolog a mai világban, ott is egy kvázi valahol idegenre bízod, de itt is van előtte egy ismerkedés, ez már nyilván megbeszélés kérdése, és be is tudod állítani, hogy neked mondjuk mi a prioritás így a gyereknevelés terén. Lehet az mondjuk egy képernyő idő, nézhet a gyerek tévét, vagy nem. Tehát ezek ilyen tök hétköznapi dolgok, de hát nyilván ez is fontos, vagy mondjuk ez a ehet-e a gyerek édességet, vagy bármi. És ő is azért indította ezt az egészet el, mert hogy ugye neki is akkor ilyen egy év körül volt a kisfia, és nyilván a nagyszülők távol élnek, nem volt segítsége.
4: Ez nagyon jó ötlet. Egyébként arra gondolnék, hogyha mondjuk mindenkiről lenne egy egyperces kis videós bemutatkozás, akár az applikáción, akkor már az is segítség, hogy egy picit megismert, hogy szimpatikus, nem szimpatikus a másik, de ez egy óriási piaci rész egyébként, úgyhogy tök
0: sőt,
4: jó.
0: Sőt, külföldre is terveznek egyébként majd terjeszkedni, úgyhogy hát a többi részlet az meg nyilván majd az esti adásból kiderül.
4: Meg fogom hallgatni, mert már csak azért is tényleg, mert már nekem annyira nem aktuális, de hogy maga az ötlet, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mesél róla, úgyhogy meghallgatjuk akkor most ezt a rövid részletet, teljes egészében meg majd este meg tudjátok hallgatni.
5: Hogy az applikáció az most Mama Sitter néven fut, de az applikációt megelőzte tulajdonképpen egy ilyen saját élményes, kísérletezős, közösségi megoldás. Amikor a kisfiam nagyjából egy éves volt, akkor kezdtünk el környékbeli anyukákkal azon gondolkodni, hogy hogyan tudnánk egymást segíteni, és akkor így ennek így neki is vágtunk. Kipróbáltuk azt, hogy milyen lenne az, hogyha mondjuk felváltva vigyáznánk egymás gyerekeire, és hogy tulajdonképpen ez egy ilyen, hát egy ilyen közel 3 éves tesztidőszak előzte meg a mostani mobil applikációt, ami tulajdonképpen már letükrözi azokat a tapasztalatokat, meg azokat a funkciókat, amiket mi annak idején így igazából fontosnak tartottunk, vagy így kitapasztaltunk, hogy ebben az egész folyamatban mire is van szükség, vagy mi az, ami tudna támogatni minket technológiailag is.
0: De ez most már akkor, ha jól olvastam, országosan elérhető, tehát már minden településen szinte.
5: Igen, és ez a jó hír benne, meg amíg mi a saját élményes tapasztalatunk az Budapest néhány kerületére korlátozódott, most júniustól, most már országosan, Magyarországon mindenki számára elérhető.
0: És akkor ez a 3 éves tesztidőszak, ez elsősorban gondolom azért neked így az ismerős anyukákkal telt, már úgy értem, hogy próbáltátok tesztelni, hogy ez mennyire működik, hogy akkor tényleg egymás gyerekeire vigyáztok, de ti is se ismertétek előtte egymást, vagy csak mondjuk egy-két anyukát ismertél?
5: Nem, mi sem ismertük egymást, úgyhogy igazából így most utólag visszatekintve hívom tesztidőszaknak, de akkor ez a mi valós életünk volt. Tehát, hogy ott volt egy pont, amikor olyan sok minden volt, amit úgy szerettem volna csinálni, meg a kisfiam is már úgy abban a korban volt, hogy úgy éreztem, hogy jó lenne valami megoldás, és nagyszülők nálunk távol élnek, a család nem tudtak közvetlen módon minden napokban segíteni, vagy részt venni így az életünkben, úgyhogy kerestem egy alternatív megoldást, és egy Facebook csoportba beírtam így a lehetőséget, hogy hát mit lakunk ebben az utcában, ennyi idős a kisfiam, és hogy van-e valakinek kipróbálni azt, hogy így vigyázunk felváltva a gyerekekre, és meglepő módon nagyon sokan írtak, és így kezdtünk el mi is ismerkedni, tehát nem ismertük egymást az elején.
0: De ez tök jó, mondjuk így felmerül a kérdés valószínűleg esetleg néhány anyukában, hogy ugye hát mégiscsak vadidegen vigyáz a saját gyerekedre, de tulajdonképpen, ha rendesen babysittert hívsz, akkor amíg nem ismered, ő is vadidegen lesz. Így meg azért ez teljesen más, mert lehet, hogy előtte anyukákként össze tudtok úgy járni, hogy te leültek egy kávéra, és akkor kicsit megismerkedtek jobban, mielőtt mondjuk rábízzátok a gyereketeket, vagy nem tudom, hogy nálatok ez így volt-e, vagy volt egy ilyen kis közösségi esemény közben.
5: Igen, tehát én egyébként mindig azt szoktam mondani, mert ez teljesen jogosan minden felelős anyukában felmerül, és jó is, hogy felmerül. Végül is ebben az időszakban az a dolgunk, hogy a legjobban vigyázunk a gyerekekre.
0: Persze.
5: Én azt szoktam mondani egyébként, hogy a babysitterhez képest az anyuka megoldás annyiban jobb, ugye nyilván nagyon sok típusú megféle babysitter van, de igazából akkor, amikor egy anyatárssal társulunk ebben a feladatban, akkor tulajdonképpen a lehető legjobban meg tudjuk azt határozni, hát hogy hozzánk hasonló, vagy hasonló korú gyerekkel van általában, hasonló problémákon megy keresztül, közel is lakik általában, vagy az úgy sokszor úgy adja magát, hogy a környékünkön van. Tehát, hogy igazából, ha magunk helyett keresünk valakit, aki egy időszakban tud vigyázni gyerekre, akkor ez talán egy jobb megoldás, mert ugye sokszor babysitterek mondjuk nagyon kedves, tehetséges diáklányok, akiknek még nincs meg a saját.
0: Ezt akartam mondani, hogy azért nem anyukák, ez azért egy sokkal más feladat, tehát hiába szeretik a gyerekeket, igen, de valahogy az egész más, amikor már te is anyuka vagy, és tudod, hogy ezért mivel jár egy gyerek.
5: Igen, és mindennek megvan az előnye, meg a hátránya. Nyilván ott van egy fiatal lány esetében is, mondjuk megvan egy új nézőpont, több energia, akár több türelem, tehát hogy mindennek megvan az előnye, meg a hátránya, de én azt szeretem az anyuka szittereknél, hogy tulajdonképpen közös sorsot viselünk, pontosan ugyanúgy abban az életszakaszban vannak a gyerekek is, és hogy én úgy tudják, hogy ezt mondjuk a saját gyerekemnél is valahogy kezelni kell, akkor ez természetes, vagy igazából ilyen szempontból ez egy sokkal gyakorlottabb babysitter megoldás.
0: Hát meg ugye, ami a legfontosabb, talán azért azt említsük meg, hogy ugye ez egy díjmentes, hát lehet így mondani, hogy szolgáltatás tulajdonképpen, de hogy itt az anyukák nem kérnek egymástól pénzt.
5: Igen, és ugye ez is volt az egyik ilyen tulajdonképpen kiinduló pont, hogy olyan megoldást kerestem, ami egy ilyen fenntartható, hosszú távú segítséget tud nyújtani, úgy, mint mondjuk a nagyszülők egyébként, vagy a család, mert hogy igazából így belegondolva, korábban a szabadidő az ingyen volt, és hogy onnantól, hogy mondjuk valakinek gyereke van, vagy gondozóvá válik, nem csak gyerek esetében igaz ez.
0: Persze.
5: Akkor ugye ezt egy picit át kell értékelni, tehát amikor magunk elé kell helyezni valakit, és hogy tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan, ez soha nem figyelmeztet erre senki, de hogyha igazából ez egy állásinterjú lenne, és mondjuk álmaink állása, akkor erről soha nem mondja senki, hogy...
0: Az apróbetűs részt, igen.
5: Igen, hogy ebben sosincs szabadság tulajdonképpen, vagy
0: nincs.
5: Pontosan csak akkor, amikor valakit fizettünk a helyet, hogy végezze a mi munkánkat, és ez egy 24 órás munka
0: abszolút,
5: a kezdeti
0: igen.
5: időszakban, úgyhogy...
4: Ma este 8 óra után tehát Betty vendége egy nagyon különleges applikációt hozott létre számomra, ez
0: hihetetlen. Egyébként én is csak így pislogtam.
4: Mert tudod azt, hogy amikor kisgyerekkel otthon vagyunk, nekem is volt számtalan ötletem, meg tudod így, úristen, erre eddig soha nem gondoltam, hogy milyen nagy szükség lenne erre, arra, amarra, aztán az úgy el is felejtődik, mert mindig az adott élethelyzethez kapcsolódóan valami eszedbe jut, aztán elfelejtett, de hogy ő tényleg meg is valósította ezt az applikációt.
0: Igen, Faludi Orsolya megvalósította, és tényleg nagyon hasznos, mert azért itt anyukák vigyáznak más gyerekére, de közben nyilván a sajátjuk is ott van. Ő is elmondja, hogy neki például ez tök fontos szempont, hogy nagyon jó a babysitter is, de mondjuk sokszor fiatal lányok, akiknek meg egyébként még nincsen gyermekük, az nem azt jelenti, hogy egyébként nem csinálják jól a munkájukat, mert ők egyébként hivatásos babysittereket is majd lehet, hogy belevonnak, aki esetleg éppen akár választana mégis egy babysittert, mert úgy jön ki a lépés, tehát hogy egyre több funkció legyen majd elérhető az applikációban, tehát folyamatosan gondolkoznak ilyenen is. De egyébként igen, az, hogy anyuka vigyáz tényleg egy másik anyuka gyermekére, az szerintem is valahol egyébként egy tök megnyugtató dolog.
4: Meg még tudod, mi jutott eszembe, nekem mindig így beindul ilyenkor a fogaskerék, hogy milyen jó ötlet lenne mondjuk nagymamákat összekapcsolni.
0: Azt is szeretnék egyébként majd az esti adásban, nagyon picit arról is szól, ezt meg természetesen rákérdeztem, hogy gondolom azért apukák is részt vehetnek benne, mert nyilván lehet éppen egy olyan családi helyzet, amikor mondjuk apuka neveli a gyerekeket, és természetesen igen, apukák is.
4: De egyébként ez egy nagyon most nagyon csúnyasztóval termékkapcsolás, hogy a nagymama, aki magányos otthon, esetleg messze van a családja, meg a kisgyerek, akinek mondjuk szintén a nagymamája, tehát hogy
0: de mondjuk segíthet a szomszédjának akár, vagy bárhol.
4: Na,
0: igen,
4: ez
0: igen.
4: Tök jó ötlet. Na, este meg tudjátok akkor teljes egészében hallgatni a beszélgetést a Családban maradt című magazin műsorban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van?
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök, Bájer Judit médiajogász lehet a Független Közmédia Testület elnöke. Folytatódik a kissé szeles nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészíteni jelentését. Summer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat. Bájer Judit médiajogász, médiakutató lehet a Független Közmédia Testület elnöke. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága egy tartózkodás mellett támogatta a kinevezését. A testület emellett döntött arról is, hogy a Tisza frakció által javasolt személyek jelölését támogatja, az ellenzéki pártokét viszont továbbra sem. A Közszolgálati Tanács 3 embert javasolt, ők szintén megkapták a bizottság jóváhagyását. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatot az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. Az indítványat a név végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 igazgató megbízatása járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre néhány hét múlva hirdetnek új pályázatot. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. Az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A havi csapadék sok helyen az 5 mm-t sem érte el.
7: Időjárás.
8: Szinte mindenhol derült az ég, csak elszórtan, főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
7: és Somogyi Bettel.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Egy frontális karambol történt Budapest 9. kerületében a Soroksári úton. Tűzoltói beavatkozásra is szükség van. Ezt egyébként egyik hallgatónk küldte, köszönjük szépen. Frontálisan ütközött egy személyautó Budapest 9. kerületében a Soroksári úton, a Szabadkai út és a Timót utca közötti szakaszon történt a baleset, a fővárosi hivatásos tűzoltókat is riasztott. Kellett. A rajok a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik gépkocsiból. Többen is megerősítették egyébként soroksári csoportokban, hogy tehát egy óriási baleset történt, épp egyébként újraélesztést is végeztek. A mentők hatalmas a dugó, három sávban lezárták az utat. Aztán itt a Csepel-szigeten a legtöbb úton egyébként élénk forgalomra és torlódásra kell készülnötök, lassú a haladás a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi és fővárosi szakaszán, de végig a Műúton, Szigethalmon is csak lépésbe lehet autózni mind a két irányban. Lassú a haladás a gyártelepi Hévátjárónál is, dugó van a Gerinc úton, Sziget-Szent Miklóson, és végig Sziget-Szent Miklóson a Csépi úton is már az Iglice utcától kezdve torlódásra kell készülnötök és araszolásra. Kitartást kívánunk mindenkinek jelenleg, aki a dugóban ül, vezessetek óvatosan.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620

0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap az ébresztő műsorunk a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
1: És Somogyi Betti, sziasztok.
0: És már itt is van vendégünk, méghozzá vonalban, mert hogy a Dunaharaszti Hommer Balett stúdióban újabb lehetőség lesz majd, felvételi lehetőség, méghozzá a vidéki tehetség centrumban, illetve hát erről majd mindjárt beszélünk, hogy ez egészen pontosan mit is jelent, mert hogy itt van velünk a vonalban dr. Szit Melinda, a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett tanszékén egyetemi docensű, illetve a Budapesti és Vidéki Tehetségcentrumok szakmai vezetője. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit.
0: No, hát szeptember 12-én 11 órától Dunaharasztin a Hommer Balett stúdióban újabb lehetőség van, de mire beszéljünk erről, hogy mi ez a lehetőség, és mekkora gyerekeknek szól mindez?
2: Akkor rögtön a korosztállyal kezdeném, hiszen ez volt az utolsó kérdés. Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni. A modern táncművész, színházi táncművész és néptáncművész szakra, amire szintén Csabáéknál van lehetőség felkészülni, nekik pedig 14 éves korban, 8. osztályban lehet jelentkezni ezekre a szakokra. Úgyhogy most már így tulajdonképpen ezeket tulajdonképpen az összes szakirányra tudnak előkészíteni a Csabáék. Hát a fő cél az előkészítés természetesen, tehát nem itt fogják megtanulni a csinyánbínyát az egész szakmának, de azt, amire elő kell készülniük egy sikeres felvételihez, azt igen. Úgyhogy ez a fő cél, ezért is vannak ezek a vidéki tehetségcentrumaink országszerte most már 13, hogy összegyűjtsük a tehetséges gyerekeket, tehát a jelentkezőkből, és segítséget nyújtsunk a szülőknek, hogy valóban van értelme a professzionális pálya felé fordulni, vagy nincs. És akkor maradhatnak nyugodtan az amatőr szférában, hiszen bárki szólhat akárhány éves korig, tehát itt nem ez a kérdés, de abban mindenféleképpen segítséget tudunk nyújtani, hogy mik az erősségek, mik a hiányosságok, tudunk-e rajta fejleszteni, tehát hogy valóban meg tudjuk-e segíteni azt, hogy ő egy sikeres professzionális pályát fusson majd be. Ez a célja felvételének is.
0: Ugye azt említetted, hogy több, nem csak Dunaharasztin, hanem az országban több helyen is van. Erről már korábban beszéltünk, de ha valaki esetleg nem tud róla, ugye a vidéki tehetségcentrumoknak valahol tulajdonképpen az is a célja, hogy helyben van, nem kell bejárni a fővárosba, ugye ismeri már mondjuk, aki oda jár egy ideje, az oktató, tehát sokkal lazább, rugalmasabb tud ezen.
2: Rugalmasabb, igen, tehát tulajdonképpen mindenki ugyanazt a programot tanítja, tehát ebben az a nagyszerű, hogy a tanterv az adott. Tehát ezért nem kell eljönni Budapestre már ilyen kis korban, hanem amikor úgy látjuk, hogy valóban megvan az a potenciál egy gyermekben, hogy el tudja kezdeni, akkor már Budapest. De addig nyugodtan maradhat a szeretett oktatóval, a szeretett helyen, tehát ez a családnak is lényegesen egyszerű, tehát azért nem kell eljönni a Budapestre, hogy ugyanazt a tantervet megkapja.
1: Illetve ugye arról már sokat beszéltünk, hogy te azért ilyenkor már kiskorban ugye ezeken a felvételiken látod, hogy tényleg ki az, akiből akár ugye később mondjuk tényleg profitáncos lehet.
2: Igen, hát legalább potenciált látok, aztán ugye az élet sok mindent eldönt, mert nyilván, hát hogy is mondjam, varázsgömböm nincsen, tehát nem tudom megjósolni, hogy hova fut ki, de abban meg tudom segíteni, hogy elkezdje. Mind a családot, mind pedig a gyerekeket. Tehát tulajdonképpen én vagyok bizonyos szempontból az az összekötő szál az egyetem és a vidéki tehetségcentrumok szülők, tanárok, gyerekek között, akivel egy picit megkönnyítjük a kommunikációt, tehát nem tűnünk olyan messzi és elérhetetlennek, hogy ez egy kicsit riasztó legyen. Úgyhogy így általában, hiszen mi nagyon sok programot szervezünk a gyerekeknek, eljöhetnek előadást nézni, nyílt napokra, illetve mindig van egy nagy közös előadásunk Budapesten, és akkor is betekintést nyerhetnek az egyetem munkájába.
0: Hogy néz ki maga itt a felvételi, ami ugye Dunaharasztin lesz, méghozzá, hogy beszéltük szeptember 12-én 11 órától, egyébként a művelődési házban lesz majd. Hogy néz ki maga a felvételi, mivel kell készülniük az odaérkezőknek?
2: Hát először is mindenféleképpen hozzanak magukkal váltóruhát, mert volt olyan, aki megkérdezett utcai ruhába, és hát nem tudott mozogni benne, tehát egy kis leggings póló, tehát nem kell balett felszerelésre jönni. Egy kis pamut leggings póló, egy zokni, a hajukat, ha összefogják a lányok, megköszönöm, de remélem annyi, nagyon sok fiú fog érkezni.
0: Hát egyről biztosan tudok egyébként, hogy van egy erős bázis, egy kis fiú a Homer csapatban, ugye ő fel is lépett a bemutató nyáron.
2: Igen, a zombi.
0: Igen,
2: a zombi, én már ismerem, mert voltam náluk kurzust tartani, úgyhogy már egész jól tudom a neveket is, akik oda járnak, de hát nyilván várunk még sok-sok fiút, de bárkit, tulajdonképpen kislányok és fiúkat várjuk meg szeretettel, úgyhogy ennyivel kell egyelőre készülni. Mi fog történni? Meg fogom nézni az adottságaikat, ízületi tágságot, rugalmasságot, lábfejnek a mozgás terjedelmét, tehát egy picit így felmérem őket, és utána pedig lesznek olyan kis játékos, tulajdonképpen ők azt fogják érezni, hogy játszunk, hogy nem is olyan komoly ez. Olyan koordinációs gyakorlatokat fogunk csinálni viszonylag játékba ültetve, aminél én már látni fogom az egyensúlyát, a térérzékelést, a ritmust, tehát ilyenekre leszünk kíváncsiak, de hát szerencsére ezek nagyon jól fejleszthetők, azonban vannak olyan genetikai adottságaink, amiknél már azért nekem jeleznem kell a szülőnek, hogy meg nyilván ártani nem akarunk. A klasszikus balett az nagyon speciális képességeket igényel, de hogyha tudjuk fejleszteni, akkor az nagyszerű, és ezért is hagyunk időt a gyerekeknek, tehát nem azt mondjuk, hogy nem, és soha többet, de akkor is tudunk segíteni, hogy hogyan, és akkor meglátjuk, hogy hogyan alakul egy gyermek, és akkor utána szépen folytatjuk a munkát.
0: Hát igen, meg azért itt a lelki vonulat is fontos, tehát hogy úgy gondolom az is cél, hogy hiú reményekben vagy ábrándokban ne tartsátok a gyerekeket, hogy akkor igen, tehetséges, hogy aztán kiderül később, hogy igen, de viszont, vagy viszont nincs olyan adottsága, ugye, és az meg...
2: Igen, mert akkor már ártunk, tehát igen. Nagyon fontos, hogy egy felelősség, hogy egyik szülő sem szeretné, hogy a gyereke sérüljön már kiskorban, mi meg végképp nem akarunk árt okozni. És azt hiszem ez a kulcs szó az egészben, hogy nem eltiltani akarjuk ettől a pályától, hiszen amatőr szinten, ahol nem ugyanaz a követelmény, mint professzionális szinten, bárki balettozhat, mert ott a saját adottságán belül tudja ezt valósítani, és nem tesz vele senki erőszakot. Viszont nyilván az iskolában, már nálunk az egyetemen, hiszen egyetem, de ugyan 10 éves kortól már ott van a gyerekek, sőt az előkészítő már óvoda, tehát mondhatjuk, hogy óvodától a diplomáig el tudjuk őket kísérni, de hát ez nagyon-nagyon fontos döntés, és ezt mindenféleképpen azért jó, hogy ezt személyesen meg tudom a szülővel beszélni, nem egy levelet kap, hogy ezért és ezért nem alkalmas a gyerek, hanem meg tudom neki mutatni, hogy miért nem, vagy miért igen, az a másik. De hát nyilván olyan eset is van, hogy valakinek kiválóak az adottságai, de később kiderül, hogy nincs benne annyi potenciális tehetség, hogy ezt
0: nagyon sok összetevős, igen.
2: Igen, nagyon sok összetevős, de hát ebben is tudjuk őket támogatni, és nekem még hála a jó Istennek nem volt ebből olyan mérő konfliktusom, hogy már pedig egy szülő akkor is bebizonyítja. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy senki nem akar alapvetően ártani a saját gyerekének, ez egész biztos, mert itt azért egy mentális, pontosan amit említettél, hogy a hiú ábrádból való csalódásból azért nem mindenki tud könnyen felépülni, szóval azért erre is figyelnünk kell.
0: Igen, és ahogy te is fogalmaztál, valóban azért nagy felelősség van azért rajtatok, hogy hogyan döntötök. Ugye szeptembertől már indul is tulajdonképpen a képzés, tehát hogy akkor itt szeptember 12-én megkapják a gyerekek, a szülők az értékelést, és akkor indul is. Hogy fog ez kinézni? Tehát, hogy most akár Dunaharasztin, de az országban bárhol máshol, tehát heti szinten lesznek majd a tehetségcentrumnak órái?
2: Igen, Csabáéknál is, én meg a pontos órarendjüket nem tudom, de nyilván ez 12-ére kiderül.
0: Egyébként a Homer Balett Studio oldalán képzeld el, már kint van, mert volt szerencsém nekem összerakni, úgyhogy mindenki meg tudja már nézni ott az órarendet.
2: Már akkor akár azt is meg tudják nézni, de egy héten kétszer van mindig órájuk, ez egészen biztos, és különböző helyeken nyilván, ahogy az órarendet meg a termet tudják a kollégák bérelni, másfél vagy egy óra. Én úgy tudom, hogy a Csabáiknál ez kétszer másfél óra.
0: Igen, igen, hétfőn 16.30-tól 18 óráig, és kedden szintén 16.30-tól 18 óráig.
2: Uh-huh. Hát akkor már több információtok van. De, amit köszönök, mert akkor ezt most én is tudom, de ezt úgy kell elképzelni, ez a másfél óra hirtelen olyan soknak tűnhet, uh-huh. de nem az, mert nyilván a balettmesterek pontosan tudják, kell a bemelegítésre idő, kell az adott gyakorlatok gyakorlására idő, kell az új tananyag átadására, tehát vagy akár már koreográfiák betanulására, mert évvégén mindig van egy közös ünnepünk Budapesten, ahol összegyűlik mind a 13 vidéki tehetségcentrum és a budapesti tehetségcentrum növendékeihez közel 400 gyerek, és akkor ott egy bizonyos tematikára felfűzve csinálunk egy nagy előadást, ahol mindenki bemutathatja a témához kapcsolódó koreográfiáját.
0: Oké, no, hát azt gondolom, hogy úgy nagy vonalakban összefoglaltunk mindent, és akkor te is személyesen, azért legtöbbször itt tudsz lenni Dunaharasztin, de úgy tudjuk, hogy most is itt
2: leszel. Bemutató vizsgákon is, amit hát nem vizsgák, hanem én betekintek félikkor is évvégén mindig az órákba, és aki éppen negyedikes vagy nyolcadikos, akkor ezek az utolsó májusi balett, vagy május vége balett óra felvételijük már a Táncművészeti Egyetemre, nyilván aki szándékozik egyáltalán felvételizni, uh-huh. tehát én folyamatosan nyomon követem őket, és hát engem is bármikor utol lehet érni, úgyhogy mindenkinek állok rendelkezésére.
0: Még a végén egy záró kérdés, hogy akinek esetleg nem sikerül a tehetségcentrumba bekerülni, ugyanúgy járhat például akár Dunaharasztin Hommer Csaba oktatóhoz egyéb órára, tehát hogy nem a tehetségcentrumon belül, ugye?
2: Persze, természetesen, uh-huh. tehát pontosan ezt szoktuk ajánlani, hogy semmi gond, de akkor nyugodtan be tud iratkozni ezekbe a csoportokba, mert hát a Csabáék éjjel-nappal csinálják, úgyhogy
0: uh-huh. Igen.
2: akkor oda be tudnak csatlakozni.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést dr. Szit Melindának, a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett tanszékének, egyetemi docensének, egyébként pedig a Vidéki Tehetség Centrumok szakmai vezetője is, és akkor tehát, ahogy elhangzott, Dunaharasztin akár személyesen is lehet vele találkozni a következő felvételin szeptember 12-én 11 órától a Művelődési Házban. Uh-huh. Nagyon szépen köszönjük. Szép napot!
2: Köszönöm, viszont kívánom mindenkinek. Köszönöm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet, pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
7: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idén be is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet is. A tanév végén, a tanévzáróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumba menők vagy a környéken lakók.
6: A Bolgár kereszt utca is megújulhat. Tóth Pál hozzátette, az utca több ingatlan előtti szakaszának útépítése valósulhat meg, amelyhez a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés miatt szintén szükségessé vált a fedezett kiegészítés. Kiemelten az ott élők már régóta várnak a fejlesztés megvalósítására, és reményei szerint a beruházás szintén jövőre elkészülhet.
7: Remélem, hogy az idejébe el tud kezdődni, és a jövőjébe be tud fejeződni. Tehát ugye ez az év a november 15-ig tudnak akár aszfaltozási munkákról is beszélni, de hát, hogy közmű kiváltások bármi egyéb van, azért az egy jóval nagyobb feladat. Szerződéskötésre még ugye a kivitelezőkkel nem került sor, tehát még a pontos határidőt ezért nem tudjuk. Én azért optimista vagyok a tekintetben, hogy legalább ez a két helyszín meg tud újulni. Akár a parkoló is egy fontos, de akár ez a Bolgár Kertész utca is, ugye elmondtam, hogy már 9 éve húzódik.
6: Nyáron ismét több fejlesztés valósult meg a taksonyi óvodában. Az intézményben ezúttal elsősorban az energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat hajtottak végre. Erről Kreisz Mátyás, az óvodát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke beszélt rádiónknak. A fenntartó az elmúlt évben is jelentős összeget fordított intézményei fejlesztésére. Tavaly csak nem 250 millió forint értékű beruházás valósult meg, ebből mintegy 220 millió forintot az iskola fejlesztésére fordítottak, míg az óvodai beruházások értéke 24-26 millió forint között alakult. A nemzetiségi önkormányzat szerint a fejlesztések azt mutatják, hogy kiemelt figyelmet fordítottak. fordítanak a fenntartásukban működő oktatási és nevelési intézmények folyamatos korszerűsítésére. Az idei nyári munkálatokkal pedig az óvoda energiahatékonyságát is tovább javították.
8: Az elmúlt 4-5 évben abszolút fókuszban volt az energiahatékonyságnak a fejlesztése, hiszen láttuk azt, hogy a nagyvilágban milyen kihívások elé állít bennünket, legyen szó a Covid okozta válságról, az azt követő energiaválságról, az energiáraknak az emelkedéséről és így tovább. Ezért kiemelten fontosnak tartottuk, hogy energiahatékonyságot növelő beruházások menjenek végbe mind az óvodában, mind az iskolában.
2: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszentmiklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszentmiklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszentmiklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-ol. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi Ben.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Egy frontális karambol történt Budapest 9. kerületében a Soroksári úton. Tűzoltói beavatkozásra is szükség van. Ezt egyébként egyik hallgatónk küldte, köszönjük szépen. Frontálisan ütközött egy személyautó Budapest 9. kerületében a Soroksári úton, a Szabadkai út és a Timót utca közötti szakaszon történt a baleset, a fővárosi hivatásos tűzoltókat is riasztani kellett. A Rajok a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik gépkocsiból. Többen is megerősítették egyébként soroksári csoportokban, hogy tehát egy óriási baleset történt, épp egyébként újraélesztést is végeztek a mentők, hatalmas a dugó, három sávban lezárták az utat. Aztán itt a Csepel-szigeten a legtöbb úton egyébként élénk forgalomra és torlódásra kell készülnötök, lassú a haladás a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi és fővárosi szakaszán, de végig a Műúton, Szigethalmon is csak lépésbe lehet autózni mind a két irányban. Lassú a haladás a gyártelepi Hévátjárónál is, dugó van a Gerinc úton, Sziget-Szentmiklóson, és végig Sziget-Szentmiklóson a Csépi úton is már az Iglice utcától kezdve torlódásra kell készülnötök és araszolásra. Kitartást kívánunk mindenkinek jelenleg, aki a dugóban ül, vezessetek óvatosan.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
2: 4 perc múlva 3:49. Szép reggelt kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Izzanak a kameráink. A Facebook oldalunkon, illetve a YouTube csatornánkon tudtok minket nézni. És én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
2: De nem csak minket, hanem vendégünket is. 50 éves a Koló zenekar, és vendég az alapítója, méghozzá Halász László. Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: 5 évtized, azért az nem semmi, és hát ugyebár nyilván azért én azt gondolom, hogy itt a térségben főként tökölöntiteket nem igazán kell bemutatni, de azért mégis kezdjük azzal, hogy 50 évvel ezelőtt megalakult a Koló zenekar. Miért alapítottad te ezt meg 50 évvel ezelőtt?
4: Gyerekként kezdtem el hangszeren játszani, 5 és fél éves korom volt az első fellépésem.
2: Mi?
4: Óvodás.
0: Igen, kicsi korban.
2: De milyen jellegű fellépés, akkor milyen zenét?
4: Harmonikán tanultam. Tehát akkor még nem tanultam, csak magamtól. De 5 és fél éves korom volt az első fellépésem, erről tudok fotót is mutatni.
2: De jó, na, oké, jó.
0: Mindjárt még fotót is nézünk.
2: Igen, igen, de közben beszélj is, jó, mert hogy rádióműsor vagyunk, úgyhogy kell valami hang is.
4: Igen, és...
0: Mutatom én.
2: Mutatod? Ez,
4: amikor na. Mutatom, az, jó! Amikor kísértük
0: a... Jól látják. Adom neked is.
4: Az óvodából felmenőket, iskolába menőket, akkor játszottam először életemben harmonikán, mármint, hogy akkor volt az első fellépésem. Nos, későbbiekben pedig...
2: Hát ezen, bocsánat, de most azért ezen megleptél. Én imádom a régi fotókat, meg így, ez most teljesen bekönnyezik a szemem. Várjál, honnan volt, ráadásul ilyen harmonikát, de cuki, hogy ugye neked megfelelő méretben is. Honnan volt?
4: Talán még ma is jó lenne.
2: Komolyan? Hát akkor milyen nehéz lehetett akkor amúgy?
4: Nem volt nehéz egyébként.
2: Nem volt nehéz. De honnan harmonika. Volt ez neked?
4: Hát a szüleink vették. Mi a szüleink nagyon művészetpártolók voltak, nagyon egyszerű munkás emberek voltak, de édesapám nagyon nagy gondot fordított a tanítatásunkra úgy a egyéb vonalon, mint a művészeti zenei vonalon. No, szóval tehát harmonikásként...
2: Kis Lacika ott harmonikázik. Mm-hmm. Igen?
4: A Délszláv, Tököl Délszláv Együttes megalakulása 1967-re datálódik, és akkor mint táncosként, de már akkor zenélgettem itt ott, és az akkori tambura zenekar felismerte az igyekezetemet, és az idős tamburások hát kezdtek bevenni a zenekarba, amellett, hogy táncoltam az együttesben, bevettek a zenekarba, és hát nagyon sok mindent szívtam magamba a tudás tekintetében, tehát rengeteg dalismeret, a hangnemek, a tempók, a táncos tempók, stb. És ez tartott olyan nem tudom hány éven keresztül, tehát jártuk az országot a zenekarra gyerekként, nagyon sokat voltam velük, játszottunk különféle nemzetiségi rendezvényeken, legyen az bál, netán egy esküvőt a környékben, a Pest-megyei szertelepüléseken, és 76-ban azt mondta az idős nagybőgős bácsi, Bélési Csandra bácsinak hívták, hogy Lacikám, csinálj magadnak zenekart, mert mi a öregek vagyunk, nem akarunk turnézni, nem szeretnénk éjszakázni. És tökéletesen akkor már volt ilyenfajta mozgolódás, rajtam kívül még sok fiatal tamburázott, brácsozott, bőgőzött, stb.
2: Te tőzsgyökeres tököli vagy?
4: Abszolút,
2: voltál kisfiú?
4: Így van, igen, Rác felmenőkkel, igen, igen, tehát a tököli Rác identitás azért megvan a vér szerint is, meg egyébként is, és akkor összedugtuk a fejünket, összehívtam a srácokat, akik úgy gondoltam, hogy egy zenekart létre lehet hozni, és így alakult meg 76-ban az öttagú kóló zenekar. És innentől gyakorlatilag mondhatom büszkén, hogy szinte egy perc kihagyás nélkül, és minimális tagcserével.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy ugyanaz maradtak-e, igen, vagy volt valami változás?
4: Hát érdekes módon a zenekar egy bőgős falu zenekar volt, vagy a bőgősök adták a kilincset egymásnak, nem sok, négyen voltak bőgősök a zenekarban, most az ötödik egy fiatal srác. Nem tudom, miért alakult, így nem is kutattam sosem ennek az okát. Jöttek, mentek a bőgősök, de nem évente, hanem mondjuk 10 évente. Jelenleg az akkori zenekarból 3-an vagyunk, akik állandó tagok vagyunk, és akkor ehhez csapódott később két kollega, két fiatalabb, aki Pécsről felköltözött, egy népzenész kollega, és egy már általunk kinevelt fiatal tamburás, aki ma már 50 pluszos, tehát így alakult a zenekar, és így dolgozunk a mai napig. Kezdettől részesei vagyunk a hazai táncházmozgalomnak szinte, én ma jó magam igazából, mert a táncházmozgalom 74-re datálódik, és a zenekar 76-tól abszolút módon ott van a táncházmozgalomban, a népzenei mozgalomban úgy szintén ott vagyunk a zenekar megalakulása pillanatától kezdve. Tehát, és itthon, külföldön rengeteget turnéztunk, bejártuk a félvilágot, köszönhetően ez sok táncegyüttesnek, főként a Tököldi Észlelv együttesnek, ahol számtalan földrészen megfordultunk, tehát nem csak
2: például?
4: Európa, hát Európában, számtalan országban, sok volna felsorolni, voltunk Kínában, Mexikóban, tehát bejártuk a félvilágot, illetve én magam a Magyarországi Nemzetiségi Központi Táncegyüttesének az egyik zenei vezetője voltam 20 éven keresztül, Jelesen Kricskói Csantal koreográfus, művészeti vezető és nagy tudású ember oldalán. Jobb keze voltam zeneileg. Hát a Központi Együttessel már jóval előtte bejártuk a félvilágot. Ugye sokat turnéztunk úgy szintén Európában, Afrikában, stb. Tehát a zenének nagyon sokat köszönhetek így módon. Ugyanakkor nyilván ad is az ember, tehát a zene. A zene az olyan dolog, hogy ugye rengeteg gyakorlásra, rengeteg egyéb lemondásra jár. Most mondhatnék olyan példákat, hogy amíg a többiek, most annak idén most ez a közhelynek számít, hogy a Grundon rúgták a labdát, mondjuk én sose volt egy foci rajongó, most sem vagyok igazából az, de nem játszani mentem, hanem bizony nekültem és gyakoroltam. És
2: egyébként, ha már itt tartunk, megmondom őszintén, hogy beszélünk róla, annyira bánom, hogy nem mondtuk, hogy hozd el a hangszeret, gondolom, igen, nincs kint az autóban, feltételezem, sajnos, mert hogy nekem ez a mai napig mindig is rejtély volt, hogy harmonikán hogy lehet ennyi mindenre figyelni, hogy egy picit, csak nagyon úgy, hogy nagyon laikusak vagyunk, mert ezt nem titkoljuk, de hogy mesélj már arról, hogy működik tényleg az, hogy mennyi gombot kell nyomni közben, kibe
5: mozogatni.
2: És akkor most így hagyjuk is, amiket én így tudok róla, de hogy nagyon sok mindenre kell figyelni, ugye?
4: Hát igen, de hát ez egy egyszerű a magyarázat, meg kell tanulni. Meg kell tanulni a harmonika jobb kezét.
2: De nehezebb amúgy, bocsánat, harmonikázni, mondjuk gitározni, vagy sokkal összetettebb gondolkodásmódot, tevékenységet igényel?
4: Hát szerintem nem, meg gitárni is ugyanúgy lehet például, hogy és kell is akkorban, attól függ. Tehát akkorban lehet gondolkodni, szólisztikus dalokban lehet gondolkodni, tehát ha zenész valaki, és hogy otthon van a zeneelméletben, akkor nyilván tudja, hogy ha gitározom, akkor mondjuk egy spanyol gitárt vegyünk példaképpen, ahol olyan akkord szólók vannak, meg olyan akkord futamok, meg olyan tehát akkordjáték van, hogy ott otthon kell lenni a dolgon. Harmonikán ugyanez van. A harmonikának van jobb keze, bal keze, a zongorának van jobb keze, bal keze, orgonistának van jobb kéz, bal kéz, lábbasszus. Tehát mondhatnék még példákat, amely nagyon összetett, összpontosított figyelmet igényelnek. Meg kell tanulni.
5: Ugye te is gyermekkorban kezdted, és szerintem a legtöbb hangszert, aki elkezdi gyermekkorban, nyilván a gyakorlás is a kulcs.
4: talán annyit megérdemel még ez a gyermekkor, hogy a szüleim elmesélés alapján, hogy ugye akkor idős tambura zenészek, akikén később már nagyon fiatalon játszottam, pár éven keresztül, ugye mentek a lakodalmi bocsánat, menetek az utcán, és előttünk elment, a központi helyen laktunk, a falu közepén, jöttek, mentek lakodalmi menetek, én meghaltam a dallamot, berohantam a hangszerért, kiültem az akkori kis gongnak hívták a kis ház előkét, és addig vacakoltam a hangszerrel, idézőjelben, amíg azt a dallamot meg nem találtam, ezen kb. 4 éves korommal lehetett, és amíg meg nem találtam azt a dallamot, és akkor onnan boldogság volt. Tehát szerintelenség nélkül mondom, hogy az a hallásom egész jó, és ennek köszönhető, sok minden köszönhető, többek között az, hogy ilyen hamar megtanult dallamokat, és később nyilván akkor jöttek a zeneiskolák, tehát volt a Sziget Zalman, a Csepel, ott ugye Művöldési Házban volt a zeneoktatás, ott tanultam harmonikázni, később kórusvezetői iskola, ezt követően Budapesten az Országos Szórakozási Központban nagy mesterektől lehetett tanulni, illetve a főiskola, a zenei szakon, tehát sok-sok minden keresztül, mert az ember, amíg odáig jutott, hogy zeneileg, hát mondhatni, hogy képzettnek mondhatja magát.
2: Hát olyannyira, hogy ugye én a Tököli Summer Festen majd erről a következő fél órában beszélgetünk, de sokszor találkoztunk, és volt szerencsém megtudni rólad, hogy te alapvetően egyébként énekzene pedagógus vagy.
4: Így van, tehát a végzettségem énekzene népművelés szakon végeztem a főiskolán.
2: De tanítottál is iskolában? Vagy most is tanítasz?
4: Tanítottam a Tököli Általános Iskolában, tanítottam énekzenét felső tagozatban, illetve zeneiskolákban tanítottam. Így a Ráckevei Műzetiskolában, a Tököli Műzetiskolában 3 évig lejártam Deszkre, az egy jelenzen szerb település, Szeged után van pár kilométerrel. Tehát minden az embert próbáló volt, hogy minden hétfőn le kellett utazni Deszkre, autózni, ott volt 11 néhány növendék, őket letanítottam, aztán vissza, és folytattam próbák, stb. Tehát igen, tanítottam, és nagyon szeretem a tanítást, csak egy időben volt, amikor Ráckevére jártam, heti két alkalommal, Tökölön tanítottam, heti két alkalommal, mellette volt a Művház, a Délszláv Együttes, a Férfi Kórus, a két zenekar, és be kellett látnom, hogy ez így nem megy sokáig, mert ugye vagy a diák sényli meg az oktatást, vagy én magam töröm össze magam út közben. Persze. A rohanásban, tehát le kellett adnom Ráckevét, ami 14-15 éven keresztül ment, és nagyon-nagyon szerettem tanítani. Szóval alapvetően régóta foglalkozom gyerekekkel. A Tököli Táncegyüttes utánpótlás csoportjait 38-40 évig vittem magam, aztán most már nyilván kinevelt az ember maga mellett olyat, aki fiatalabb, és hát nyilván ő mozogjon, ő mutassa a lépéseket, ne én vénségemre, tehát de szerettem a tanítást, rengeteg foglalkozom a gyerekekkel, a gyerekek aztán nagyon, mindig nagyon fontosak voltak az életemben.
2: Azon gondolkozom, hogy milyen szerencsés vagy olyan tekintetben, és szerintem egy gyerek akkor a legszerencsésebb, amikor már igen korán a szülők felfedezik, hogy mi az, amiben
5: mennyire tehetséges,
2: úgy tehetséges, hogy igen. Szereti is, és egy percet nem kell akkor dolgoznia, hogyha tényleg azt. Márpedig azért a zene, meg a művészeti világ, valahogy azt érzem, hogy nagyon sok szülő azt mondja, hogy jó, de legyen egy rendes szakmád is. De hogy nálad meg nem ez volt, hanem igen, téged támogat. Volt ilyen is?
4: Volt ilyen is, igen. Édesapám azért féltő gondossággal mondta munkatársainak, ezt úgy később visszahallottam, hogy hát sose eszik majd kalácsot, mondta édesapám akkor, mert hogy féltette, ugye, tehát ő esztergály szakmája volt, aztán később feltornázta magát egész üzemvezetőig, de tehát ő azért látta, hogy a régi rendszerben, ugye az én mesteremeket tanultam gyerekkoromban, ők azért vegetális szintjét, nem voltak olyan nagy pénzek a zenében. Kis pénzeket megkeresték a kocsmákban, hitottam ott lakodalmakban, de hát mi azért kicsit másként csináltak a dolgokat, és mikor az első úgymond tiszteletdíjakat megkaptam, hát akkor apámnak kicsit elkerekedett a szeme, és akkor belátta, hogy igazából, mert én magam is jártam, ugye földünk volt, akkor szabad szombatok voltak, és akkor kimentünk a földre kapálni. De hát én mondtam nekem, délben le kell lépnem, mert megyek fellépés, stb. És úgy elfogadták a szüleim, néha eleinte nem vették jó néven, de hát kapáltam, úgyhogy még mások csináltak hárosét, egy felet csináltam. Tehát
2: jobban jártak, ha mentél zenélni.
5: Igen.
4: És aztán később apám belátta, hogy igazából igen, szóval, hogyha az anyagi oldalát nézzük, bár én sosem néztem az anyagi oldalát a zenének, mert ha mai napig ezt vallom, hogyha csak pénzért zenélnék, sose zenélnék, csak megfejem magamnak otthon, mert ezt nem lehet csak pénzért játszani. De a tiszteleti az fontos, ha az embernek ez a félig meddig megélhetése, de a zene az sokkal fontosabb, és ezt most ne vegye senki tőlem túlzott álszerénységnek, de ez a fontos mindig, a zene volt mindig a fontos az életemben. Apám ezt aztán később rájött, hogy nem is kellett sok év, hogy rájöjjön, hogy igazából tehát megélhetést is lehet biztosítani, ezzel nem beszélve a művész értékekről, amit az ember képvisel.
5: Hát megközben ugye szívből csinálod.
2: Igen, ha már zene, hoztál nekünk egy zenét, amit mindenképpen most le is fogunk játszani, egyébként pedig Halász László marad velünk a következő fél órában is, ha esetleg van hozzá bármi kérdésetek, a Facebook oldalon a videó alatt is felteltitek, vagy a 0620 95 95 107-es Viber számunkon. Milyen dalt hoztál nekünk, mit lehet róla tudni?
4: Illusztrációként hoztam egy olyan kukunyeste dallam összeállítást, mely több részből áll, bár össze van szépen mixelve zeneileg, az néha szerintem szépen szólal, megszólal. Az első dallam, amit a már említett tököli öreg tamburásától tanultam, az egy tököli kukonyosi dallam. Azért vagyok büszke rá, mert azt az országban csak mi játszunk, a Kóló zenekar, ebben ezt a változatot. Sehol máshol az országban nem hallottam ezt. És utána jön még két kukonyosi dallam, amely igazából Baranya megyére jellemző, illetve Bánátra. Van benne egy horvát része, meg van egy szerb része, tehát háromféle kukonyosi dallamból tevődik össze ez az összeállítás, és mondom még egyszer, az első az tököli változat, büszke vagyok rá, és a másik kettő pedig Baranya, ez a bánáti változat.
2: Hallgassuk akkor ezt meg, 50 éves a tökörről indult Kóló zenekar, az alapítójával, Halász Lászlóval beszélgetünk, aki a következő fél órában is marad velünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n.
1: Telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök. A baptista szeretett szolgálat is segíti a mentést Nepálban. Folytatódik a kissé szeles, nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, jelentette ki a dublini uniós külügyminiszteri találkozó kapcsán a magyar tárca vezető. Orbán Anita hangsúlyozta, hazánk szolidaritásról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni, augusztus elejé feltehetően orosz dróntámadás után. Hozzátette, az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha. Belgium továbbra is elutasítja a befagyasztott orosz vagyon hasznosítását. Az Európai Bizottság tavaly tett javaslatot arra, hogy a letétbe helyezett orosz értékeket jóvátételi kölcsönként Ukrajna támogatására fordítsák. A felhasználásához a belga kormány garanciákat kérte az uniós tagállamoktól, de mivel ezt több ország elutasította, a terv kudarcba fulladt. Rekordmennyiségű több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül, közölte az amerikai energiaügyi miniszter. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan, a héten már két tankerhajót is megtámadtak. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légi csapásokkal semmisítették meg. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai tegnap utaztak el a villámáradás sújtotta térségbe. A múlt hét szerdán történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember halt meg, csaknem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A szeretetszolgálat gyűjtést is indított. Az adomány.baptistasegély.hu oldalon vagy banki átutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit.
6: Időjárás.
7: Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. Több felé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogy

0: Folytatjuk a legfrissebb közlekedési információkkal a Süsfel napot. Jelenleg is sajnos azt látjuk a térképen, hogy dugó hátán torlódik. Az 51-es Taksony és Dunaharaszti között, sőt Dunaharasztin a főváros irányában szinte csak arra szólva tudtok jelenleg közlekedni. Erős a forgalom még mindig az M0-ás autóút déli szakaszán. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tatabánya és Biatorbágy között. A kiépített terelésnél főként a külső sávban nehéz jelenleg az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Aztán azt is látjuk, ha már itt tartunk, hogy a nullás déli szakaszán ugye korábban történt egy baleset, és ez még mindig hatással van itt a közlekedésre. Ez főként a Dunaharaszti szakaszt érinti, illetve a gyári részt, úgyhogy ott még mindig torlódásra kell készülni. Rendőri jelenlét van Dunavarsányban a vasút soron, illetve Tökölön, a Csépi úton is kint vannak a rendéber őrei. Vigyázzatok magatokra, nagyon erős a forgalom, tartsátok be a sebességhatárokat és a megfelelő követési távolságot is, és akkor talán nem lesz baj.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. A Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán tudjátok videós formában is követni a beszélgetést. Továbbra is vendégünk az a Halász László, aki 50 éve alapított a Tökörről induló Koló zenekart, amelynek elsődleges célja a magyarországi délszláv népek, a horvátok, a szerbek és a szlovének népzenei hagyományainak gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása is. Beszélünk majd mindjárt arról is, hogy ha már színpad, akkor hol léptetek fel az utóbbi napokban, hetekben így az 5. X-et megünnepelvén, illetve hogy hol lehet veletek akár rendszeresen is találkozni. Na de előtte én itt kikérdeztelek egészségügyileg, hogy hogy áll a gerinced, mert hogy ugye hormon

0: az, amin te folyamatosan játszol. Ráadásul azt beszéltük meg, hát én is látom, hogy ugye szinte végig állva. És hány kiló ez a harmonika?
1: Hát ez a harmonika 11-es fél.
0: Hosszú órákon át van rajtad.
1: Hát igen, vannak koncertek, ami mondjuk 30 percre másfél óráig tart. Ez egy lájtosabb dolog. Ugyanakkor vannak olyan rendezvények, főleg ezek a nemzetiségi bálakra gondolok, meg hasonlók egy hosszabb lélegzetvételű, ami bizony 6-8 órát feltételez. Az előbb elmondtam egy ilyen háttérbeszélgetésben, hogy tehát ezt a zenét, ezt a szavúgyban balkáni, a szó nemes értelmében balkáni zenét, ezt ülve én nem tudnám játszani. Tehát nem, ezek olyan pesgő ritmusok, olyan muzsikák, hogy ez a képtelenség az embernek, nem csak a kezei mozognak, hanem bizony az egész teste valahogy, vagy benne van az egész muzsikában. Tehát ezt nem lehet ülve játszani, mert az ember fölpattan rögtön, és akkor ezt egy olyan virgás kólot, vagy olyan tüzes kólot nem lehet ülve, szerintem. Vannak egy megtehetsen, én nem tudom megcsinálni. Igen, hát Istennek legyen hála, nem volt eddig még komoly gondom. Nyilván az ember gerince ezt valamilyen szempontból meg sínli ezt a sok évtizedet. Bízom benne, hogy hát jól esik nyilván pihenni, és még egy koncert után is nyilván az ember kicsit megmozgatja a hátizmait, meg egyebek, mert azért csak igénybe van véve.
0: Bizony. Igen, de közben meg, ha egy picit spirituálisan veszük, akkor meg végig azt csinálod, bármennyire is nehéz a hangszer, ami feltölt, tehát, hogy ami meg energiát ad, tehát, hogy valahol kompenzál ez a lelki igen, dolog a megterhelésnek.
1: Most, hogy az ennek közben az ember, amikor vége egy rendezvénynek, egy bulinak, egy koncert, akkor érzi az ember, közben nem érzem.
0: Aha, tudom, nyilván, milyen ez?
1: Akar az ember koncert, arra, amit csinál, muzsikál, a zene ott van az emberben, a technika a kezeiben, figyel a kollégákat, vezényli a zenekar, tehát instrukciókat, akár, hogyha
2: minden másra
1: egy koncertet
2: figyel.
1: Játszok, akkor figyel a zenekar, figyel a közönségre, ha táncházat játszok, akkor figyel a táncos közönségre, ott hogyan lehet a hangulatot fokozni, hogy lehet mozgatni az embereket, jó értelemet, tehát hogy lehet befolyásolni zeneileg, hogy azok egyre építkezzen, aztán kicsit megnyugodjon, újraépítkezzen. Ezek mind olyan dolgok, amik elvonják, hogy nem is gondolsz arra, hogy 11,5 kilót hordozol a válladon, és közben mozgatod és dolgozol vele.
0: Ezzel Bettivel mi is így vagyunk sokszor, hogy ezt bevalljuk, hogy néha úgy jövünk be, hát főleg Betti hajnalok, hogy úristen, mindjárt elalszunk, és bekapcsoljuk a mikrofont,
2: akkor minden
0: és így teljesen elfelejtjük, igen, és így 10 óra abszolút. Után, hogy jé, amúgy én fáradt voltam,
2: igen,
0: de hogy így elfelejtettem.
2: De akkor úgy tudod, benned van tulajdonképpen az adrenalin, ez itt is azért hasonló. Van,
0: meg hát mi is ugyanúgy szeretjük.
1: Fontos, munkahelyen, ugye, tehát ugye az ember megy a munkahelyre, hál' Istennek világéletemben úgy tudtam bemenni a munkahelyemre, hogy szerettem, hogy csináltam.
0: Most itt az igazgatóságra is, mert hogy ugye azért arról nem beszélünk, de azt szerintem sokan tudják, hogy egyébként a művelődési központ vezetője vagy.
1: Tehát szerencsésnek tartom maga. Vannak emberek, akik jól már megint be kell menni, mikor telik le a 8 óra, stb. Sosem volt életemben ilyen.
0: Ugye ez, mert ezt a városvezetés is hallja, és lehet, hogy még 50 évet kérnek tőled ebben a pozícióban is.
1: Igen, tehát nem hiszem, hogy ez az, hát szerencse kérdése is, hogy az ember azt csinálja, mit szeret. Az a hobbija,
0: is.
1: Az a feladat,
0: hát is,
1: az a munkája, és ez...
0: De azért ne vonjuk el azt sem, hogy nyilván az ember saját maga felelős az életéért, de ez már megint egy másik kérdés, hogy ki milyen döntéseket hoz meg. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy tököl, ugyebár, hát azért azt mondhatjuk, hogy itt az elmúlt 50 évben te nagyon-nagyon sokat tettél Tököl városának a kulturális életének a fejlesztéséért, vagy egyáltalán azért, hogy van. Ugye? Tehát, hogy ezt azért a város is érzékeli, gondolom.
1: Remélem, hogy így van. Főként a korábbi évtizedekből talán a mostani lakosságnak egy része nyilván nem érzékeli, mert amikor elkezdtem, tehát én a művelődési központban 41 éve vagyok ott. Bánom, hogy kimondtam már kicsit, mert sokan azért azt mondják, hogy jó, most már elég, most hagyd már abban.
0: Már mindegy, mert kimondtad már korábban, és már leadtuk adásban az ottani interjúkban, úgyhogy...
1: Tehát mások a halászból mondják sokan, lehet, hogy igazuk van részben. Nyilván nem sokan ennek vége szakad, mert egyszer vége szakadjon, de tehát fontos volt világéletemben egész a nemzetiség, a kultúra, és a széles a magyar kultúra minden szegmense. Tettem a dolgom, amilyen lehetőségeim voltak. Anyagi lehetőségek, ugye más volt 40 évvel ezelőtt, még 30 évvel ezelőtt a kulturális szolgáltatás, más ma a kívánságlista, mások az elvárások a mai közművelődésben dolgozóktól, tehát fejlődik, mozog állandó ez a dolog, és hát meg kell felelni a kihívásoknak, többé-kevésbé sikerült eddig, hát igyekszem. Hogy mennyit tettem a tököli kultúrát, mindig szolgáltan gondoltam ezt. Én mai napig azt, és mindenféle mindenféle álszerénység nélkül, mondom, hogy ezt szolgálatnak gondoltam, és ezért tettem, és nem napi 8 órás munkaidő volt ez sosem, hanem valamikor 16 óra, valamikor csak 4 óra volt, azért mindjárt az kevesebb alkalom volt, de a 10-12-nél kevesebben szinte sosem.
0: Bár én hozzáteszem, én azt gondolom, hogy te is olyan vagy, mint sokszor mi, hogyha a boltba elmész, akkor is azon gondolkozol, hogy miből lehet témát csinálni, vagy milyen program lehet. Tehát, hogy szerintem ezek olyan munkák, ami tök jó, mert szeretjük, de nincs olyan, hogy én ezt is leteszem.
2: Ez nehéz letenni.
1: Olyan hivatásnak gondolom, igen, hogy itt nem tudsz, hogy igen, elvégeztem, hátradőlök, nem tudom megcsinálni, mert mindig az embernek jár az agyat, tehát mindig valami újat kell kitalálni. Most akkor milyen műsorokat lehetne csinálni, akár a könyvtárban, akár a művelési különböző helyiségeiben, tehát kiket hívunk meg, hogy lehetne ezt befolyásolni a lakosságnak azon részét, hogy különféle előadásokkal, kicsit ismeretterjesztésre gondolok, vagy bármire, nem csak a színpadi előadásokra, tehát mindig jár az ember, hogy ebből sosem elég. Én azt hiszem, hogy mindig tudsz ki tudsz valamit találni, hogyha eléggé rajta vagy a dolgon. Tehát sosem lehet, nem lehet leülni, hogy elvégezte a munkámat. Nem, mert mindig lehet valami újat csinálni, újat kitalálni, ami nem feltétlen pénzkérdés, hanem közösségeket összetartani, megkeresni a közösségeket, összehozni új közösségeket, vagy a vezetőkkel olyan kapcsolatot, hogy ami nem pénzkérdés, ami sok munka, sok odafigyelés, sok utánjárásra jár, tehát ebből sosem elég.
0: Uh-huh. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, aztán akkor megyünk át egy picit arra, hogy hol lehet veletek találkozni, csak hogy ugye az előző fél órában is említetted azt, hogy az utánpótlás, tehát hogy szeretsz tanítani, és azért talán érdemes megemlíteni, hogy neked azért van fiad, és hogy ő is azért vitte tovább valamilyen szempontból, ő táncolt. Ugye most úgy tudom, hogy már nem táncolt talán, de javíts ki a tévedek, de hogy vitted tovább a következő generációra is.
1: Igen,
0: ezt a szeretetet.
1: A fiam 6 évesek kora volt, a táncot a Tököl együttesben, és megint csak nagyon büszkén mondom, hogy élvonalbeli táncos volt, aki olyan szintre vitte, hogy sokak szerint még az Állami Népegyetesben is megállta volna a helyét, hiszen táncoltak együtt az állami fiúkkal.
0: Akik egyébként a Tököli Summer Festen ott voltak 21-én, fel is léptek. 22-én, ha mondom.
1: És nagyon magas szinten táncolt, ugyanakkor 6 éves korot a zeneiskolába járt, ahol én tanítottam a Karáczkevén, és a zongorára írattuk be őt egy kolléganőhöz, és ugye én vittem, hoztam őt többnyire, és volt, amikor meg kellett várni az én órámat, egy másfél órát várt egy órát, és akkor amíg tanítottam a harmonikát, addig ő ott csörgött, és egy időt mondta, hogy apa, én szeretnék harmonikázni is, hát a büszom mellem nagyon dagadt, és akkor két tanszakra járt, úgy olvastak ott át, mint más az újságot, a könyvet, aztán jött a gimnázium, és valahogy ez kicsit megszakadt, aztán a tánc is később megszakadt, mert a munka elvitte őt, jelenleg külföldön dolgozik, nagyon jó helyen, itt nem messze Horvátországban, tehát igazából az élet elvitte őt, nagyon jó képességekkel, és ez tényleg büszke vagyok a fiamra, hogy nagyon jó képességekkel, zenei és táncos képességekkel rendelkezik.
0: Jó, ezt mindenképpen szerettem volna igen megemlíteni, mert ez fontos. Egyébként, ha már horvát, ti folyékonyan beszélitek is egyébként a nyelvet?
1: Hát az egy folyékonyan enyhe túlzás. Édesapai részéről vagyok főleg rád származású, ő folyékonyan beszélte a konyha nyelvet.
0: Az irodalmi nyelvet sokan magyarok a magyart se beszéljük, úgyhogy
1: igen. Igen, tehát folyamatosan beszélt, mikor jöttek hozzánk az akkori Jugoszláviából, folyamatosan beszélt velük. Nagyanyám, az ő édesanyja jobban beszélt rácsó, mint magyarul, tehát vannak ilyen múltbéli emlékek. Ugye aztán jött az iparosodás, itt Tököl környékén jött a Csepel, ahogy tudjár, jött a Csepeli, Csepelvas és Fémüvek. A férfiak, akik eddig dolgoztak a földeken, elmentek gyárakba dolgozni. Ott nyilván magyarul beszéltek. Uh-huh. Akkor már hazajövet, tehát ott is inkább a magyar szó terjedt el, már megszokták a magyar beszédet. Ugye Tököl annak idején nekem úgy mesélték, hogy a 920-as évek tájéken a Tököl utcán végigmentén csak rácsul beszéltek az emberek. Tehát elmentek a férfiak gyárba dolgozni, haza már e-mail-lámmal beszélgettek rácsul, inkább magyarul, és ezért ránk már nagyon kevés beszédkészség maradt. Amit felszedett az ember, az időközben felszedtem a némi tanulásból, a dalokból, nem kevés tanul az ember, amit énekel dalokat, hiszen azt tudja, miről énekel, és ez rengeteget számít. Tehát magyarul szokták mondani, nem lehet eladni külföldön. a horvát nyelv, horvát szert nyelvterületen.
0: Minket igen, de mindegy. Szeptember 18 péntek, látom itt egyébként, ezt most épp a port.hu-n látom, este 19:30 a Fonó Budai Zeneházban lesztek, de hát itt elmondtad nekünk mikrofonon kívül, hogy ez nem újdonság, mert a Fonóban rendszeresen ott vagytok.
1: Egy jó pár éve, igen, Fonóban általában havi egy táncházat játszunk, illetőleg a Ferencvárosi Művelődési Központban legyen ez a reklámhelye. 27. éve volt márciusban, hogy minden szerdán játszunk. Hát ez, szokták mondani, gombosztó, és nagyon sok egy családnak. Tehát olyannyira, hogy mondjuk a július-augusztus kimarad a nyári hónapok, akkor a műházak nagyon, nagyon lájtosan működnek. Tehát 27 év az nagyon nagy idő. Közönséget megtartani, újítani mindig a repertoár, ami nagyon nehéz, mert hiszen 60-70-80 féle kólót játszik a zenekar, nagyon sokat már nem tudsz hozzátenni, nagyon kell kutakodni azokat, hogy találsz új táncdalomokat, meg kell tanítani a lépéseket, tehát mindig az ember próbál törekedni arra, hogy újat hozzon, hogy megtartsa a közönséget, és hál' Istennek van egy olyan törzsközönségünk, amely 60 és 100 között mozog, abból 70-en ott van, a többnyi 80-an, az nagy szómai világban, ahol táncházak már sajnos halódnak, meg mennek tönkre, megszűnnek. Nem is tudom, szóval erre is büszke vagyok magyarul, hogy a zenekar ezt meg tudta tartani, és heti rendszeressége ott vagyunk a Ferencvárosi Művközpontban.
0: A koló az körtánc?
1: Igen, a kóló, egyébként a, nem kóló, hanem kóló. Kóló, tehát picit kóló. Hosszabb a szláv nyelvben nincsenek tehát olyan magánhangzók, tehát nincs az óbetűt, nincs hosszú.
0: Nincs hosszú
1: rövid. Nem kóló, hanem kóló, tehát így mondja az ember természetesen. Ugye a délszláv népek, horvátok, szerbek körtáncai, mondják tánc-táncnak is, de én jobban szeretem a körtáncot, a kólónak hívják, míg a románoknál hórának hívják, a bolgároknál hórónak hívják, tehát ezek a Balkán elterjedt nevek, amik évszázadokra nyúlnak vissza.
0: Ugye magának az együttesnek is ez a neve. Jó, a végén
1: jó a felvetés. Azért választottuk annak ide a kólónövet, hiszen a zenekar jellemzően a tánc együttesi kíséretből, és a táncházakból fejlődött ki, úgyhogy ma már mondhatni azt, hogy koncertzenekar is, táncházzenekar is, meg táncedés kísérés. Tehát a kóló, ez olyan gyűjtőfogalom, ami a zenekart úgy feltételez, a zenekar otthon van, ebben és abban is.
2: Tehát így mindent lefed.
1: Ez egy gyűjtőfogalom gyakorlatilag, igen.
0: A végére nagyjából egy-két perced maradt, hogy hogyan értékeled a Tököli Summerfestet idén, hiszen ugye miután mondtuk, hogy ugye te is vagy te vagy az igazgatója a műfáznak, a műfáz szervezte, tehát te szervezted a Tököli Summerfestet, milyen volt?
1: Azt kell mondanom, hogy hál' Isten, hálás vagyok, hogy nagyon szépen lement. A látogatottság sajnos egy tendenciának gondolom, talán 5-6%-kal kevesebb volt a tavalyi évhez képest. Nem tudom, és nem is akarom ezt kutatni, hogy nem is akarok okokat keresni. Hogy
0: jó, de hozzáteszük, hogy azért hosszú hétvége is volt, sokan valószínűleg el is utaztak.
1: Igen. Ugyanakkor azért tettük nem 15-20-ig, hanem 18-22-ig, hogy használjuk ezt a hosszú hétvégét. Na most ez lehet, hogy visszajutott ilyen szempontból, hogy akkor inkább lemegyek a Balatonra, kimegyek Horvátországba, benne van a kalapban, nincs mese, de így gondoltuk. De nem vagyok elkeseredve. Próbáljuk ezt a fajta létszámot kicsit megtartani olyan programokkal. Igyekeztünk mindenfélével, igyekeztünk a ma futó zenekaroktól kezdve a folklórig, a különféle esti programokig, gyerekprogramok nagyon-nagyon fontosak, és nagyon-nagyon látogatottak voltak. Ki vagyunk szolgáltatva, mindig azt mondom, ki vagyunk szolgáltatva idézőben a közönségnek, úgy látogatottság, mint anyagi szempontból, tehát jegybevételre gondolok itt.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük. És hát nagyon
1: zászlónak
0: szépen
1: mond. Igen. Ja, benne vagyunk még adásban?
0: Még adásban vagyunk, igen.
1: Zárszó ne ez legyen, hogy az anyagiak, tehát jegybevétel, hanem
0: jó, találjunk ki valami másik zárszót. Hol lehet veletek? Ezt már beszéltük egyébként, de hogy most itt a legközelebb például, vagy lehet, hogy volt valami jó zárszó ötleted, mert láttam, hogy valami
1: nem
0: volt.
1: Nem volt, de most kitalálom mindjárt a zárszót. Okay. Ugye a zenekar, ha már zenekarról indultunk ki, a zenekar első koncertje augusztus 18-án volt a Summerfest ottani rendezvényén.
0: Akkor volt először? Vagy micsoda?
1: Akkor volt első, igen, igen. És ennek, ezt az évet ennek szánjuk, ennek az 50 évnek, és a következő koncertjén nyilván Szőkebb Hazánkban is lesz Tökölön ősszel, de szervezés alatt van már, mert is van szervezés, Baján lesz. Tehát próbálok olyan célpontokat, hogy ahol olyan közönség van, hogy horvát és szerb közönség, tehát Baján, Bácskában a bunyavácok, főként a Baja környékén, Pécsen a sokácok, bosnyákok, Pécsen a Zsolnaiban lesz egy koncertünk, Baján a Bácska Kultúrpalotában, szombatra tervezünk egy koncert az ottani nyugat-magyarországi horvátság részére, Szentendrén van folyamatban egy koncert, mint Pest megyei régió, tehát ahol Szentendrét egész Lórévig a szerb, meg a horvát településeket tudjuk megszólítani. Nyilván lesz egy koncertünk vagy a Fonóban, vagy a Ferencvárosi Művközpontban, mint olyan hely, ahol rendszeresen megfordul a zenekar. Tehát ezek a tervek erre az évre.
2: Akkor bejárjátok az országot.
0: Hát, igen. Nagyon szépen köszönjük Halász Lászlónak, az 50 éves Koló zenekar alapítójának, és egyébként pedig a Tököli Művelődési házigazgatójának is, és gratulálunk az 5. X-hez.
2: Köszönjük.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorban állás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
9: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Ez reklám volt.
10: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat. Szigetszent Miklósváros önkormányzata a következő támogatási időszakban is pályázati lehetőséget biztosít a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. A 2026 második félévére és 2027 első félévére vonatkozó részletes pályázati kiírás Szigetszent Miklósváros honlapján érhető el. A támogatási időszak 2026. július 1-től 2027. június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24-e. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a támogatási összegek nem emelkednek, örömteli, hogy az önkormányzat ezúttal is meg tudja hirdetni a sportszervezetek számára a támogatási pályázatot.
12: Azt is tudomásul kell lenni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a rezsiszámlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani. Én, amit ezzel kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el. Egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keretszétosztása.
11: Felújított környezetben kezdik az új tanévet a kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Sziget-Szentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, négy tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet várja. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást. A jövőben is elérhető marad az ingyenes jogsegélyszolgálat Halásztelken. Továbbra is biztosítja az ingyenes jogsegélyszolgálatot Halásztelekváros önkormányzata a település lakói számára. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek könnyebben és gyorsabban jussanak hozzá a jogi segítséghez mindennapi ügyeik intézésében. Dr. Schöninger András Halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, a szolgáltatás tavaly márciusban indult el az önkormányzattal szerződésben álló ügyvéd közreműködésével. Hozzátette, a lakosok ennek keretében jogi iránymutatást kaphatnak, amely segíthet eligazodni számukra a szükséges lépésekben, valamint abban, hogy ügyeikben mely hatósághoz, fórumhoz vagy szakemberhez érdemes fordulniuk. Kiemelte, a szolgáltatás iránti érdeklődés és a lakossági visszajelzések azt mutatják, hogy valódi igény van erre a segítségnyújtási formára, ezért az önkormányzat a jövőben is szeretné fenntartani a lehetőséget.
13: Terveink szerint ezt a jogsegélyszolgálatot fennkívánjuk tartani, és szükség esetén akár még kibővíteni ennek körét, tekintettel arra, hogy néha az időbe se férünk bele, és ezért minél több alkalmat kell biztosítani arra, én úgy gondolom, hogy ezzel tudunk segíteni a halásztelkieknek, hogy a problémáikat egy ilyen módon kezelni tudjuk, vagy akár egy támpontot tudjunk nekik adni, hogy mi lehet mondjuk az adott következő lépés egy problémával kapcsolatban, amellyel hozzánk fordulnak.
10: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
14: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darabban mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
10: és Somogyi Bettyával.

0: Folytatjuk a legfrissebb közlekedési információkkal a Süsvel napot. Jelenleg is sajnos azt látjuk a térképen, hogy dugó hátán torlódik. Az 51-es Taksony és Dunaharaszti között, sőt Dunaharasztin a főváros irányában szinte csak arra szólva tudtok jelenleg közlekedni. Erős a forgalom még mindig az M0-ás autóút déli szakaszán. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tatabánya és Biatorbágy között. A kiépített terelésnél főként a külső sávban nehéz jelenleg az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Aztán azt is látjuk, ha már itt tartunk, hogy a nullás déli szakaszán ugye korábban történt egy baleset, és ez még mindig hatással van itt a közlekedésre. Ez főként a Dunaharaszti szakaszt érinti, illetve a gyáli részt, úgyhogy ott még mindig torlódásra kell készülni. Rendőri jelenlét van Dunavarsányban a vasút soron, illetve Tökölön, a Csépi úton is kint vannak a rendéber őrei. Vigyázzatok magatokra, nagyon erős a forgalom, tartsátok be a sebességhatárokat és a megfelelő követési távolságot is, és akkor talán nem lesz baj.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Egy perccel járunk 3:40 előtt. Szép délelőttöt kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsvel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Azért most egy picit örülök, hogy abban szinte biztos vagyok, hogy az én kislányomnak jut normálisan ebéd reggeli uzsonna Szigetszent Miklóson az óvodában, mert nem
3: igen,
0: mindenhol van ez így.
3: Van.
0: Nyilván mi is olvassuk, látjuk most tulajdonképpen így az egész ország erről beszél valahol. Egyébként nagyon érdekes, képzeld el, hogy tegnap, ahogy jöttünk haza, az unokatesom is ült a kocsiban, mindegy, voltunk valahol, és elkezdte nekem mesélni ezt a gyömrői esetet, hogy hallottam erről, hogy a gyömrői önkormányzat konyhai dolgozói, ugye ők biztosítják ott a térségi iskolákban is az étkezést, hogy a polgármester hát lebuktatott több konyhai dolgozót, majd mindjárt mondjuk, de szerintem biztos, hogy a legtöbben már hallottátok, hogy mennyi ételt lopott el, és mondjuk el, hogy a gyerekektől lopták,
3: hát a gyerekektől,
0: mindezt el.
3: Igen.
0: Tehát ez egészen elképesztő. Na de képzeld el, hogy ahogy így meséli nekem az autóban az unokatesom, mondtam, hogy hát én ezt így nem hallottam. És körgetem 2 perc múlva a Facebookot, és feldobta ezt a posztot.
3: Uh-huh. Tehát, én hogy elképesztő, nem láttam, hogy... egyébként, nem tudom, küldted ugye a videót, csak aztán ugye annyi minden volt már itt tegnap este, hogy akkor most kezdtünk erről beszélni, úgyhogy én még egy kicsit így, hát, hogy mondjam, keresem a szavakat, mert konkrétan sokat kaptam.
0: Ja, hogy
3: kaptam.
0: Te ezt így most tudtad,
3: hát
0: meg, igen.
3: Most, mert valahogy tegnap annyi minden volt úgy délután, hogy ez így, ez a hír nem jött velem szembe, és most, hogy így mondtad, meg megnéztem ugye az erről készült videót, amit ugye a polgármester készített a rajtaütésen tulajdonképpen, és így sokkot kaptam. Tehát, hogy nyilván igen. Lopni bűn, oké, rendben van, de az, hogy még gyerekektől is.
0: Igen, meg egyébként addig Bettit hagyom, hogy a vérnyomása lejjebb menjen, addig mondom, hogy ugye a legmegdöbbentőbb ebben a mennyiség, mert az, hogy most Marcsi néni, Julika néni megmaradt 2 kocka sajt, azt ő hazaviszi a gyereknek, az unokának, azért azt gondolom, hogy ez mindenki
3: azzal nincs baj,
0: csinálja
3: inkább,
0: meg,
3: hogy
0: ezzel
3: nincs baj. A kukába kerüljön egyébként, tehát ez így rendben is.
0: De az, hogy itt konkrétan a maradékot adták a gyerekeknek, és minden mást, amit ők haza akarnak vinni. Tehát, hogy olyan mennyiségről van szó, lássuk, azt írja a polgármester Kisberg Szabolcs, hogy lássuk az ellopott mennyiséget, a 6 kiló reszelt sajtból 5,1 kilót loptak el, mindössze 0, még egy kilónyit se hagytak meg a gyerekeknek, már pedig ugye több száz gyerekről van
3: és
0: szó.
3: És ott hogy osztották több száz gyerek közül? Van ott egy fotó.
0: Hát, ugye a reszelt
3: igen.
0: sajtot, pent erről beszélgettünk tegnap az autóban, hogy ugye reszelve a sajt, hát figyelj, most a kenyérbe, a reszelt sajtból, ha teszel, nem tudom, 3 ilyen kis kukacnyit, már azt mondhatod, hogy van benne,
3: van
0: azt
3: benne
0: hello,
3: sajt,
0: mert ugye szeletelve több kell bele, de persze. Hogy reszelve nyomokban tartalmazhat sajtot. De hogy akkor a másik, 6 kiló sonka felvágottból 3,5 kilót loptak el, 2,5 kilót adtak oda a gyerekeknek. 6 kiló margarin felét elvitték. Ezen felül elloptak, mint egy 3 kiló zöld paprikát, 5 kiló őszi barackot és egy nagy csomag levesgyöngyöt. Előkerült még a csomagból sok kész szendvics, több tányér készétel, sőt még diétás menü is, az egyik hűtőben pedig kiló számra volt elrejtve a maradék köret. A tettenérést követően a polgármester azt írja, hogy kihívta a rendőrséget, akik lopás miatt eljárást indítottak az elkövetők ellen, mind a 4-en be is ismerték a tettüket. és hát utána megkérte őket, hogy szedjék össze a személyes tárgyaikat, hagyják el az iskola épületét, mert hogy azonnali hatállyal fegyelmi kíséretében elbocsátotta mind a négy konyhai alkalmazottat. És hát... az a durva, hogy reggel hallottam egyébként a polgármester urat nyilatkozni, hogy ő elmondta, hogy jelenleg ugye lopás büntetről van szó, viszont hogyha kiderül, hogy ez rendszeresen megtörtént, akár börtöntüntetést is kaphatnak.
3: Hát én arra tippelnék, hogy ez volt az első nap, amikor most ezt
0: igen, csak ugye ezt bizonyítani kell.
3: Persze, be kell bizonyítani, igen.
0: Kellenek szemtanúk, meg ez a rendőrség dolga, de ha tudja a rendőrség bizonyítani, hogy ez üzletszerűen, hosszabb távon elkövetett lopás volt, akkor a Marika néni, már most ezt csak általánosságon mondom, persze, mehet a bőribe. Tehát, hogy...
3: hát mondjuk ez nem meglepő, mert akkor lehet, hogy ez már évek óta, nyilván hónapok óta, hosszú hónapok óta így volt. Azért nem kis mennyiséget vettek el. Sőt, több kommentelő írja, hogy az igen, meglett a családnak a havi étkezése, mert a saját családjuknak. Miközben a szülők azért ugye kemény pénzeket fizetnek. Pont egyébként tegnap egy budapesti csoport, én ugye 18. kerületben nőttem föl, ott írta ki egy szülő, hogy figyeljetek, Márti, amúgy mennyit fizettek az iskolába az étkezésért, és 23.000 forintos összeget írt, ez most mindegy, melyik iskola, lényeg, hát egy iskolába. Gondolom egyébként itt se lehet feltétlen sokkal olcsóbb annak, akinek ugye éppen nem kedvezményes, mert nem hárman vannak testvérek, vagy bármi. Úgyhogy azért,
0: hát
3: igen,
0: ha most belegondolsz,
3: pénz az egy hónapban
0: kifizetted egy a négy konyhás néninek
3: hát
0: egy havi kajáját.
3: Igen.
0: Fú, és figyelj, Beti, igen, lopnak az, oké, de hogy kinek van szíve és lelke a gyerekektől elvenni
3: hát
0: az, azt,
3: és
0: amit...
3: És inkább kevesebbet ad érted.
0: És kevesebbet tesz bele, és ha kér egy repetát, akkor képes neki azt mondani, hogy nem maradt, és közben ő meg ott... Tehát, hogy... És négy nőről van szó, most itt mindegy a nemek, de mégiscsak azért a nők, azt gondolná az ember, hogy becsületesebbek, igen, érzékenyebbek, igen, hogy... És a legmegdöbbentőbb szintén ezt is a polgármester nyilatkozta, de egyébként miután a polgármester úr megoszt ott egy olyan videót, ahol ugye fölveszi, hogy kutatja át a kocsiban, közben hallatszik a hang, hogy büszkén mondja a néni, hogy igen, nálam is ugyanennyi van, igen, ott a barack, és igen, hogy nem felesleges megnézni, mert ugyanannyi, mert hogy szétporcióztuk. És hogy ezt mondta a polgármester, hogy számára a legmegdöbbentőbb nem is a lopás, hanem hogy egyikük sem mondta azt, hogy elnézést, vagy hogy, hanem még igen, nekik állt fejebb, és persze, nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy konyhásként nem keresed a világ legtöbb pénzét, de bocsánat, de el lehet menni máshova is dolgozni, lehet lopni kicsit, hogy mondjam, ennél azért kicsit gyerekbarátabb módon is, mert ha egy picike megmarad, meg nem tudom, tehát az nem mentség, hogy én keveset keresek, ezért elviszem a gyerekektől, amit kifizettek
3: a szülők fizetnek ki,
0: hát,
3: igen.
0: Most nem mondok csúnyát,
3: de a kommentelők, hogy azzal nincs is baj, hogyha megmarad, mert tényleg mondjuk azért mindenhol marad meg, és mondjuk azt szétosztják, mert tényleg az egyébként tulajdonképpen azt már nem adod oda másnap a gyereknek, hanem menne a kukába. Tehát azt mindenhol így csinálják szerintem, és ezzel nincs is baj, hogy a maradékot elviszik, mert most tényleg jobb, mintha most tényleg kidobnák, de azt, hogy nem a maradékot viszik el, hanem megcserélik, és a maradék az tulajdonképpen az, amit a gyerekek kapnak. Igen. Nagyobb részét meg elviszik, hát mondjuk az úgy nincs rendben.
0: Azért elég durva dolgok derülnek itt ki a kommentekben, szóval, hogy azért itt ki derülnek olyanok, hogy máshol is hogy működik ez a rendszer, és egyébként nem akarunk mi sem naívak meg álszentek lenni, tudjuk, hogy valahogy mindenki okoskodik, és most itt nem csak a konyhában, hanem mit tudom én, ha valaki az Aldiban, Lidlben, Tescóban dolgozik, biztos vagyok benne, hogy ott is van már valami jó kis kialakult rendszer, vagy nem feltétlenül csak itt, akár például én reggel hallottam egy olyan sztorit is, hogy kórházból mit tudom én, elvisznek haza, nem tudom, egy domestoszt, most csak mondtam valamit. Tehát, hogy ilyenek amúgy sajnos vannak, és sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy ez valahol az ember elfogadja, de az, hogy egy gyerektől ilyen mennyiségben, ilyen formában, ez egészen elképesztő. Én szinte biztos vagyok benne egyébként, és jól is van ez így, hogy gondolom kapott egy fülest a polgármester úr, hogy most kéne erre sétálni,
3: De most lehet, hogy akkor, ahogy ő is mondta, fog tartani ilyen ellenőrzéseket. Egyébként nekem volt egy ismerősöm, aki dolgozott egy ilyen nevesebb budapesti pékségbe, és ott
0: na,
3: például este hazavihették, mert ugye nyilván úgy van, hogy minden nap friss pékáró, nem fogják azt kirakni, amit ugye előtt teltek, és ez ilyen francia pékség volt, mondom, kicsit ilyen drágább, és akkor tök jó volt, hogy mi is kaptunk. Tehát, hogy akkor ők hazahozhatták dolgozók nyilván, mint hogy ki legyen dobva. De az más, az egy üzlet nyilván, ott árulod. Itt meg azért a gyerekeknek kifizetik a szülők, és
0: igen, meg egyébként
3: az egész más.
0: Tudom, hogy sok helyen szigorú szabályok vannak, például gondolok itt ilyen gyors éttermekre, hogy én úgy tudom, hogy ott például, ugye, hogyha eltelik, nem tudom, 10 perc, és nem viszi el senki a hamburgert, akkor ki kell dobni, és te még sajnos meg se eheted.
3: Igen.
0: Tehát, hogy vannak ilyen szabályok, ami most az, hogy azt is ki lehet
3: játszani. Például nem eheti.
0: Hát igen,
3: meg,
0: de biztos hát vagyok benne, hogy ez is ki van valahogy hát, talál, igen. Vagy miért, tehát, hogy nyilván, hogy a munkaidejéből nem tudom. Ezt,
3: biztos.
0: De ezt gondolom benne van a szerződésében, tisztában van bele, aláírta, mit tudom én. De hogy tudod,
3: az
0: ilyenkor
3: azért,
0: az ember annyira csalódik az emberiségben, hogy tényleg 4 konyhás néni büszkén, igen, nekem is
3: aki
0: ennyi
3: gondolom
0: van.
3: Egyébként nagymamák, vagy vannak unokáik, vagy családja, tehát oké, biztos mondják, hogy nekik viszik haza, hát rendben van, csak a több száz másik gyerekkel meg mi lesz?
0: Jó, hát majd én is akkor bemegyek a boltba, aztán kilopok 2 kenyeret, mert van egy gyerekem, és akkor az felmentés, tehát hogy azért ez így, vagy nem is kilopom a boltból, hanem valaki megveszi, és az ő szatyrából lopom ki, amit még ő ki is fizetett.
3: Mert ez ugyanígy itt történt. Igen. Itt is így történt, mert ugye hát fizetik minden hónapban ugye a szülők az ebédet.
0: Egészen elképesztő, viszont hát le a kalappal amúgy a polgármester előtt. Megmondom őszintén, hogy tegnap így mondtam is, hogy ez még így kampánynak is tök jó, mert hogy nyilván most úgy, hogy mondjam, szimpatikussá válik az ember, meg hát felhívja egy nagyon fontos dologra itt a figyelmet, és hát ugye innentől kezdve azért, akik eddig hasonlóképpen jártak el, bár bízom benne, hogy nem nagyon volt ilyen mennyiségű lopás, hát ők most biztos ők is fülüket, farkukat behúzzák, mert hogy most biztos, hogy lesznek ellenőrzések, ez egészen biztos. Ezért is javasoltam Betty így adáson kívül, hogy majd mi is az étrendet esetleg hívjuk fel, ugye például Szigetszent Miklóson több iskolába, óvodába ők biztosítják az ételt, hogy beszélgessünk arról, hogy ők például hogyan küszöbölik ki azt, hogy ilyen nem forduljon elő. Úgyhogy igyekszünk majd így helyi szinten mi is egy picit utána járni ennek a témának. Hát ezzel zártuk, ezzel a Betty...
3: Ezzel a kevésbé vidám témával.
0: Bizom benne, hogy így a sokból már visszatértél.
3: Hát, lesokkolottam, igen, de nyilván ezen bosszankodik az ember, hát mindig lehet, néha mindig meg tud lepni így a világ, de ez így is
0: lesz. A fura nem, hogy még mindig meg tud lepni, tehát már olyan sok hírt meg mindent feldolgoztunk, de
3: és
0: hogy
3: ezek után is még ez van, is, amikor itt pislogok, hogy Jézusom.
0: Ez például olyan, igen.
3: Hát ez most pont egy ilyen volt, igen.
0: 5 perc múlva 10 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig érkezik hozzátok Hajni, mert
3: igen,
0: hogy...
3: Szendi Hajni,
0: igen, Karesz pihen, úgyhogy ő jön hozzátok, mi pedig holnap érkezünk. Szép
3: sziasztok!
0: Napot.
3: FM

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság. Vicing.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből, éjjel már elérhető lesz a kórházi fertőzésekről tájékoztató honlap. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakemberhiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészíteni a jelentését. Schumer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A hivatalos iratok bekérése mellett a testület vezetője javasolta Novák Katalin volt államfő, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatás. Ma éjjel megnyílik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. A szakemberek azt várják, hogy a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Zöld területekkel váltják fel a Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét. Erről beszélt a Liget ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Györgyevics Benedek elmondta, hogy a projekt megtérülése kérdéses lehet, de a zöld felületeket mindenképpen meg kell újítani. Hozzátette, újra végig kell gondolni, hogy a Városliget helyett hol épülhetne meg az új Nemzeti Galéria. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
1: Időjárás.
6: Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Sziasztok, kellemes szép csütörtök délelőttöt kívánok, Szendi Hajni vagyok, és már is közlekedünk, jó hírem van, többnyire ezt akadálytalanul tehetjük meg, viszont azért van egy-két hely, ahol lépésben lehet haladni az autósoknak, jelenleg Szigetszent Miklóson az 51-101-es környékén van egy szakasz, ahol úgy összegyűltek az autók, hát reméljük, hogy minél hamarabb a forgalom itt is normális kerékvágásban fog majd menni tovább. Dunaharasztiban a főúton is van egy szakasz, ahol összegyűltek az autók, tehát lassú a haladás, de ez nem egy túl hosszú szakasz, tehát hamar túl lehet rajta lenni. Ugyanez a helyzet Szigethalmon a Műúton is, ahol megnőtt a forgalom, és így a menetidő is. Balesetről, trafipaxról, jelentősebb útterelésről, illetve hát olyan dologról, amely akadályozná a haladásunkat, nem érkezett egyenlőre információ, maradjon is ez így. Nagyon kellemes, szép napot, jó utat kívánok! Lakihegy Rádióval.
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107. Ez a Lakihegy Rádió, a 107 egészen. Nagyon-nagyon kellemes, szép csütörtököt kívánok nektek. Szeptember 3-a van, Isten éltesse a Hildákat. Soha életemben nem találkoztam még Hildával, tehát egy ritka névről van szó, de nagyon jól hangzik, hogy mit jelent, természetesen azt is elmondom, de minden mellett lesz kalóriadó is. Dietetikussal is beszélgetek még ebben az órában.

Ez a Naki Egy Rádió fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló. Sziget-Szent Miklóson a városképviselő testülete döntött, megépítették a parkolót, a kivitelezéshez, a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezeteket pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítják. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak azt mondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Azt is elmondta, hogy várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet. Tóth Pál kiemelte, továbbá a Bolgár utca több ingatlan előtti szakaszának útépítését is, ez is megvalósulhat, amelyhez a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés miatt szintén szükségessé vált a fedezett kiegészítés. Az ott élők már régóta várnak a fejlesztés megvalósítására, reményeik szerint a beruházás szintén jövőre készül el.

Második alkalommal rendezték meg a közlekedés biztonsági napot Dunavarsányban, töretlen népszerűség mellett. Szimulátorok, akadálypályák, vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónak azt mondta, hogy a rendezvény célja, hogy játékos érthető formában adják át a gyerekeknek a kressz szabályokat és az első segélynyújtás alapismereteit. A közlekedés biztonsági nap szervezője azt is kiemelte, hogy szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy a fiatalokat felkészítsék az esetleges veszélyekre. Szerintem ez egy nagyon fontos kezdeményezés, egy nagyon fontos cél, támogassuk. Így, ha legközelebb is lesz, menjünk el, ha volt

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Laki 1 Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten.
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
7: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat. Ismét meghirdetik Sziget-Szent Miklóson a szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogató ösztöndíj pályázatot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a városban élő általános és középiskolás tanulóknak tanulmányaik eredményes folytatásához. A pályázat iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 50 diák részesült támogatásban. Az önkormányzat ezért a 2026-27-es tanévre is javasolja az ösztöndíjpályázat kiírását. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a pályázati kiírás egyes feltételein módosítottak. A bizottság az új feltételek alapján javasolta az ösztöndíjpályázat meghirdetésének elfogadását.
5: A rendelet módosítás arról szól, hogy az általános iskolás tanulóknak 4,3, a középiskolásoknak 4,2-es tanulmányi átlagot el kell érniük, vagy a fölött kell lenniük. Ez azért van, mert már egyre több a pályázó sajnos emelni kell ezt a szintet, mindig vannak olyanok, akik egy tizeddel maradnak rá, és ez nagyon fájó. A következő módosításon pedig arról szólt, hogy a pénzügyi minimum összeget emeltük, illetve a rászorulók sorát növeltük, tehát rászorultsági okokat változtattunk.
4: Több mint 1800 diák kapott tanszercsomagot Pesterzsébeten. Iskolakezdési tanszercsomagokkal támogatja idén is a kerületi családokat Pesterzsébet önkormányzata. A 2026-27-es tanévben a támogatást az első 4 évfolyam mellett már az 5. osztályos tanulókra is kiterjesztették. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket a hét első napjaiban adták át a kerületi iskolákban, összesen több mint 1800 diáknak. Az önkormányzat szerint a kezdeményezés célja, hogy az iskolai tanév kezdetén segítséget nyújtson a családoknak a szükséges tanszerek biztosításában. Komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Sziget-Szent Miklóson. A Városnapok rendezvény sorozatot októberben tartják abból az alkalomból, hogy idén ünneplik Sziget-Szent Miklós városá nyilvánításának 40. évfordulóját. A jubileumi programokhoz a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozik, hiszen egyúttal Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulójáról is megemlékeznek. Mistándor muzeológus stádiónknak elmondta, ebből az alkalomból október 11-én több országosan elismert kórus is színpad lép az Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében. Hozzátette, a szervezők egy különleges zenei programmal készülnek, amely méltó módon kapcsolja össze a város jubileumát és Ádám Jenő örökségét.
6: Az egyik fellépőnk az idén 25 éves Psalterium Hungaricum kórus lesz, ami Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, úgyhogy ők is megtisztelnek minket a jelenlétükkel, valamint ellátogat hozzánk Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor tanárúr lányának vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, és hát maga Berkesi Sándor és reményeink szerint el fog tudni látogatni erre a rendezvényre. Ellátogat még hozzánk a 11. kerületi Köbölkút utcai Ádám Jenő zeneiskolának a kórusa. Ez a gyerekkórus idén elnyerte az Éneklő Ifjúság legjobb kórusa díjat, úgyhogy ők is azért egy eléggé kiemelkedő tevékenységet tudhatnak magukénak.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetében, életéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra. Folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

szeptember 3-a van, és ma a Hildákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Egy germán eredetű női névről van szó, a Hild elemet tartalmazó germán nevek rövidülése, és hát azt jelenti nagy valószínűséggel, hogy harc vagy harcos, ugye ez a Hilda név jelentése. A névviselői ünnepelhetnek április 30-án, augusztus 12-én, a mai napon, illetve november 17-én is. Egy ritka névről van szó, de azért találunk hírességeket. Gobbi Hilda, Perjési Hilda és Péter Hilda, mindhárom színész.

0: rendelt.
1: Jön nálunk a Kalória Dóma, Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi, üdvözöllek!
2: Szia, Hajni, én is téged, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
1: De rengeteget beszélgetünk már a Kalória Dóban arról, hogy a fehérje az mennyire fontos az emberi szervezet számára, de hát, hogyha jövünk, megyünk interneten, boltokban, akkor azt is látjuk, hogy ma már léteznek fehérje porok is. Na most szerintem még mielőtt a porokhoz nyúlnánk, ha egyáltalán kell, tisztázzuk, hogy egyetem mennyi fehérjére van szüksége egy felnőtt embernek, férfinak, nőnek?
2: Hát így átlagot mondanék, a napi energia szükségletünk, tehát eleve, tehát ott kezdjük, hogy mindenkinek más a napi energia szükséglete, itt meghatározó a nem, életkor, fizikai aktivitás, betegségek, nem tudom, meghatározott állapotok, például a várandóság, és akkor ennek a napi energia szükségletnek a 12-15%-a átlagosan a fehérje szükségletünk, ami ugye egyénenként eltérő, hiszen hogyha valakinek 2000 kalória a napi szükséglete, akkor neki más lesz a fehérje szükséglete, mint ha valakinek 1500 kalória. Átlagosan azt mondhatjuk, hogy mondjuk egy 60 kilós nő 55 g fehérjét igényel a nap folyamán, de itt tényleg meghatározó az, hogy mi a napi energia szükségletünk, és ehhez viszonyítjuk, és még amit kiemelnék, hogy nyilvánvalóan a fizikai aktivitás az nagyon lényeges, mert hogyha valaki nagyon sokat sportol, akkor neki ugye magasabb energia százalékkal számolunk.
1: Hát ezért szokták azt, nem, hogy az edzések után beisszák a fehérje porokat, nem?
2: Igen, majd azért erre is kitérhetünk, jó, hogy ez jó,
1: hogy jó vagy nem jó. Igen, igen. Ez a, egyébként ez az 55 gram, amit mondtál, ez annyira ilyen meghatározhatatlan számomra, tehát például hogy tudjuk ezt így emészthető formába tenni, minek felelez meg? Egy szelet rántott hús, vagy nem tudom?
2: Hát amit mondanám, hogy mondjuk 10 deka csirke mell, az körülbelül 20-25 gram fehérjét tartalmaz. Vagy vannak, biztosan te is láttál már a boltokban ilyen úgynevezett protein pudingokat, ott egy darab ilyen puding az 20 gram fehérjét tartalmaz. Aha. A túrónál attól függ, hogy milyen a zsírtartalma, itt azért minden, tehát ugye a jó állati vagy fehérje források az állati eredetű termékek, tejtermékek, hús, és itt elmondható nagy általánosságban, hogy ha alacsonyabb a zsírtartalom, akkor magasabb lesz a fehérje tartalom. Tehát nehéz azt mondani, hogy mondjuk a sajtnak x gram fehérje tartalma van, mert nem ugyanannyi lesz a fehérje tartalma a light trapistának, mint a sima trapistának, vagy mint a parmezánnak, mint mondjuk a mozzarellának.
1: Na hát, gondoltam én, hogy ez nem olyan egyszerű. Akkor alapvetően azt mondtad, hogy a fehérje bevitelre a legjobb az például a hús és a tejtermékek, ugye? De van még, amiben esetleg fehérje van?
2: Igen, alapvetően ugye az állati eredetű fehérje források a legjobbak, ezek minden szükséges aminosavat tartalmaznak és jól hasznosulnak. Ugye a húsok, tejtermékek és a tojás tartoznak ide, de ezek mellett, hogyha növényi eredetű fehérje források között szeretnénk körülnézni, akkor azt szárazszövelyesek is nagyon jó fehérje forrásnak minősülnek, és azért meg kell említeni, hogy egyébként a magok, gabonák is tartalmaznak fehérjéket, csak ezeknél a mennyiség jóval alacsonyabb, igen, és a biológiai hasznosulás kedvezőtlenebb.
1: És akkor beszéljünk egy picit a fehérje porokról, ha már szóba került. Hát rengeteget reklámozzák, és a kigyúrt pasik és nők leszállnak az edzőpadról, ömlik róluk a víz, gyönyörű kockás has, és utána benyomják a fehérje port. Kell ez?
2: Hát alapvetően egyébként a szervezetünk a normál ételekkel bevitt fehérjét tudja legjobban hasznosítani. Tehát előnyösebb az, hogyha az emelt fehérje bevitelünket például egy túró, tojás, hús segítségével fedezzük, mint hogyha fehérje porokkal tenné. Aha. De persze előfordul az, hogy valaki nagyon nagy mennyiségű fehérjét szeretne bevinni az izomépítés során, és normál ételekkel már nem tudja fedezni, igen, a szükségletet, mert meg kéne ennél mondjuk 3 kiló csirke mellett a fél kiló rizssel, és inkább ehelyett fehérje porokhoz nyúl. Nagyon fontos arra figyelni, hogy ne vigyük túlzásba, mert nagy terhet ró a májra, a vesékre. Ugyanúgy van energiatartalma egyébként, és a feleslegben bevitt fehérjét nem izomépítésre használja fel a szervezet, hanem ugyanúgy elraktározza. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a fehérje hasznosulásához szénhidrátra is szükség van. Aha. Biztosan mindenki találkozott már valakivel, vagy ő maga is csinálta azt, hogy akár egy edzést követően vízben elkevert fehérjeport ivott meg. meg. Na hát ebből ugye már sejthetjük, hogy ennek nem sok értelme van, hiszen a fehérje hasznosulásához kell a szénhidrát, és ha a fehérje port vízben keverjük el, akkor az nem lesz igazán.
1: De ha tejben?
2: Ha tejben keverjük el, és mondjuk gyümölcsöt is teszünk hozzá, vagy zabtej, hát akkor az már sokkal jobb. De egyébként egy ilyen egy adag fehérje portban nagyjából 20-25 g fehérje szokott lenni. És hogyha csinálunk ehelyett mondjuk egy szendvicset, amiben tesztünk 10 deka csirke mellett, akkor ugyanott vagyunk, csak ugye ugyanúgy ott van mellette mondjuk egy tortilla, amiben belekevertük a csirke mellünket, és már ott van a szénhidrát, tudunk hozzátenni zöldségeket, sokkal tovább jól lakottnak érezzük magunkat, sokkal természetesebb az a fehérje forrás, vagy akár keverhetünk össze túrót, vannak ezek a skir magas fehérje tartalmú joghurtok, abba is tehetünk gyümölcsöt, és akkor egy túrókrémmel ugyanazt a mennyiségű fehérjét be tudtuk vinni.
1: Na, mindig tanulunk valamit. Szandi, köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm!

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: Szeptember 3-a van, Isten éltesse a Hildákat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat, és hát ma van San Marinóban a köztársaság alapításának évfordulója. Na nézzünk egy-két eseményt, amely szeptember 3-án történt a nagyvilágban. Megkoronázták első oroszlán szívű Richard angol királyt a Westminsteri apátságban 1189-ben. Negyedik Kun László, árpádházi uralkodót pedig 1272-ben, nyilván nem ugyanitt. 1783-ban a Nagy Britannia és 13 volt gyarmata Párizsban aláírták a békeszerződést, amelynek értelmében a brit kormány elismerte az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. Nagy-Britannia és a többi hadviselő fél, Franciaország, Spanyolország, Hollandia, ezzel egy időben pedig aláírta a Versailles békeszerződést. A brit-amerikai előzetes békeszerződést már korábban 1782. november 29-én ratifikálták Párizsban, és ezzel véget ért az amerikai függetlenségi háború. Megnyitották a Cegléd és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal 1853-ban, felavatták a Miskolci Nemzeti Színházat 1857-ben. A Párizs felé nyomuló német csapatok elérték a Mán folyót 1914-ben, a Müncheni Egyezmény alapján német csapatok vonultak be Csehszlovákiába 1938-ban. 1971-ben a megszálló hatalmak, az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia és a Szovjetunió megerősítette Berlin különleges státuszát, amely szerint Nyugat-Berlin nem szerves része a német szövetségi köztársaságnak, hanem külön kormányzó polgármestere és szenátusa van. A Szovjetunió kötelezettséget vállalt mindemellett arra, hogy fenntartja a személy- és teherforgalmat Berlin elválasztott részei között. Ezen a napon Szendi József elfoglalta a veszprémi püspöki széket 1983-ban. 88-ban Laki Telken 400 alapító részvételével párttá alakult a Magyar Demokrata Fórum, és ezen a napon ért véget a beszláni túsz dráma. 2004-ben 344 személy, tanárok és diákok vesztették életüket. És akkor zárjuk a kalendáriumot híres szülöttekkel. Ezen a napon született Sós Imre, magyar történész, levéltáros, levéltárigazgató 1910-ben. Babarczi László, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színház rendező 1941-ben. Varga Tamás, magyar színész 1946-ban, Sáfár Anikó színésznő 48-ban, Görben Úra magyar színésznő alias Linda 56-ban. Ezen a napon született Charlie Sheen és a Golden Globe díjas amerikai színész 1965-ben, Aradi Imre magyar színész énekes 85-ben, míg Tóth Lüszi énekesnő 1995-ben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a Haszon gépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyere el a Borbé tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbé tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
5: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből, felülvizsgálja a kormány a hulladékgazdálkodási rendszert. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció fel tartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést. Az ott élő 12 és 17 év közöttiek közül 15 millióan találkoztak kéretlen szexuális tartalommal, 9 millió gyereket vettek rá szexuális jellegű beszélgetésre, és 4 millió kiskorúról osztottak meg szexuális tartalmú képet. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Felkavarhatják a politika állóvizét és a családok életét is az ősszel nyilvánosságra kerülő ügynökakták, mondta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth Rádióban. Csegergő Bendegúza a Felkelő című műsorban arról beszélt, hogy az október 23-a előtt elinduló internetes oldalon mindenki szabadon, regisztráció nélkül kereshet majd. Az adatokat ugyanakkor megfelelő forrás kritikával kell majd kezelni, tette hozzá. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait.
8: Időjárás.
9: Napos, gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futózáporok. A legtöbb napsütésre a déli délnyugati tájakon számíthatunk. Több felé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
6: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
1: További kellemes szép csütörtök délelőttöt kívánok nektek, ez a Lakihegy Rádió helyben vagyunk, és hát kérem szépen, ahogy lenni szokott, már is körülnézzünk az útjainkon. Jó hírem van, jelentősebb torlódásról, nagy forgalmi dugóról, balesetről nem érkezett hír, viszont a tegnapi naphoz hasonlóan most is megjelentek a mérőautók. Az M0-ás előtt, a csepeli pihenőhely előtt egészen pontosan ott mérik az autók sebességét. Tegnap ugyan itt voltak a csepeli úton a rendőrök, tehát mindenki figyelmesen vezessen. Egy órával ezelőtt arról beszéltem, hogy vannak útszakaszok vételkörzetünkben, ahol sok az autó és csak arra szólni lehet. Ezek most már teljesen kitisztultak. Egyedül Sziget-Szent Miklóson a Csónakos utcán van torlódás, sok az autó, tehát ott ezen a nagyon rövid szakaszon felgyűltek az autók, és hát ennek megfelelően megnőtt a menetidő is, illetve lépésben lehet csak haladni jelenleg Szigethalmon a Szabadkai utcán. Jó utat, kellemes rádiózást kívánok a Lakihegy Rádióval.
8: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
1: Ez a Lakihegy Rádió, ez 107, egészen további kellemes szép csütörtököt kívánok nektek, és jó főzőcskézést, hogyha valaki abban a helyzetben van, hogy egy hétköznap is főzi magának az ebédet, vagy a családnak. Én gondolkozom, hogy mi legyen a vacsora, még nem találtam ki. Na, hát megyünk tovább, hamarosan arról lesz, hogy mi az, amire abszolút nem szeretnénk soha az életben felébredni, sőt, filmen sem akarom látni, és könyvben sem akarom olvasni, de hát a valóságban megtörtént. Arra ébredt föl egy nő, hogy egy denevér akar bemenni a szájába, hogy kivel történt ez az eset, mit csinált és mi lett a következménye, ezt is elmondom, de köszöntjük születésnapja kapcsán Görbe Nórát is, azaz Lindát. Majdnem sikítottam egyet, ahogy ő csinálta a sorozatban, de ezt most inkább kihagyom.

0: az Alaki Hegy Rádió, Szendi Hajni vagyok. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, négy tanterem és kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézménytől megtudtuk, hogy a diákok a korszerűbb megújult környezetet természetesen már birtokba is vehették, hát biztos sokan rá is csodálkoztak, hogy hú, mi történt itt a nyáron. További részletek a lakihegyradio.hu-n.
1: Ey, Titi me preguntó, si tengo mucha novia. Mucha novia.

Ez a Laki Hegy Rádió, Szendi Hajni vagyok. Kiírják a pályázatot, támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat Sziget-Szent Miklóson. A következő támogatási időszakban is pályázati lehetőségeket biztosítanak a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. Az év második felére és 2027 első fél évére vonatkozó részletes pályázati kiírás Sziget-Szent Miklós város oldalán érhető el. A támogatási időszak 2026. július 1-től 2027. június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24. További részletek a lakihegyradio.hu-n.

0: is a leaner. Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
9: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idén be is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet, és a tanév végén a tanévzáróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumban menők vagy a környéken lakók.
8: Befejeződtek a munkálatok a Tündérország bölcsöde területén. A Dunavarsány intézmény az elmúlt időszakban nagyszabású felújításon esett át. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat folyamatosan azon dolgozik, hogy a városban élő gyermekek minél rendezettebb és biztonságosabb körülmények között fejlődhessenek. A település első embere emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a nyár folyamán sor került többek között az öltöző cipőszekrényeinek átalakítására, valamint a homokozók és a kerítés korszerűsítésére. A szakemberek elvégezték továbbá a széldeszka és a pergola festését, illetve a szokásos nagy takarítást és fertőtlenítést. A bölcsöde játszótere is jelentősen átalakult. A mozdony mellé egy vagont telepítettek, a fészekhintak helyét pedig gyepszőnyeg és automatalócsorórendszer vette át. Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat. Sziget-Szent Miklósváros önkormányzata a következő támogatási időszakban is pályázati lehetőséget biztosít a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. A 2026 második félévére és 2027 első félévére vonatkozó részletes pályázati kiírás Sziget-Szent Miklósváros honlapján érhető. érhető el. A támogatási időszak 2026. július 1-től 2027. június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24-e. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a támogatási összegek nem emelkednek, örömteli, hogy az önkormányzat ezúttal is meg tudja hirdetni a sportszervezetek számára a támogatási pályázatot.
10: Azt is tudomásul kell lenni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a rezsi számlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani. Én, amit ezzel kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el. Egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keretszétosztások.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutató készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

furcsa dolgok történhetnek az emberrel éjszaka, nálam már volt egy párszor ilyen. Hát az, hogy mászik rajtunk egy pók, az gondolom sokaknak ismerős, most a hideg is kirázott, pedig nincs pókiszonyom. Aztán egyszer tök sötét volt a hálószobában, és egy kis lámpánál olvastam, és egy tücsök így bele rongyolt a könyvbe, aztán pedig az arcomba, és hát fájt. Megmondom őszintén, nem volt kellemes, de a legutolsó, amire szeretnék ébredni, amire nem is akarok gondolni, aminek a hír hallatán is hidegrázós állapotom lesz, az az, hogy mi van, ha egy denevér van a szobában, pláne a szánkban. Hát kérem szépen, repülő emlőssel a szájában ébredt egy amerikai nő az éjszaka közepén. Neki valóra vált a rémálma. Egy amerikai orvos, Krista Edmond, arra ébredt, hogy egy denevér van az arcán, és próbál bejutni a szájába. Az állatot befogták, és a laboratóriumi vizsgálatok szerencsére kimutatták, hogy nem volt veszed. Nos, hát arra ébredt a nő az otthonában, hogy egy denevér megpróbál bemenni a szájába. Először azt hitte, csak álmodik, és egy mezei egeret érez az arcán, hát az se rossz. Aztán a kezével odanyúlt az arcához, és rájött, hogy az állat valódi. Szóval, hogy így nem álmodott, és ráadásul egy denevér van a fején. Az esetről a nő maga számolt be, miután befogott állat laboratóriumi vizsgálata negatív eredményt hozott veszettségre. A helyi sajtónak felidézte a pillanatot, azt mondta, sikítottam, és újra meg újra sikítottam, valami olyasmit, hogy egy denevér van a számban, a denevér megpróbál bejutni a számba, de nyilván, ahogy az ember visít, nem, akkor nyitva van a szája, tehát látom magam előtt, ahogy például a denevér azt mondta, hogy yeah, kinyílt a barlang. A nő egy strandolásból megmaradt vödörrel fogta be az állatot, majd egy infektológus barátja tanácsára a kórházba ment. A nőt is ellátták a kórházban, megvizsgálták, ő is ott dolgozik. A sürgősségi osztály orvosigazgató helyettese szerint ilyenkor a legrosszabb forgatókönyvből kell kiindulni, tehát ha arra ébredünk, hogy egy denevér van a szobánkban, a gyereknél, a házban, akkor egy kicsit a legrosszabbra kell készülni, mondta a szakember. A közegészségügyi állatorvos szerint megnőtt egyébként a veszettségi vizsgálatra beküldött denevérek száma, de a pozitív esetek aránya szerencsére nem emelkedett. A teszt eredmény általában 48 órán belül érkezik meg, és hogyha az negatív, akkor nincs szükség védőoltásra. A hatóságok nem véletlenül hangsúlyozzák a gyors cselekvés fontosságát. A veszettség ugyanis a tünetek megjelenése után szinte kivétel nélkül halálos. A denevérek fogai tűhegyesek, harapásuk gyakran észrevétlen marad, ezért a szakértők szerint minden olyan esetet potenciális fertőzés veszélyként kell kezelni, amikor valaki egy denevérrel egy zárt térben ébred fel. Kanadában például egy 11 éves fiú meghalt veszettségben, miután egy denevér alvás közben az arcának repült, de mivel nem találtak rajta látható sérülést, a szülők nem mentek az orvoshoz. Egy másik helyen egy idős férfi azért halt meg, mert egy igazoltan veszett denevérrel való érintkezés után visszautasította a megelőző kezelést. Floridában egy 6 éves kisfiú életét követelte a fertőzés, miután egy beteg denevér megkarmolta, de a szülők nem vitték orvoshoz, mert a gyerek félt az injekciós tűről. Nos, azt mondják, hogy pánikra semmi jobb. A magyarországi denevérek túlnyomó többsége nem veszett. Persze a vírus elszórtan azért jelen lehet az állományban. Szúnyogháló. Ez kell. Így szellőztessünk, komolyan mondom.

Megboldogult tinédzser koromban a nagymamámnál nyaraltam, és hát ilyen 14 alatti voltam, és hát ugye akkor már az ember úgy nézegette, hogy hát vannak ugye fiúk is, a fiúk is nézegették a lányokat, és ebben a faluban, ahol nyaraltam, az egyik fiúnak megtetszettem, és egyszer becsengetett, és a kezembe nyomott egy Linda lemezt, és ezzel próbálta kifejezni azt, hogy ő kérem szépen, hát irányomba ilyen nem plátói, hanem nem is tudom, milyen érzelmeket táplál. Minden esetre én meghallgattam a Linda lemezt annak idején, és hát érdekes volt, mert hogy Görbe Nórán Lindaként ismertük meg, nem elsősorban énekesnőként. Minden esetre Görbe Nóra neve szinte mára elválaszthatatlan a magyar televíziózás egyik legismertebb női karakterétől, Veszprémi Lindától. A színésznő 1956-ban született szeptember 3-án Budapesten, és művész családból érkezett, hiszen az édesapja Kossuth Díjas művész Görbe János volt. Szülei azonban korán elváltak, így Nórát elsősorban az édesanyja Megyeri Éva nevelte. Gyermekkorában balettozott, ritmikus sportgimnasztikázott, később pedig a Színház és Filmművészeti Főiskolán tanult. 79-ben végzett, és ebben az évben a Mafilm társulatának tagja lett, ahol 86-ig dolgozott. Pályája kezdetén színházban, filmekben, televíziós produkciókban szerepelt. Sokáig egyáltalán nem gondolta volna, hogy egyetlen karakter fogja meghatározni az egész élet. Az áttörést az 1980-ban indult Linda című televíziós sorozat hozta meg számára, amelyben Veszprémi Lindát, a vagány fiatal rendőrnőt alakította. A sorozat hatalmas siker lett, és egyes időszakban több mint 6 millió néző követte a kalandjait. Linda különlegessége az volt, hogy a férfiak uralta rendőri világban dolgozó, határozott és önálló nő volt. A szerep kedvéért Görbe Nóra harcművészeti tudását is fejlesztette, többek között tékvandózni tanult. A fapa pucsos, farmeres, copfos rendőrlány, akinek aztán rövid lett a haja, hamar az ország kedvence lett, generációk nőttek fel a kalandjain. Csak hogy ami egy színész számára álomszerepnek tűnik, az később akár börtönné is válhat. Görbe Nóra ugyanis úgy érezte, hogy Linda sikere egy idő után teljesen beskatujázta őt. Hiába szeretett volna sokféle karaktert eljátszani, a rendezők egyre inkább csak a legendás rendőrnőt látták benne. A színésznő később úgy fogalmazott, hogy a Linda egyszerre lett áldás és átok, pedig pályája során rengeteg más munkája is volt. Több tucat televíziós produkcióban szerepelt, szinkronizált, lemezeket készített, videoklippekben szerepelt, televíziós műsorokat vezetett. 13 éven keresztül koncertezett a Bojtorján együttessel is, vagyis nem csupán színésznőként, hanem énekesnőként is ismerté vált. A Linda sikere nyomán lemezek, mesék, más kiadványok is készültek a karakter köré. A sorozat 2000-ben új részekkel is visszatért, de az új epizódok már nem tudták megismételni a régi sorozat elsöprő hatását. Görbe Nóra ezen a napon született, és egyszer azt mondta, a legnagyobb tett az, hogy az ember önmagában létezni tud.

0: Szendi Hajni vagyok, jön a világhíradó. Tovább gyűrűzik a feszültség a Pentagonban. Dan Driscoll hadseregért felelős államtitkár bejelentette lemondását. A politikus hónapok óta tartó pentagoni belső viszályok közepette távozik posztjáról. A hírek szerint a védelmi miniszterrel való feszültség az oka, hogy így döntött. Közel 3 éves csúcson az infláció az eurozónában, gyakorlatilag biztos az újabb kamatemelés a szakemberek szerint, csak nem 3 éves csúcsra ugrott az euróvezeti infláció az év 8. hónapjában. Erről a Bloomberg számolt most be. A Eurostat közzétett adatai szerint a fogyasztói árak éves összevetésben 3,3%-kal emelkedtek augusztusban az előző havi 2,9%-ot követően. Ez 2023. szeptembere óta a legmagasabb érték. Egy halálos közúti baleset miatt indított büntetőeljárás adhat újabb érvet Bulgáriának, Észak-Macedónia uniós csatlakozásának hátráltatásához. Az ügy középpontjában egy kettős állampolgár áll, akit sérülései ellenére sem engednek Bulgáriába gyógykezelésre bizonyos utazási korlátozások miatt. A védője szerint a bíróság nem vizsgálta felül megfelelően ezt a helyzetet, tehát újabb bolgár-észak-macedón konfliktus vethet árnyékot Skopje európai uniós csatlakozására, ezúttal egy halálos közúti baleset miatt indított büntetőeljárás nyomán. A legutóbbi tárgyalást 8 bolgár parlamenti képviselő is a helyszínen követte. A vádlott Iva Mihályova bolgár és észak-macedón állampolgársággal is rendelkezik, és súlyos közlekedés biztonsági bűncselekménnyel vádolják. Egy 2025. októberében történt baleset miatt, amelyben egy ember meghalt. Mihályova maga is súlyosan megsérült, útleveit el azonban a balesetet követő napon bevonták, ezért nem tud Bulgáriába utazni a szükséges kezelésre. A tárgyalóterem annyira tele volt, hogy néhány hozzátartozót, a bolgár ügyvédet is ki kellett küldeni. A következő tárgyalás szeptember 28-án lesz majd. Intenzív osztályra került Lionel Richie a koncertje után. A 77 éves énekes önként vonult kórházba, a kimerültség jeleit mutatta. Az orvosok enyhe kiszáradást vizsgáltak nála, miután az utolsó dalánál már széket kért a színpadon, annyira le volt gyengülve. Az énekes önként jelentkezett be a kórházba, a fellépései során elfáradt. Richie állapota a források szerint nem tűnik súlyosnak, és abban bízik, hogy hamarosan már hazamehet. Jobbulást kívánunk, ez volt a világhíradó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámítható tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság. Vicing.
6: Engedj a csábításnak.
7: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményé varázsolják a szaunázást. A sauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
6: Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből, felülvizsgálja a kormány a hulladék gazdálkodási rendszert. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést. Az ott élő 12 és 17 év közöttiek közül 15 millióan találkoztak kéretlen szexuális tartalommal. 9 millió gyereket vettek rá szexuális jellegű beszélgetésre, és 4 millió kiskorúról osztottak meg szexuális tartalmú képet. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Felkavarhatják a politika állóvizét és a családok életét is az ősszel nyilvánosságra kerülő ügynökakták, mondta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth Rádióban. Csegergő Bende Góza a Felkelő című műsorban arról beszélt, hogy az október 23-a előtt elinduló internetes oldalon mindenki szabadon, regisztráció nélkül kereshet majd. Az adatokat ugyanakkor megfelelő forrás kritikával kell majd kezelni, tette hozzá. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz és a MOHU-MOL hulladék gazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait.
8: Időjárás.
9: Napos, gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futózáporok. A legtöbb napsütésre a déli délnyugati tájakon számíthatunk. Több felé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Ez a Lakihegy Rádió jó étvágyat, ha már ebédeltek, ha valaki a kocsiban eszik, akkor csak óvatosan, és ezt ugye nem a sofőröknek javasoljuk, hanem azoknak, akik utasok. Hogyha valaki vezet, azért közben nem nagyon célszerű enni. Na nézzük akkor, mi a helyzet az útjainkon. Jelenleg minden teljesen jól járható, nagyobb fennakadásokról, illetve dugóról nem kaptunk információt, de van egy-két rövid szakasz, ahol azért felgyűltek az autók. Jelenleg ez igaz az, hogy erős a forgalom Sziget-Szent Miklóson, egészen pontosan az 51-101-es környékén, aztán sok az autó, lépésben lehet haladni Sziget-Szent Miklóson, a Kinizsi utcán, lehet arra szolgatni a Hajnal utcán, Halásztelken, ez is egy rövid szakasz, illetve egyre több az autó Sziget-Szent Miklós, Lakihegy, Rákóczi, Ferenc út szakaszon, viszont egyenlőre itt lehet haladni, csak sokan vannak előttünk, és erős a forgalom Szigethalmon, a Műúton, illetve Tökölön, az Állomás utcán. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
8: Lakihegy Rádió.
10: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, ez 107, egészen jó étvágyat kívánok nektek. Én Szendi Hajni vagyok, már azoknak, akik éppen ebédelnek. Van, aki ezt egy órára szokta halasztani, és sokan csinálják azt, hogy szinte egész nap nem esznek, csak amikor hazamennek délután. Na ez nagyon-nagyon nem jó, legalábbis a dietetikusok szerint. Legalább azért jó lenne 3 ×5-ször enni egy nap. Na, hát minden esetre jó étvágyat tényleg azoknak, akik ebédelnek, és hát ebéd után becsusszan sokaknál egy kávé, hogy a délután is jó kis energiákkal teljen el. Nem minden kávé egészséges, azonban vannak, amelyek kifejezetten nem tesznek jót nekünk. Hamarosan ezekből hozok 4-et.

Ez a Laki Hegy Rádió, további tartalmas szórakozást kívánok nektek. A jövőben elérhető marad az ingyenes jogsegélyszolgálat Halászterken. Ezzel kapcsolatban jöttek ki most részletek. Továbbra is biztosítja az ingyenes jogsegélyszolgálatot tehát a halásztelki önkormányzat a település lakói számára. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek könnyebben, gyorsabban juthassanak hozzá jogi segítséghez a mindennapi ügyek intézésében. Halásztelek alpolgármestere Schöninger András rádiónak azt mondta, a tavaly márciusban elindult kezdeményezés folytatódik az önkormányzati szerződésben álló ügyvéd közreműködésével. A lakosok ennek keretében jogi iránymutatást kaphatnak, amely jelentősen segít eligazodni azokban a lépésekben, amelyeket meg kell tenni egy-egy jogi ügy kapcsán. Tehát, hogyha valakinek van kérdése, amihez kellene egy ügyvéd, Halászterken segítenek. Yeah!

Laki Hegy Rádió, minden korosztálynak megvannak a kedvenc zenekarai, a gyerekkorból, a tinikorból, a felnőtt korból, ugye? Tehát tudunk mondani ilyet, aztán amikor szerelmesek leszünk, jönnek az első közös zenék és koncertélmények. Minden esetre a jelen gyerekeinek az egyik nagy kedvence Tom Petty és Barátai formáció, akik ebben az évben már második alkalommal lépnek fel Dunaharasztin. A márciusi koncert után szeptember 6-án a Városnapokra is ellátogat interaktív gyermekdalokat játszó együttes. Tom Petty rádiónknak azt mondta, hogy a jól ismert slágerek mellett új szerzeményekkel is készülnek a Dunaharaszti közösségnek.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
7: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
8: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
9: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Felújított környezetben kezdik az új tanévet a Kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Sziget-Szent Miklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, 4 tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet várja. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást. Több mint 1800 diák kapott tanszercsomagot Pesterzsébeten. Iskolakezdési tanszercsomagokkal támogatja idén is a kerületi családokat Pesterzsébet önkormányzata. A 2026-27-es tanévben a támogatást az első 4 évfolyam mellett már az 5. osztályos tanulókra is kiterjesztették. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket a hét első napjaiban adták át a kerületi iskolákban, összesen több mint 1800 diáknak. Az önkormányzat szerint a kezdeményezés célja, hogy az iskolai tanév kezdetén segítséget nyújtson a családoknak a szükséges tanszerek biztosításában. Élményekkel és állatokkal folytatták a tábort Sziget-Szent Miklóson. A Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 7. hete új helyszínen a Buga udvarban folytatódott. A gyerekek ezúttal az állatok világával és a felelős állattartással ismerkedhettek meg játékos, élményközpontú programokon keresztül. A táborozók egyebek mellett a felelős állattartás legfontosabb szabályait sajátíthatták el, majd egy kvízben adhattak számot a megszerzett ismereteikről. A program különleges vendége volt Kisteleki Gergely és Haris Őve Vera, akik interaktív bemutatón keresztül hozták közelebb a gyerekekhez a madarak világát. A hét során kézműves és mozgásos foglalkozásokra is volt lehetősége a táborozóknak, a gyerekek pedig saját fantáziaállatokat is megalkottak. A legnagyobb élményt a Kardos Lovas Iskolában tett látogatás jelentette, ahol a bátrabbak pónin lovagolhattak és bálára is mászhattak. A nagy melegben vizes játékokkal is kiegészítették a programokat, amelyek a mozgás mellett felfrissülést is biztosítottak. Második alkalommal rendezték meg a közlekedésbiztonsági napot Dunavarsányban. Augusztus 29-én szimulátorok, akadálypályák és vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónak elmondta, a rendezvény elsődleges célja, hogy játékos, érthető formában adját a gyerekeknek a kressz szabályokat és az első segélynyújtást. A közlekedésbiztonsági nap szervezője hozzátette, azáltal szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy felkészítik a fiatalokat az esetleges veszélyekre.
11: 8 állomás helyjel készültünk a érdeklődők részére, főként közlekedésbiztonsággal, baleset megelőzéssel kapcsolatos állomáshelyek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ugye az őszi-téli felkészüléssel a látni és látszani elvre, kivilágításra, járművek világítására, elől-hátul. Ennek a közlekedésbiztonsági napnak is az a célja, hogy játékos módon nem száraz kressz anyagot tanítson, hanem a közlekedésre nevelés játék formájában valósuljon meg, főként a fiatal korosztálynak.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Ősszel is várja az érdeklődőket Szigetszent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotó kiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, tánc választóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív Zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Tudhatnak, hány kávét iszik egy nap, a legtöbben mondjuk isznak egyet reggel és ebéd után. Én imádom a kávét, ráadásul mostanában olyan fáradt vagyok, tehát azt gondolom, hogy nekem így rám kéne kötni intravést, vénásan a kávé, de tényleg, hogy így életben maradjak. Na mindegy, minden esetre nem minden kávé egészséges. Azt mondják a szakemberek, van 4 fajta, amit jobb, hogyha csak ritkán fogyasztunk. A kávé önmagában ugye nem feltétlenül egészségtelen, sőt, vannak olyan változatai, amelyek kifejezetten jót tesznek az egészségre, na meg olyanok is, amelyeket ritkábban kell inni. A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala máig, emberek milliói így kezdik a napot, sokan naponta többször is megisznak belőle egy-egy csészében. Nem is csoda, a kávé egyszerre jelenthet reggeli rutint, energialöketet, kellemes szünetet a napközben, és sokan az ízét, illatát is imádják. Ráadásul ma már rengetegféle kávé közül lehet választani. Készülhet frissen őrölt szemekből, instant porból, hideg vízzel, tejjel, különféle ízesítésekkel. A választék pedig olyan nagy, hogy gyakorlatilag mindenki megtalálhatja azt a változatot, amelyik a legjobban megfelel az ízlésének. A kávé alapvetően egy egészséges étrend része is lehet. A problémát inkább bizonyos elkészítési módok, a hozzáadott összetevők vagy a túl sok koffein jelentheti. Különösen igaz ez akkor, ha valaki naponta több nagy adag kávét iszik meg az erősebb verzióból, vagy rendszeresen olyan készítményt választ, amelyben a kávé mellett sok cukor és más hozzáadott összetevő is található. Az sem mindegy, hogy egy ital valóban csak kávé-e, vagy inkább egy édes koffein tartalmú készítmény, amit kávéként fogyasztunk. Ezért nem szükséges lemondani a kávézásról, de érdemes tudatosan megválogatni, hogy mi kerül a bögrénkből, a szánkba és a gyomrunkba. Nos, a Femcafé összeszedte azt a 4 kávéfajtát, amit ha lehet, akkor csak ritkán fogyasszunk. Na hát itt a 3 az 1-ben, nagyon sok cég foglalkozik ezzel, nyilván kényelmes megoldás, fel kell önteni forró vízzel, kész is az ital. A gond az, hogy ezek a termékek általában nem csupán kávét tartalmaznak. Gyakran cukor, tejpor, kávékrémpor, különféle növényi zsiradékok is vannak benne, emiatt a tasak jóval több kalóriát és hozzáadott cukrot tartalmaz, mint egy egyszerű cukor nélkül elfogyasztott kávé. Szóval ezt csak módjával. A nagyon erős kávéknál nem feltétlenül az ital típusa, hanem a bevitt koffein mennyisége jelenti a problémát. Aki erős kávét iszik, majd napközben még több csészével fogyaszt belőle, könnyen túl magasra tornázhatja a napi koffein bevitelt. Nos, az amerikai élelmiszer és gyógyszerügyi hivatal szerint egészséges felnőtteknél napi 400 mg koffein az a mennyiség, amely nem jár negatív hatásokkal, de az egyéni érzékenység eltérő. A túl sok koffein okozhat például nyugtalanságot, szapora szívverést, fejfájást, alvászavart. Ráadásul nem csak a kávé számít, az energiaitalok, a teja, más koffeintartalmú italok is a napi összegzésbe beletartoznak. Sötét pörkölésű kávé, na, hát ezt nem úgy kell kezelni, mint hogyha önmagában káros lenne, de a pörkölés során olyan anyagok is keletkeznek, amelyek miatt érdemes változatosan fogyasztani a kávét. Ilyen például az akrilamid, amely a kávébab pörkölése közben képződik, és hát ez megtalálható a kávéban is, de hangsúlyozzák, hogy nem egyértelmű pontosan mekkora egészségügyi kockázatot jelent, de azért ne túljuk toll a sötét pörkölésű kávé fogyasztását. És végül itt a bolti ízesített cold brew, vagyis hidegen készített kávé, ami önmagában nem egészségtelen, itt elsősorban a bolti ízesített változatokra kell figyelni. A palackozott italok között csak olyan található, amelyet cukorral, szirupokkal, más édesítő összetevőkkel tesznek kellemessé. Ilyenkor már nem egyszerűen egy hideg kávét iszunk, hanem egy hozzáadott cukrot tartalmazó készitalt.

0: Földközi-tenger partján jövünk, megyünk, és különféle országok gasztronómiáját nézzük meg, és hát egy pár napja már Marokkóval ismerkedünk, ezt ma lezárjuk, de korábban ezért már említettem, hogy ha a Földközi-tengerről esik szó, akkor a tengeri halak, a tengeri herkentjük nyilvánvalóan minden országnak ott vannak az étlapján, amiért én tiszta irigy vagyok, de mondjuk az, hogy én így Szardíniát egyek, nem is tudom, szóval annyira nekem az ott úgy egy ilyen hátrasorol halféle, de hát azért van velünk többek között itt a vonal túl végén Friedrich Antal séf, hogy elmondja, hogy na ez pont nem így van, gondolom ez lesz. Szia, Anti.
1: Pont nem így van. Szia, Hajné. Köszöntöm a hallgatókat. Valóban a Szardínia az egy ilyen jó másodosztályúval van tömegével. Természetesen ez a hal csodák csodája azért Szardínia nevet kapta, mert Szardínia partjainál kezdték el.
0: Azt hittem, a diát leszedjük, mert azért kapta ezt, mert...
1: Nem, tehát valamiért a szardíniai halászok rengeteg ilyen halat fogtak, és elnevezték Szardíniának. Különben ez az egyszerű, tényleg az, hogy akkor ott fogták, de nagyon sok helyen van ez a szardíniai hal, szardínia hal, tehát ez nem is kérdés. Nekem sem a legelső helyre sorolt hal, az biztos. Ettől függetlenül, hogy többször kaptam már különböző szardíniákat, ami azt mondom, hú, ez finom volt, ez nem annyira. Legutóbb például Nápolyba kaptam fine dining étteremben rántott mini szardíniát apró kis citrom kaviárral a tetején. Elgurult a gyógyszerük, mert marha jól
0: sikerült.
1: Visszatérve Marokkóhoz, nagyon szeretik a szardíniát Marokkóban, különböző elkészítési módjaik vannak természetesen, ez egyik legérdekesebb a számomra, ez a marokkói töltött szardínia, amit kimondottan nagyobb méretű szardínia van, előkészítve, persze megtisztítva, lepikézve, kifilézve, farok nélkül, meg szét van nyitva, és fel meg búzadarába megforgatjuk, egy kicsit olajban meggrillezzük őket, és ezután történik az, hogy akkor egy zúzott fokhagymás, római köményes, fűszeres, gyömbéres, frissen facsart citrommal, meg egyebekkel rétegezzük, és összeállítják. Valamiért ennek csemula nevet adtak, amikor egy álban összerakják ezt a különböző fűszereket, ezt, amit felsoroltam, koriander, petrezselyen, fokhagyma, és ezzel a csemulával töltik meg a szardíniákat, ezzel szinte pácolják, és utána bepanírozzák még egyszer ezt a szardíniát, és aranybarnára sütik. Lehet, hogy most egy kicsit zakaros volt, ahogy elmondtam, elnézést kérek, nem mindig tudom tökéletesen kifejezni magamat, de ez az én hibám, viszont a recept az tökéletesen fog működni, mert a szardínia egyszerűen szétrobban, ízbombát alkotunk belőle, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó tesz a szardíniának, mert a szardén, én szerintem ilyen barna húsú hal, valamelyes szálkás, hogyha úgy nézzük, de ez pont az a rész, hogy a nagyobbat használjuk, nagyobb szardéniát használjuk, a gerincet kidobáljuk belőle, és tök jól lehet tölteni, tök jól lehet vele dolgozni, és a végén nem találsz benne szálkát. Tehát
0: hogy? Mértékben, annyira átsül, hogy?
1: Át tudod sütni, és pont az ebbe a hajszálvékony kis hát szálkának nem nevezném, úgy kell lenni, mint én, tehát ne azzal foglalkozz, hogy mennyi szálka van benne, hanem átsül, és pont átsült nekem ez a szálka. Abszolút mértékben, tehát teljesen jó. Nincs beírdalva, semmi ilyesmi nincs vele, de ahogy ez kezelve van, elősütve van, töltve van, panírozva, nagyon finom lesz.
0: Hát akkor a csemulával töltött szardínia, az van. Így készül, és akkor ha el akarunk benne mélyedni, akkor minden információt lesz az Anti séf a Zamatőr Facebook oldalán. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: Biztos vagyok benne, hogy hozzám hasonlóan sokan gyerekkorukban alig várták, hogy összegyűjjön egy pár üveg, azt vissza lehessen vinni a boltba, és annak az árából vegyünk magunknak fagyit vagy csokit. Hát mostanság ez megfordult, mármint hogy a gyerekek nem üveget visznek vissza, hanem műanyag palackokat, és akkor vagy pénzt vesznek fel érte, ugye, vagy ilyen utalványt, amit a kasszánál le tudnak vásárolni, vagy pedig fel lehet ajánlani ugye jótékony célra is ezeket. Minden esetre vannak módosítások. A MOHU jogszabálymódosítást kezdeményezne, mert szeretné elérni, hogy a palack visszaváltásnál megszűnjön a készpénzes kifizetés. A MOHU az önkormányzatokkal is egyeztetéseket folytat a rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokról és lehetséges módosításokról. A palack visszaváltásnál ma ugye több lehetőség közül választhatunk, vagy visszakapjuk az 50 forintos betétdíj összegét, vagy felajánljuk, vagy levásároljuk. A MOHU visszaváltásért felelős igazgatója Bozóki Csaba szerint, mert zajlanak a tárgyalások az önkormányzatokkal a készpénzes kifizetés megszüntetésére vonatkozóan. Úgy vélte, a készpénzes kifizetés nem feltétlenül kell. Ezt a parkolóautomatákkal állította párhuzamba, amelynél egyre dominánsabb az elektronikus módon történő fizetés. A változtatáshoz azonban jogszabálymódosításra lenne szükség, amelyre a MOHU szeretne javaslatot is tenni. Hazánkban 2024 eleje óta működik az 50 forintos betétdíjas visszaváltás, azóta már sok kritika érte a rendszert, azon belül is a visszaváltó automaták működését, az üzletek dolgozóinak leterheltségét és a szolgáltatás elérhetőségét. Én ezt hozzátenném a szagot is, tehát amikor van egy bolt, ahova belépek, rögtön ott van az ital, vagy ez a palack visszaváltó automata, tele van muslicával és ilyen tömény piaszag árad belőle, szóval nem túl gusztusos. Én láttam egyébként olyan külföldi palack visszaváltókat, hogy így beborítjuk az acskóval, azt a gép intézi. A legjobb, nem kell belenyúlni a zsákba, kivenni, bedobni, macerás. Egyébként sokan gyűjtik szívesen a visszaváltható palackokat, üvegeket sajnos a közterületi kukákból is. Láthatunk már olyan felvételt, mikor valaki beugrott egy kerítésen, és több zsák műanyag palackkal távozott, csak aztán megkergette egy kutya. Szóval nagyon-nagyon sok kritika is érte már ezt a rendszert. Minden esetre lehet, hogy lesz ebben a dologban változás. Nyomon követjük majd az eseményt.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Gyere el a Borbé tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbé tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Rengeteg szakember hiányzik a gyermekvédelemből, 40 éves a Diákolimpia versenysorozat, napos gomoly felhős az idő, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Ismét orosz légicsapás érte hajnalban Odesszát. A Fekete-tengeri kikötővárosban a rakéták eltaláltak egy toronyházat, ahol 17-en megsérültek, köztük 3 gyermek. Az épületben jelentős károk keletkeztek. Becsapódásokat jelentettek Kijev megyéből is, ott raktárépületek rongálódtak meg. A támadásban egy ember megsérült. Közben az ukránok is folytatták a dróntámadásokat oroszországi célpontok ellen. A légvédelem több mint 400 eszközt semmisített meg 16 régió és a Fekete-tenger felett. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószer csempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légicsapásokkal semmisítették meg. A hadműveletet többen bírálták, főleg azért, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások összeegyeztethetők-e a nemzetközi joggal. Itthon folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata, a már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakemberhiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. A kormány mindent megtesz azért, hogy minél több fiatal sportoljon, erről beszélt a belügyminiszter a 40. tanévét ünneplő Diákolimpia versenysorozat indító eseményén. Pósfai Gábor hangsúlyozta, itthon kevesen mozognak, ezért a versenysport mellett az iskolai és a szabadidő sportot is támogatni kell. A Magyar Diák Sport Szövetség az új tanévben többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet az ország legnagyobb diák sport mozgalmára.
3: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futózáporok. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Lakihegyradio. Ez a Laki Hegy Rádió. További kellemes szép napot kívánok, és jó étvágyat, hogyha most ebédelsz. Na nézzük, hogyha A pontból B-be szeretnénk eljutni, akkor mi a tapasztalat, hol kell készülni arra, hogy esetleg nagyobb a forgalom. Az M0-ás teljesen rendben van, Sziget-Szent Miklóson, a Segesvári utcán feltorlódtak az autók, illetve az 51-01-es környékén is sok az autó. Lépésben lehet haladni Sziget-Szent Miklóson, a Bajcsi-Zsilinszky utcán, illetve egy rövid szakaszon még az Akászfa utcán és szintén Sziget-Szent Miklóson. Tökölön a József Attila utcán van nagyobb autós forgalom, és egyre több a kocsi Sziget-Csépen, a Kossuth-Lajos utcán. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Laki Hegy Rádióval.
3: Laki Hegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
5: Sziasztok, ez a Laki Hegy Rádió, Szendi Hajni vagyok, és hamarosan beszállunk az autóba, és megnézzük, hogy világít-e a légzsáknak a lámpája. Megmondom őszintén, erre pont nem szoktam soha se figyelni, de állítólag kell, és hogy mi miatt villanhat fel, vagy éghet tartósan például a légzsák lámpája, erről fogok beszélni hamarosan, nagyon érdekes lesz, és szerintem mindenféleképpen egy megjegyzendő dolog, de arról is fogok beszélni, hogy milyen időjárásra készülhetünk a következő napokban.

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk. A Sziget Pumpa bemutató, illetve a pumpapálya kipróbálása sokak fantáziáját megmozgatja. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szentmiklóson, a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, sőt a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent majd, hogy a műsorban látottakat ki is lehet próbálni. Pénteken közös bemelegítéssel indul a program, aztán jönnek a profi BMX kerékpárosok. Másnap pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire várják a jelentkezőket. No.

Meghirdették a vers és novellaíró pályázatot Szigetszentmiklós Városi Könyvtára és a Közösségi Ház az, amely kiírta ezt a felhívást. A lényeg, hogy Szigetszentmiklós városavatásának 40. évfordulója, a pályázat apropója. Még lehet gondolkodni, alkotni, szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. További információ, nevezési feltételek természetesen a sárgaház.com-on érhetők el.

0: rádióban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
7: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
8: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet, pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
10: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idén be is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet, és a tanév végén a tanév záróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumba menők vagy a környéken lakók.
9: A Bolgár kereszt utca is megújulhat. Tóth Pál hozzátette, az utca több ingatlan előtti szakaszának útépítése valósulhat meg, amelyhez a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés miatt szintén szükségessé vált a fedezett kiegészítés. Kiemelte, az ott élők már régóta várnak a fejlesztés megvalósítására, és reményei szerint a beruházás szintén jövőre elkészülhet.
10: Remélem, hogy az idejébe el tud kezdődni, és a jövőjébe be tud fejeződni. Tehát ugye ez az év a november 15-ig tudnak akár aszfaltozási munkákról is beszélni, de hát, hogy közműkiváltások, bármi egyéb van, azért az egy jóval nagyobb feladat. Szerződéskötésre még ugye a kivitelezőkkel nem került sor, tehát még a pontos határidőt ezért nem tudjuk. Én azért optimista vagyok a tekintetben, hogy legalább ez a két helyszín meg tud újulni. Akár a parkoló is egy fontos, de akár ez a Bolgár-Kertész utca is, ugye elmondtam, hogy már 9 éve húzódik.
9: Második alkalommal rendezték meg a közlekedés biztonsági napot Dunavarsányban. Augusztus 29-én szimulátorok, akadálypályák és vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónak elmondta, a rendezvény elsődleges célja, hogy játékos, érthető formában adja át a gyerekeknek a kressz szabályokat és az első segélynyújtást. A közlekedés biztonsági nap szervezője hozzátette, azáltal szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy felkészítik a fiatalokat az esetleges veszélyekre.
11: 8 állomás helyjel
0: készültünk a érdeklődők részére, főként közlekedésbiztonsággal, baleset megelőzéssel kapcsolatos állomáshelyek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ugye az őszi-téli felkészüléssel a látni és látszani elvre, kivilágításra, járművek világítására, elől-hátul. Ennek a közlekedésbiztonsági napnak is az a célja, hogy játékos módon nem száraz kressz anyagot tanítson, hanem a közlekedésre nevelés játék formájában valósuljon meg, főként a fiatal korosztálynak.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmód tanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 19:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ma már az autók többségében van légzsák, és hát ugye régen csak elő volt, de most már van függönylégzsák, akkor olyan, ami elválasztja az utasteret így ketté középen, meg van térdlégzsák, minden esetre. A légzsák figyelmeztető lámpájának kigyulladása gyakran olyan problémákra utal, amelyek nem feltétlenül befolyásolják az autó mindennapi működését, de komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek. Nyilván, hogyha ég ez a lámpa, beszélünk az autóba, akkor a motor normálisan elindul, az autó halad, a jelzőfény figyelmen kívül hagyása azonban súlyos következményekkel járhat, hogyha a biztonsági rendszerre valóban szükség lenne. A probléma forrása sokszor nem magában a légzsákban keresendő, hanem az autó egyéb részeiben. Például az ülések alatti csatlakozókban, a kormánykerékben található spirálcsatlakozásban, vagy az ütközés érzékelőkben. A légzsák rendszer jelzőfénye a gyújtás bekapcsolásakor egy rövid ideig világít, amíg a rendszer elvégzi az önellenőrzést. Ha azonban a lámpa folyamatosan ég, villog, vagy vezetés közben újra kigyullad, az a vezérlőegység által észlelt hibára utal. Az ilyen problémák gyakran az első ülések alatti elektromos csatlakozókhoz köthetőek, amelyek az ülések mozgatása során esetleg meglazulnak, vagy nedvesség miatt korrózió alakulhat ki bennük. Emellett a jelenlét érzékelők, a biztonsági öv előfeszítői, az ütközés érzékelők és a kormánykerékben található spirálcsatlakozás is gyakori hibaforrás lehet. A kormánykerékben található gombok vagy a duda működési problémái szintén utalhatnak a légzsákrendszer meghibásodására. Egyes esetekben a gyenge akkumulátor vagy a jelentős feszültségesés is hibakódot generálhat. Az ilyen hibák diagnosztizálása nem egyszerű feladat, mivel nem minden olvasó képes rögtön megtalálni a hibát. Az alapvető diagnosztikai eszközök elsősorban a motor és a kipufogó rendszer hibáira koncentrálnak, míg a légzsákrendszerhez speciális eszköz szükséges, amely hozzáfér a különálló vezérlő modulhoz. A hibakódok pontos azonosítása nélkülözhetetlen a probléma helyes megoldásához, ezért a javítást mindig szakemberre kell bízni. Figyeljük azt a kis lámpát!

Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább az időjárás előrejelzéssel, mondom, hogy holnap milyen időre készülhetünk a hét utolsó munkanapján, pénteken, és folytatódik a nyárias idő idehaza, sok napsütéssel és időnként fátyol, illetve gomoly felhőkkel. Nos, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani, legfeljebb az észak-észak-keleti határ közelében fordulhat elő egy-egy kisebb zápor. Holnap hajnalban kellemes időre ébredünk, 14-19 fokra, de a hidegre érzékeny völgyekben ennél néhány fokkal még hűvösebb is lehet, de aztán gyorsan melegszik majd a levegő hőmérséklete. Délután 27-32 fok valószínű, északkeleten mérsékeltebb lesz a meleg. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, helyenként meg is erősödhet. Összességében tehát holnap késő nyári péntekre készülhetünk, sok napsütéssel az évszakhoz képest kifejezetten magas hőmérséklettel. Ez lesz tehát szeptember 4-én holnap, és hát ez a nap a szeptember 4-e már korábban is tartogatott rendkívüli meleget. 2024-ben ezen a napon az országos napi maximum hőmérsékleti rekord született meg Baján 36,2 fokkal, Budapesten pedig 35,5 fokot mértek Újpesten, ami a fővárosi napi maximum rekordot is megdöntötte. Tehát a mostani 27-32 fokos előrejelzés melegnek számít, de a két évvel ezelőtti szeptember 4-i forrósághoz képest pár fokkal elmarad. A Duna továbbra is rendkívül alacsony vízállással várja a következő napokat. Budapesten a vízügy úgy mérte, hogy 38 cm körül alakulhat a vízállás. A Tisza szolnoki szakaszán mínusz 330 cm-es a vízállás, Tisza Ugon mínusz 340, Csognádnál 207, itt is mínuszban, a Kisköre alsó szakaszán pedig mínusz 375. És akkor végül szólok az allergiásokhoz, nos, az allergiások számára nem kedvező a helyzet, a parlagfő pollen szezon, csúcsán vagyunk.

0: Zalaki Hegy Rádió helyben vagyunk, negyedszázados jubileumot ünnepel Tököl hamarosan. A település ugyanis idén ünnepli várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. Ehhez kapcsolódva szeptember 26-án szombaton egésznapos rendezvénnyel várják a lakosságot. Az esemény a születi felvonulást követően a lovaspályán folytatódik majd, ahol színes programokkal készülnek az összes korosztálynak. A tervek szerint lesz burkóstoló, születi program, koncertek, gyermekműsorok, kézműves foglalkozások, étel és italválaszték is várja az érkezőket. A jubileumi eseménnyel Tököl várossá nyilvánításának negyedszázados évfordulóját ünneplik. A részletes programot a későbbiekben teszik közzé a szervezők az önkormányzat oldalán, de ha meg lesz a pontos leírás, mi is beszámolunk róla itt a Lakihegyre. Rádióban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a Tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
6: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a Tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
7: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Szigetszent Miklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
10: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idén be is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet, és a tanév végén a tanév záróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumba menők vagy a környéken lakók.
9: A Bolgár kereszt utca is megújulhat. Tóth Pál hozzátette, az utca több ingatlan előtti szakaszának útépítése valósulhat meg, amelyhez a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés miatt szintén szükségessé vált a fedezett kiegészítés. Kiemelte, az ott élők már régóta várnak a fejlesztés megvalósítására, és reményei szerint a beruházás szintén jövőre elkészülhet.
10: Remélem, hogy az idejében el tud kezdődni, és a jövőjében be tud fejeződni. Tehát ugye ez az év a november 15-ig tudnak akár aszfaltozási munkákról is beszélni, de hát, hogy közmű kiváltások bármi egyéb van, azért az egy jóval nagyobb feladat. Szerződéskötésre még ugye a kivitelezőkkel nem került sor, tehát még a pontos határidőt ezért nem tudjuk. Én azért optimista vagyok a tekintetben, hogy legalább ez a két helyszín meg tud újulni. Akár a parkoló is egy fontos, de akár ez a Bolgár Kertész utca is, ugye elmondtam, hogy már 9 éve húzódik.
9: Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat. Sziget-Szentmiklós város önkormányzata a következő támogatási időszakban is pályázati lehetőséget biztosít a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. A 2026 második félévére és 2027 első félévére vonatkozó részletes pályázati kiírás Sziget-Szentmiklós város honlapján érhető el. A támogatási időszak 2026 július 1-től 2027 június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24-e. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a támogatási összegek nem emelkednek, örömteli, hogy az önkormányzat ezúttal is meg tudja hirdetni a sportszervezetek számára a támogatási pályázatot.
11: Azt is tudomásul kell lenni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a rezsiszámlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani, én amit ezzel kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el, egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keret szétosztása.
9: Felújított környezetben kezdik az új tanévet a Kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Sziget-Szentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, 4 tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet várja. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást. Nyáron ismét több fejlesztés valósult meg a Taksonyi óvodában. Az intézményben ezúttal elsősorban az energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat hajtottak végre. Erről Kreisz Mátyás, az óvodát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke beszélt rádiónknak. A fenntartó az elmúlt évben is jelentős összeget fordított intézményei fejlesztésére. Tavaly csak nem 250 millió forint értékű beruházás valósult meg, ebből mintegy 220 millió forintot az iskola fejlesztésére fordítottak, míg az óvodai beruházások értéke 24-26 millió forint között alakult. A nemzetiségi önkormányzat szerint a fejlesztések azt mutatják, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fenntartásokban működő oktatási és nevelési intézmények folyamatos korszerűsítésére. Az idei nyári munkálatokkal pedig az óvoda energiahatékonyságát is tovább javították.
12: Az elmúlt 4-5 évben abszolút fókuszban volt az energiahatékonyságnak a fejlesztése, hiszen láttuk azt, hogy a nagyvilágban milyen kihívások elé állít bennünket, legyen szó a Covid okozta válságról, az azt követő energiaválságról, az energiaáraknak az emelkedéséről és így tovább. Ezért kiemelten fontosnak tartottuk, hogy energiahatékonyságot növelő beruházások menjenek végbe mind az óvodába, mind az iskolába.
9: Időjárás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, bár fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati szelet élénk erőslökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, és hogyha valaki nem akar helyben maradni, annak már is mondok közlekedési információkat. Ugye szépen lassan sűrűsödni fog most már a forgalom, mert hogy közeledünk a kicsengetéshez, de ugye 3 órátomat Pekó Ági lesz a műsorvezető, ő fog arról beszámolni, hogy már akik a munkát letették és indulnak a gyerekekért, ők mire is készüljenek. Jelenleg elmondható, hogy a térségünk útjai jól járhatóak, de van, ahol lépésben lehet haladni, Szigetszentmiklóson, a Segesvári utcán, aztán Tökölön, az 5101-es környékén, sok az autót, szintén Tökölön, a József Attila utcában, ott jelenleg lépésben lehet csak haladni, és hát, hogyha nézem a forgalmi rendet, hogy hol van sok autó, akkor azt lehet látni, hogy Szigetcsépen, a Kossuth Lajos utcában is egyre több az autó, illetve Szigetszentmártonban, az Erdőssor utcán is egyre többen döntöttek úgy, hogy arra mennek. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Lakihegy Rádióval.
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Sziasztok, további kellemes szép napot kívánok, aki pedig már letette a lantot, annak jó pihenést, testi-lelki töltekezést, bár a legtöbben azért 4 óráig szoktak dolgozni, vagy még tovább. Én Szendi Hajni vagyok, remélem ezt az órát is együtt töltjük. A méz egészséges, de hamisítják, mostanság pedig van olyan méz, ami nem méz, de olcsó, és emiatt sokan megveszik. Hogy mit lehet tudni az olcsó mézről, ami nem is az, el fogom mondani.

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, irány Duna-Varsány, ahol ismét megérkeznek hamarosan a szűrővizsgálatokra alkalmas kamionok. Szeptember 5-én és 6-án reggel 8-tól délután 4-ig várják a Tündérország bölcsődével szembeni rendezvényterületen azokat, akik szeretnének tenni az egészségükért. A szakorvosok mintegy 50-féle átfogó vizsgálatot végeznek el, köztük teljes testanalízist, allergiatesztet, koleszterin és vércukorszint mérést. A hivatalos tájékoztató szerint a szűréseken kizárólag azok vehetnek részt, akik Duna-Varsányi lakcímkártyával rendelkeznek. A kamionok naponta maximum 112 fő befogadására és ellátására képesek, emiatt arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek meg a helyszínre. További tudnivalók a település Facebook és weboldalán érhetők el.

0: Ez a Laki Hely Rádió, ez 107 egészen helyben vagyunk. Szendi Hajni vagyok, tüdőszűrésről lesz nálunk szó, hiszen tüdőszűrést szervez Halásztelken a Református Pulmonológiai Centrum. Szeptember 16-a és 24-e között lehet átvilágítatni a testünket. A vizsgálatokat a Márai Sándor Közművelődési Intézmény hátsó termébe szervezték meg. Kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 és délután 2 óra között, hétfőn és szerdán pedig déltől este 6-ig vehető igénybe a szűrővizsgálat. További részletek a Halásztelki Hírmondó számában olvashatóak.
1: Laki Hegy Rádió.
2: Helyben vagyunk, Halásztelken is.

0: nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e? Akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Szigetszent Miklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
7: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idén be is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet, és a tanév végén a tanév záróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumba menők vagy a környéken lakók.
6: A jövőben is elérhető marad az ingyenes jogsegélyszolgálat Halásztelken. Továbbra is biztosítja az ingyenes jogsegélyszolgálatot Halásztelekváros önkormányzata a település lakói számára. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek könnyebben és gyorsabban jussanak hozzá a jogi segítséghez mindennapi ügyeik intézésében. Dr. Schöninger András Halásztelek alpolgármester rádiónknak elmondta, a szolgáltatás tavaly márciusban indult el az önkormányzattal szerződésben álló ügyvéd közreműködésével. Hozzátette, a lakosok ennek keretében jogi iránymutatást kaphatnak, amely segíthet eligazodni számukra a szükséges lépésekben, valamint abban, hogy ügyeikben mely hatósághoz, fórumhoz vagy szakemberhez érdemes fordulniuk. Kiemelte, a szolgáltatás iránti érdeklődés és a lakossági visszajelzések azt mutatják, hogy valódi igény van erre a segítségnyújtási formára, ezért az önkormányzat a jövőben is szeretné fenntartani a lehetőséget.
8: Terveink szerint ezt a jogsegélyszolgálatot fenn kívánjuk tartani, és szükség esetén akár még kibővíteni ennek körét, tekintettel arra, hogy néha az időbe se férünk bele, és ezért minél több alkalmat kell biztosítani arra. Én úgy gondolom, hogy ezzel tudunk segíteni a halásztelkieknek, hogy a problémáikat egy ilyen módon kezelni tudjuk, vagy akár egy támpontot tudjunk nekik adni, hogy mi lett mondjuk az adott következő lépés egy problémával kapcsolatban, amellyel hozzánk fordulnak.
6: Több mint 1800 diák kapott tanszercsomagot Pesterzsébeten. Iskolakezdési tanszercsomagokkal támogat támogatja idén is a kerületi családokat Pest Erzsébet önkormányzata. A 2026-27-es tanévben a támogatást az első 4 év folyam mellett már az 5. osztályos tanulókra is kiterjesztették. Az iskola kezdéshez szükséges tanszereket a hét első napjaiban adták át a kerületi iskolákban, összesen több mint 1800 diáknak. Az önkormányzat szerint a kezdeményezés célja, hogy az iskolai tanév kezdetén segítséget nyújtson a családoknak a szükséges tanszerek biztosításában.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotó kiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végig halad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hang. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

úgy kerestél, süti, amivel csak szemeztél, sosem használt poroltó, VB döntőnbe kotort gól, felkeresett tini szerelmed, veget a leves, ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tancsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok, lekopott a didasz sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre, körpanok.

0: úgy jó, ahogy van.
1: Olyan az életvitelünk a férjemmel, hogy mi nyáron nem nagyon szoktunk nyaralni, egy ideig csináltuk, de most már egyébként így rájöttem, hogy úgy konkrétan megpusztulok ebben a melegben, ráadásul kutyával szoktunk menni, neki meg minden való, csak éppen ez az irtózatos hőség, nem? Tehát én is az őszi utazást kedvelem igazándiból, meg mostanában már a télit. Nos, most mondok egy-két tippet a méregdrága főszezon után, hova érdemes elmenni, például pénztárca barát módon az ősz elején. Nos, a főszezon már visszaesik, ugye szeptemberben a borvidékek beindulnak, az erdők lassan őszi arcukat mutatják, szóval nagyon-nagyon kellemes, szép kirándulásokban lehet részünk. A KSH adatai jól mutatják a különbséget a nyári csúcs és az őszi szezon között. 2025. augusztusában a hazai turisztikai szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég, 7,3 millió vendég éjszakát töltött el, ebből a belföldi vendégek száma közel 1,5 millió volt. Egy hónappal később szeptemberben már 1,6 millió vendéget és 3,8 millió vendégészakát regisztráltak, a belföldi vendégek száma pedig 781 ezer volt. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben üresek a népszerű helyek, de a nyári csúcsterheléshez képest sokkal nagyobb lehet a mozgástér foglalásnál, éttermeknél, parkolóknál, programoknál. Hogyha van térség, amely szeptemberben talán még jobb, mint júliusban, az a Balaton felvidék. A tóparton már kisebb a strandolók tömege, a vízparti séták, biciklitúrák, borozók, piacok, tanúhegyek továbbra is bőven hoznak programokat. Badacsony, Szentgyörgyhegy, Szigliget, Tihany, Köveskál, Káptalantóti, a Káli-medence klasszikus őszi belföldi célpontok. A Magyar Turisztikai Ügynökség balatoni kiadványa külön kiemelte most, hogy a Balaton nem csak nyári desztináció. A tó és a Balaton felvidék ősszel is erős programokat kínál. Szeptemberben a Balatonnál különösen jó kombináció lehet egy félnapos túra, egy boros ebéd és egy csendesebb tóparti séta. Hétköznap érdemes nézni a szállásokat, mert a péntek-szombat esték a boros programok miatt gyorsan beszoktak telni. Szeptemberben a borvidékek különösen erős célpontok, Tokaj hegyalja pedig ebből a szempontból is az egyik legkézenfekvőbb választás. A tokai borvidék történelmi kultúrája 2002 óta a UNESCO világörökségi listáján is szerepel. Tokaj, Mád, Tarcal, Tája, Sárospatak, Sátoraljaújhely, jó választás. Eger, Bükk, Szalajka völgy, városnézés és erdő egy hétvégén. Ez az egyik legjobb kompromisszumos őszi út, egy cél, van történelmi belváros, vár, fürdő, borvidék, jó éttermek, a Bükk pedig karnyújtásnyira van csupán tőlünk. És hát ne felejtkezzünk el az Őrségről sem, amely ősszel mutatja meg igazán azt az arcát, amiért sokan visszajárnak. Csendes falvak, erdők, dombok, helyi ételek, kézműves portékák, tökmagolaj, gombás ételek, falusi vendégházak. Jó utat kívánok!

0: That's just gonna be crazy. I think we got
1: A napokban beszélgettem az egyik rokonommal, akinek a férje elkezdett mézet pergetni, szóval így csinálnak mézet. És akkor így kérdeztem, hogy tényleg ez így hogy zajlik, meg mint zajlik, és hát azért ez egy nem egyszerű történet, szóval van vele gond és teendő bőven. Én biztos lelökném ott a láncot, ahogy így üvegbe teszem, felforralom, átteszem, címkézem, sorolhatnám. Éppen ezért mindenkit arra bíztatok, aki mézet vásárol, hogy csak és kizárólag igazi magyar mézet vigyen haza. Viszont sok esetben ránksózzák a hamis mézet a boltokban, úgy, hogy a legtöbben észre sem veszik. Az asszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés. Összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek. Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke a rendkívül alacsony felvásárlási árak kapcsán arról beszélt, hogy az Európai Unióban továbbra is egyre nagyobb mennyiségű hamisított méz és mézkészítmény található, ezek folyamatosan jönnek, de az Európai Bizottság még mindig nem lépett ezzel kapcsolatban. Nos, Bros Péter azt mondta egy interjúban, hogy a magyar méhészek lezárták az évet, legalábbis a méztermés tekintetében. Így lehet tudni, hogy az idei évben mennyi méz termett, és már csak a méhcsaládok téli felkészítése folyik. Kiemelte, hogy a vártnál jobb évet zárnak tehát a hazai termelők. A napraforgó egyébként megsínlette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. Ez azt jelenti, hogy csak a napraforgónál mintegy 10-15 ezer tonna mézzel lett kevesebb, ami forintban 10-15 milliárddal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek. Nos, az alacsony árakért a mézhamisítás tehető felelőssé. Az Európai Unióba továbbra is érkezik olcsó méz. Az OMA elnöke szerint a gondot az elsősorban Ázsiából származó, a most már egyre nagyobb mennyiségű műméz jelentés az, hogy az Európai Bizottság nem hajlandó tudomást venni, hogy a műmézzel nem csak a magyar gazdák, hanem senki sem tud versenyezni. Úgy fogalmazott, másfél euróért leszállítva az európai kikötőkbe olyan méznek nevezett édesítőszert árulnak, amiről nagyon-nagyon nehéz megállapítani, hogy nem méz, de a szakma ezt abszolút tudja. Bros Péter szerint nemrég fejeztek be egy olyan vizsgálatot, melynek keretében Németország és Olaszország polcairól vásároltak 10-10 üveg mézet. Ezeket a mézeket nyugat-európai laborokba küldték, ahol egy újszerű fehérje vizsgálattal megállapították, hogy a minták harmada, még egyszer mondom, harmada nem méz. Az eredményről értesítették az Európai Bizottságot, de egyelőre azt a választ kapták, hogy ezzel az eredménnyel még nem tudnak mit kezdeni, hosszú távon meg fogják oldani a méhészek problémáját. A műmézzel kapcsolatban Bros Péter kiemelte, hogy bár az Európai Unió régóta ígéri a szigorú szabályozást, eddig még nem sok minden történt, tehát az embereket szeretnék arra felhívni, az emberek figyelmét, hogy keressék az eredeti, igazi mézet, és ne azt vegyék meg feltétlenül, ami a legolcsóbb, mert hogy lehet, hogy az nem is méz.

0: Jönnek a hírek most itt a Lakihegy Rádióban, aztán a műsorvezető már Petyko Ági lesz éppen, ezért én most búcsúzom. Kellemes szép csütörtök délutánt kívánok nektek. Remélem holnap is találkozunk, jövök délelőtt 10-kor itt a 107 egészen. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: ért, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Változóan felhős napos időre számíthatunk elszórtan záporokkal. Nem emelkedik a tűzifa ára az állami erdészetekben. Politikai motiváció lehet a müncheni gyújtogatási kísérlet hátterében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. A MOHU szerint is felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. A cég a miniszterelnök bejelentésére reagált, miszerint a kormány újra gondolja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz, és a MOHU-MOL ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait. Diplomáciai lépések sorozatát indított el a lipcsei incidens. Miután a német kormány Oroszországot tette felelőssé a repülőtér ellen tervezett dróntámadásért, és bejelentette a bonni orosz főkonzulátus, valamint a berlini orosz ház bezárását. Moszkva az oroszországi Goethe intézetek megszüntetéséről döntött. A berlini kormánnyal vállalt szolidaritás jegyében bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. Gyújtószerkezeteket dobtak Münchenben több épületre, védelmi ipari vállalatok közelében. Az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, míg egy másikat sikeresen hatástalanítottak. A bűncselekmény elkövetésével 2 bolgár állampolgár gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek. A rendőrség politikai motivációt sejt a gyújtogatási kísérlet hátterében. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket.
4: Időjárás.
5: A nap további részében napos, gomoly felhős idő várható, csak elszórtan alakulhatnak ki futó záporok. Többfelé megélénkül a szél, éjszaka 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
6: 3:05 és a nullás déli szektora Szeged és Győr irányába is jól járható szerencsére, viszont élénk már a forgalom a második Rákóczi-Ferenc útnak a csepeli, valamint a Lakihegyi szakaszán, egészen a Massányi Károly útig számíthatok lassabb tempóra, illetve a csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi szakaszon, tehát a Lámpás utca és az M0-ás közötti részen torlódásra is kell készülni a Sziget-Szent Miklósi részén, bár élénk a forgalom, de folyamatos a közlekedés. A Gerinc úton már most torlódás van, illetve a Gyártelepi Hévátjáró környékén, Gyári úton, Műúton és a Bevásárló Központnál lévő körforgalmaknál szintén torlódás van. A révsoron meg rendőrök. Az 510-es Taksonynál jól járható, Harasztinál lassabb a tempó, és közepes a forgalom az 51-esen Taksony és Dunaharaszti között, ott szakaszos lassulásra készülhet. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont jól lehet közlekedni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok mindenkinek!
4: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
6: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 3-a csütörtök van, és a mai napon a Hildák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Hát még egy jó kis szeptemberi nyarat kaptak, hogyha pedig már nyár, az előrejelzések szerint hétvégére is marad ez a nagyon kellemes időjárás, ami még simán strandidő. Úgyhogy érdemes lesz velem tartani ezen a délutánon, hiszen tudjátok, a csütörtök van, akkor nálam játék is van, a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából hozom a részleteket, de érdemes egyébként ellátogatni a Facebook, illetve Instagram oldalunkra is, hiszen ott is kint lesznek majd az információk erről, és egyébként az elérhetőségem az a 0620 95 95 107-es, Viberen tudtok nekem üzenetet küldeni, és a legjobb slágerek is sorakoznak Elok és Ella R közösével, a Deep Down-nal már is kezdünk.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a nyarat búcsúztatják ráckevén nem is akárhogy, rengeteg programmal készülnek ezen a hétvégén, ugyanis mondom, hogy milyen helyszíneken mind vehettek részt. Szeptember 5-én szombaton az Ács Károly Művelődési Központ is vár titeket egy nagyon szuper kis nyomozós játékkal. Rejtély a városban ez a címe egyébként, és délután 4 órakor kezdődik ez a bizonyos nyomozós játék. 5 órától jönnek a bőrönt mesék, Frank Ildikó mesejátékáról van szó. Este 6 órától rejtélyes ritmusok, tánc Kovács Bajai Andival, lesz tombola is, és képzeljétek, autós mozi is lesz a gyerekeknek, a Zootropolis 2-t vetítik majd, emellett pedig egész délután ugrálóvár, kézműves foglalkozás és arcfestés is várja az érdeklődőket, és ez még csak az Ács Károly Művelődési Központ volt. Az Árpád Múzeumban délután 2-től kurátori katonai hagyományőrző tárlatvezetés lesz az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállításban. A Kertplacon 16 óra és 22 óra között lecsóbár lesz, többféle házi lecsó variációt lehet majd kóstolni, Karácsonyi Kata jazz estjét is megnézhetitek, illetve kerti ügyesség és közösségi játékokkal is várják az érteklődőket. Aztán a Ráckertben 6 órától görög táncház is lesz, és egy szuper görög koncert előtte, aztán a közösség színpadon este 8:30-tól Bodor Áron a Csendesebb Részem koncert akusztikus szerzői estje lesz esti Kornél dalokkal, és még mindig nincs vége, hiszen a régi városházán erkély koncertek lesznek, 19 órától Kósa Dénes és barátai játszanak, este 8 órától pedig, hát nem árulták el, azt írták csak, hogy meglepetés lesz majd a fellépő, a tűztorony pedig 21 óráig látogatható, további információ és részletek pedig a kisdunamente.hu oldalon olvashatók.

Szikora Róbert és a Valmar közös a Balatoni Lány szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Jól sikerült egyébként ez a két dal, amit ők együtt összehoztak, na de nem is erről akartam nektek beszélni, sokkal inkább a térségi utak forgalmáról. A Nullás déli szektora jelen pillanatban is még jól járható Szeged és Győr irányába is. A második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakaszán a Lámpás utcáig torlódásra készüljetek, utána megindul a forgalom, majd Lakihegynél újabb lassulásra kell készülni, egészen a Massányi-Károly úti kereszteződésig. A Csepeli út fővárosi szakaszán az M0-ás előtt egy rövid részen kell torlódásra készülni, a Sziget-Szentmiklósin most még jól lehet haladni. Ezen kívül a Gerinc úton erős a forgalom, és leginkább ott a Gyártelepi Hévátjáró környékén meg a bevásárlóközpontnál található körforgalmaknál és a Tököri repülőtér melletti útszakaszon számíthatok torlódásra. Az 510-es taksonynál teljesen jól járható, Arasztinál azért lassulás előfordulhat, de még nem vészes a helyzet. Az 51-esen a két település között szakaszos lassulásra számítsatok, délebre Dunavarsány-Majosháza Áporka és Kiskunlacháza térségében folyamatos a közlekedés. Ha már Kiskunlacháza, akkor a Dunaparton csak óvatosan, a Sellő utcában rendőrök vannak és állítólag trafíznak, és vigyázzatok magatokra. A folytatásban térségi hírek és programok érkeznek, aztán hozok egy kis érdekességet a nagyvilágból, utána pedig játékunk részleteit is megismerhetitek, bár egyébként már a Facebook oldalunkon kint van az információ, úgyhogy ha szeretnétek belépőjegyeket nyerni és még strandolni ezen a hétvégén, akkor figyeljetek, a Backstreet Boys-a pedig már is robogunk tovább. Yeah!

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a Tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
5: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a Tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat. Szigetszent Miklós város önkormányzata a következő támogatási időszakban is pályázati lehetőséget biztosít a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. A 2026 második félévére és 2027 első félévére vonatkozó részletes pályázati kiírás Szigetszent Miklós város honlapján érhető el. A támogatási időszak 2026. július 1-től 2027. június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24-e. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a támogatási összegek nem emelkednek, örömteli, hogy az önkormányzat ezúttal is meg tudja hirdetni a sportszervezetek számára a támogatási pályázatot.
7: Azt is tudomásul kell lenni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a számlájára még kevesebb, ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani, én amit ezzel kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el, egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keretszétosztása.
6: Papírgyűjtést szervez Dunavarsányban az Élethajó Értékőrzőháló és a Solideo Glória közösségei. Az akció október 8-án és 9-én mindkét nap reggel 10-től este 6 óráig lesz a Solideo Glória közösségi házban. A helyi egyesületek ezúttal az Árpád Fejedelem Általános Iskolának szeretnék eljuttatni a felajánlásokat. A diákok számára elsősorban újság és fénymásoló papírt, valamint szórólapokat és füzeteket gyűjtenek. A szervezők emellett arra hívták fel a figyelmet, hogy kapcsos fűzött könyveket csak kis mennyiségben tudnak fogadni. A hivatalos tájékoztató szerint kartondobozokat, papírtörlőt vagy más rossz minőségű és iskolai felhasználásra nem alkalmas papírt tilos leadni. További tudnivalók az Élethajó közösségi oldalán olvashatók. Második alkalommal rendezték meg a közlekedés biztonsági napot Dunavarsányban. Augusztus 29-én szimulátorok, akadálypályák és vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónak elmondta, a rendezvény elsődleges célja, hogy játékos, érthető formában adja át a gyerekeknek a kressz szabályokat és az első segélynyújtást. A közlekedés biztonsági nap szervezője hozzátette, azáltal szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy felkészítik a fiatalokat az esetleges veszélyekre.
8: 8 állomás helyjel készültünk a érdeklődők részére, főként közlekedés biztonsággal, baleset megelőzéssel kapcsolatos állomáshelyek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ugye az őszi-téli felkészüléssel a látni és látszani elvre, kivilágításra, járművek világítására, elől-hátul. Ennek a közlekedésbiztonsági napnak is az a célja, hogy játékos módon nem száraz kressz anyagot tanítson, hanem a közlekedésre nevelés játék formájában valósuljon meg, főként a fiatal korosztálynak.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotókiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsófőző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Diaz Menta és az Így volt szép című felvételük szólt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és képzeljétek, Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé az új európai meteorológiai műhold, az MTG 12, amelyet augusztus végén állítottak sikeresen pályára a Francia Guyanából. Az új műhold, ha a minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésében. Innentől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adat folyamálhat majd rendelkezésre, erről ír az MTI. Magyarország az Európai Meteorológiai Műholdak hasznosításának szervezetének a tagja, tehát közvetlenül hozzáfér az MTG rendszer adataihoz, így az új mérések is beépülnek majd a mindennapi prognózisok készítésébe. Az MTG 12 fedélzetén található FCI képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében. Kocsis Zsófia meteorológus kiemelte, hogy a meteorológusok a jövőben részletesebben követhetik a zivatarok vagy a köd kialakulását és fejlődését. Az új információk elsősorban a következő néhány órára vonatkozó ultralövid távú előrejelzések, valamint a heves zivatarokhoz és más veszélyes időjárási jelenségekhez kapcsolódó riasztások kiadásában nyújtanak segítséget. A szakértő kifejtette, hogy a műholdas adatokat a numerikus időjárás előrejelző modellekben, valamint a földfelszíni mérőállomások és a meteorológiai radarok megfigyeléseivel integrálva alkalmazzák. A műholdas mérések legnagyobb előnyének nevezte, hogy folyamatos információt szolgáltatnak a légkör azon területeiről is, ahol nem állnak rendelkezésre közvetlen földi mérőeszközök, ezáltal pontosabban meghatározható a légkör aktuális állapota. És hogy mégis miért fontos mindez? A Meteosat harmadik generációjának második képalkotó műholdját, az MTG 12-t augusztus végén állították pályára. A küldetés jelentőségét az adja, hogy ezzel teljessé válik a harmadik generációs Meteosat első három műholdból álló rendszere. Ezek a korábbiaknál sokkal gyorsabban és részletesebben képesek figyelni Európa és Észak-Afrika légkörét. A műhold fedélzetén található FCI műszer adatai jóval többet jelentenek, mint az egyszerű műhold képek. A meteorológusok így még azelőtt észlelhetik egy veszélyes időjárási rendszer gyors erősödését, hogy az más mérési módszerekkel egyértelműen felismerhető lenne. Hát igen, ez azért sokszor nagyon-nagyon jól jön, és szerintem nagyobb biztonságot is ad. Például csak gondoljunk arra, hogy van egy nagy tömegrendezvény, egy szabadtéri, és hirtelen jön valami olyan zápor, zivatar, időjárási anomália, amire nem számítanak a szervezők, hát bizony abból bajok lehetnek, de úgy tűnik, hogy a jövő évtől már ez is sokkal könnyebben és pontosabban kiszámítható lesz.

Kim Petras és a Pop Sound szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, és bár már szeptembert írunk, de az időjárás még nyárias, úgyhogy én azt mondom, hogy érdemes kihasználni még ezt az időjárást, és mondjuk hétvégén ellátogatni Ráckevére az Aqualandbe, ugyanis az utolsó nyári napok telhetnek termálvizes strandolással is, ugyanis szeptember 6-án vasárnap bezárja kapuit az Aquapark, ezért érdemes a hétvégi strandolással tölteni ebben a szezonban utoljára. A medencék teljes repertoárja mellett a csúszdáik is üzemelni fognak még, lesz aquafitness és családi rekreáció Eszterrel, valamint természetesen az Aqua Cinema programjuk keretein belül szuperfilmeket is vetítenek, és még itt nincs vége a programoknak, minden részlet és információ kint van a Laki Hegy Rádió Facebook oldalán ezzel kapcsolatban is. És igen, jól sejtitek, játékom van, méghozzá nyereményem csak erre a hétvégére beváltható páros Aquapark belépőjegy. Szóval, ha most hétvégén nem érsz rá, akkor ne küldj nekem üzenetet, viszont ha szeretnél ott lenni, akkor rémegyszerű a feladat egyébként, amit kitaláltam. Azt a két szót, hogy még strandolnék, ennyit kell elküldeni, kiegészítve egy harmadik szóval, ami a keresztneved. Ennyi a feladat, és kivételesen most csak Viberen várom az üzeneteiteket, jó? Tehát még strandolnék, a keresztneved Viberen a 0620-95-95-107-es számra, egyébként szokásos módon 6 óra után fogom várni, vagy épp bocsánat hívni a szerencsés nyertest, aki remélem, hogy nagyon boldog lesz, és kihasználja még ezt a hétvégét, és egy jót strandol. Sok szerencsét kívánok mindenkinek, tehát még strandolnék, és egy keresztnév, ennyi a feladat.

0: Sheeran és a Camera zárta az órát a Lakihegy Rádióban, az FM 107,4 perc múlva 4 óra van, és Camera is van egyébként, csak itt drága fotók készülnek az 51-esen Kiskunlac háza előtti szakaszon, közvetlenül ott vannak a rendőrök, úgyhogy legyetek nagyon óvatosak és körültekintőek, ha pedig egyéb közlekedési információtok van, azt ne tartsátok magatokban, a 0620 95 95 107-es számon értek el, telefonon vagy éppen Viberen. Jövök vissza 4 óra után is, számítok a figyelmetekre.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Változóan felhős napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Nem emelkedik a tűzifa ára az állami erdészetekben. Munkaegyeztetésen fogadta a köztársasági elnök a kormányfőt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagyon Ikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt. Magyar Péter a Facebook oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól, többek között a kormány által képviselt külpolitikai irányról tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota közölte, a hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat, a kormány és az államfő munkája a diplomácia vagy a közjog területén is kiegészíti egymást. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület tisztás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. Minden ötödik tizenéves tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást az ENSZ gyermekalapjának jelentése szerint. Az UNICEF éveken át több földrészen, összesen 21 országban végzett felmérés több ezer 12 és 17 év közötti fiatal körében. Becslések szerint globálisan több 10 millió lehet az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma.
6: Időjárás.
7: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
6: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 4 óra múlt 3,5 perccel, és a nullás déli szektorán az M5-ös irányába Halásztelek és Szigetszent Miklós közötti szakaszon lassulásra készüljetek az erős forgalom miatt, illetve az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába ugyanez a helyzet. A második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán is lassú az előrejutás, és torlódás van a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába az M0-ás előtti részen, de itt a Sziget-Szent Miklósi szakaszon jelen pillanatban még folyamatos a közlekedés. A Gerinc út is jól járható, talán ott a Tököli repülőtérnél található körforgalom, a bevásárlóközpont és a Tökörre vezető Hunyadi utcai szakaszon kell araszolásra készülni, valamint a Csépi út műút felőli végén Sziget-Szent Miklóson. Az 510-esen Taksonynál is lassabban lehet haladni, de torlódás igazából Dunaharasztiban van, a főúton és a Dózsa-György úton is egyébként. Az 51-esen pedig a két település között, tehát Taksony és Dunaharaszti között szakaszos lassulásra készüljetek az erős forgalom miatt. Ezen kívül picit délebbre Kiskunlacháza előtt trafiznak a rendőrök. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, főként a Hildáknak, mert ma szeptember 3-án csütörtökön ők ünneplik a névnapjukat, és nagyon szép nyári meleg időnk van, és elméletileg a hétvégére még ugyanilyen időt jósolnak, úgyhogy szerintem ki kell élvezni még a maradék nyarat, és mondjuk strandolni egyet. Na hát ebben leszek a segítségetekre, hiszen tudjátok, a csütörtök, akkor nálam játék, a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából, úgyhogy természetesen ebben az órában hozom a részleteket ezzel kapcsolatban is. Nem sokára egy operett előadást szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, ami remélem, hogy sokatoknak a tetszését el fogja nyerni, nagyon régmúltra tekint vissza ez a darab, és itt a térségben lehet majd megnézni, illetve még a mesterséges intelligenciáról is hozok néhány érdekességet. A Hertz és Purple Disco Machine közös felvételével, a Wonderful Life-val pedig kezdjük az

Justin Bieber slágerét hallottátok a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, Sziget-Szentmártonban pedig szeptember 6-án vasárnap egészen más dallamok csendülnek majd fel, viszont szenvedély és egy hatalmas adag humor is érkezik a térségünkbe. Hogyha ti is szeretitek a klasszikus igazi magyar operettet, akkor van egy fantasztikus hírem, ugyanis, ahogy már említettem, szeptember 6-án vasárnap Sziget-Szentmártonon is látható lesz Kálmán Imre egyik legnépszerűbb remek műve, a Marica grófnő. De vajon mi áll a kulisszák mögött, és miért imádja ezt a darabot a világ pontosan 102 éve? A történet zseniálisan ötvözi a romantikát és a büszkeséget. Adott egy gazdag, gyönyörű és makacs grófnő, Marica, aki megelégeli a vagyonára vadászó kérőket, ezért kitalál magának egy fiktív vőlegényt. Igen ám, de a sors fintora, hogy a birtokán álnéven egy valódi, elszegényedett gróf, Tassilo dolgozik intézőként, aki a húga hozományát próbálja összeszedni. Amikor a hazugságok és a titkok találkoznak, abból óriási bonyodalom és persze hatalmas szerelem születik. És hát egyébként a darabot 1924-ben mutatták be Bécsben, és akkora siker volt, hogy a legenda szerint a jegyüzérek csillagászati áron adták a belépőket. Később New Yorktól Londonig az egész világot meghódította. A darab leghíresebb dala a Hey Ho Cica, eredetileg nem is volt benne az operetben. Kálmán Imre a bécsi főpróba után az éjszaka közepén írta meg a dalt a komponista barátai unszolására, mert úgy érezték, kell még egy igazi bomba a második felvonásban, és bizony igazuk lett, ez lett a mű védjegye. És ezt a darabot láthatjátok, tehát szeptember 6-án, vasárnap 18 órától Sziget-Szentmártonban, a Szent Márton közösségi szintér szabad téri színpadán. Bővebb információk a kisdunamente.hu oldalon olvashatók.

A Manna és a Majd megérkezik című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en, és a Nullás déli szektorán az M5-ös irányába tartóknak lassú tempóra kell készülni a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi kihajtó között az erős forgalom miatt, illetve az M5-ös csomópontjától Gyál térségében szintén lassú a haladás az M3-as irányában. Ezen kívül a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli Lakihegyi szakaszán szintén torlódás van. Telítettek a sávok a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a főváros és a Sziget-Szent Miklósi részében is. A Gerinc úton a Petőfi Sándor utcában a Gyártelepi Hévát járónál a Gyári úton és a Műúton, sőt a Csépi útnak a két végénél is. Taksonynál, Dunaharasztinál az 510-esen szintén lassú a haladás, illetve Dunaharaszti belterületén még a Dózsa-György úton is torlódásra készülhettek. Az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti között az erős forgalom miatt nagyon lelassult a haladás. Erre mindenképpen számítsatok. Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskullacháza térségében viszont remekül lehet autózni. Bármit láttok az utakon, írjatok, hívjatok 0620 95 95 107, itt értek el Viberen vagy telefonon.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a tököli repülőtéren. Nemzetközi sűnfesztivál és sündögönyöző fesztivál.
6: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a tököli repülőtéren. Bővebb info a drifted.hu oldalon és a Facebookon.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Felújított környezetben kezdik az új tanévet a Kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Sziget-Szentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, 4 tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet várja. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást. Nyáron ismét több fejlesztés valósult meg a Taksonyi óvodában. Az intézményben ezúttal elsősorban az energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat hajtottak végre. Erről Kreisz Mátyás, az óvodát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke beszélt rádiónknak. A fenntartó az elmúlt évben is jelentős összeget fordított intézményei fejlesztésére. Tavaly csak nem 250 millió forint értékű beruházás valósult meg, ebből mintegy 220 millió forintot az iskola fejlesztésére fordítottak, míg az óvodai beruházások értéke 24-26 millió forint között alakult. A nemzetiségi önkormányzat szerint a fejlesztések azt mutatják, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fenntartásokban működő oktatási és nevelési intézmények folyamatos korszerűsítésére. Az idei nyári munkálatokkal pedig az óvoda energiahatékonyságát is tovább javították.
9: Az elmúlt 4-5 évben abszolút fókuszban volt az energiahatékonyságnak a fejlesztése, hiszen láttuk azt, hogy a nagyvilágban milyen kihívások elé állít bennünket, legyen szó a Covid okozta válságról, az azt követő energiaválságról, az új energiáraknak az emelkedéséről és így tovább. Ezért kiemelten fontosnak tartottuk, hogy energiahatékonyságot növelő beruházások menjenek végbe mind az óvodában, mind az iskolában.
8: Az iskolában is fejlesztéseket hajtottak végre a nyári időszakban. Kreisz Mátyás, a német vezér általános iskolát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, az intézmény folyamatos korszerűsítése kiemelt cél, ezúttal pedig a klimatizálás fejlesztése valósulhatott meg. Kiemelten a munkálatokat még a tanév kezdete előtt befejezték, így a diákok és pedagógusok már korszerűbb körülmények között kezdhették meg az új tanévet.
9: Mindenki tapasztalja, főleg ilyen 40 fokok után, hogy hát azért nem olyan egyszerű ezekbe az épületekbe megmaradni, hogyha olyan nagyon meleg van, tanulni az meg még egy külön kérdés. Úgyhogy az idejében hál' Istennek el tudtuk indítani a klimatizálási projektet, amit teljes mértékben saját költségvetésből oldottunk meg, ez egy közel 20 millió forint forintos beruházás. Ennek a VRF hőszivattyúnak a beüzemelése augusztus 17-én történt meg. Ez is volt a terv, hogy mire a diákok visszatérnek az iskolába, addigra már ezek a klímaberendezések üzemeljenek.
8: Több mint 1800 diák kapott tanszercsomagot Pesterzsébeten. Iskolakezdési tanszercsomagokkal támogatja idén is a kerületi családokat Pesterzsébet önkormányzata. A 2026-27-es tanévben a támogatást az első 4 évfolyam mellett már az 5. osztályos tanulókra is kiterjesztették. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket a hét első napjaiban adták át a kerületi iskolákban, összesen több mint 1800 diáknak. Az önkormányzat szerint a kezdeményezés célja, hogy az iskolai tanév kezdetén segítséget nyújtson a családoknak a szükséges tanszerek biztosításában.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszentmiklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Kovalevszky, meg a Vega és a Csónak című felvételük szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Én pedig szólok nektek, hogy csütörtök van, játékom van a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából. Csak erre a hétvégére beváltható páros aquapark belépő jegyem van. Szóval gondoljátok végig, hogyha nem ez a terv erre a hétvégére, nem szeretnétek, nem tudtok menni strandolni, bár az időjárás egyébként még fogja engedni, akkor most engedjétek el ezt a játékot, mert nagyon sokan vannak, akik viszont ráérnek és szeretnének menni. Egyébként az Aquapark szeptember 6-án vasárnap bezárja a kapuit, na nem az egész, egyébként nem úgy kell érteni, csak nyilván a szezon az így véget ér, és például a csúszdaparkot nem fogjátok tudni használni, és nem minden medencét. Viszont lesz aquafitness és családi rekreáció Eszterrel, az még marad ez a program egyébként a folytatásban is, illetve az aquacinema programok is, és ezen a hétvégén pénteken hajnali egyig tudtok fürdőzni, szombaton szintén, vasárnap pedig este 11 óráig. Egyébként a jó hír az, hogy a park hátsó részén található 3 medence, a Kevei gyógyvizes medence, az Onsen, a termálvizes élménymedence és a Karakalla termálvizes élménymedence egész évben elérhető lesz, ahogy az aquacinema program is, szóval igazából a csúszda és a hidegvizes medencék zárnak be szeptember 6-ától. Na, de még itt ez a hétvége, használjátok ki a lehetőséget, nagyon egyszerű a feladat. Azt szeretném, hogy elküldjétek nekem Viberen azt a kifejezést, hogy még strandolnék, meg a keresztneveteket, jó? Ennyi a feladat. 0620 95 95 107, itt értek el, tehát még egyszer, még strandolnék és egy keresztnév, ennyi a feladat. 0620 95 95 107, 6 óra után fogom hívni a nyertest.

Madonna és Sabrina Carpenter közös a Bring Your Love szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és hát a világon mindenütt egyre többet használják a mesterséges intelligenciát, új kapuk nyíltak meg az orvostudománytól megkezdve a hétköznapi ember számára, sőt, még a diákoknál is különböző tanulási segédletekkel elárasztották igazából a világot, viszont vannak, ahol azért próbálnak ennek egy kicsi féket adni, ugyanis New York városában, képzeljétek, betiltják a generatív mesterséges intelligencián alapuló eszközöket az állami iskolákban. Ezt jelentette be a demokrata polgármester. A tilalom jelen állás szerint egy évig szól, és elsőtől 8. osztályig minden tanulóra vonatkozik. A jogszabály már a 2026-27-es tanévtől hatályba lép, és körülbelül 600 ezer diákot érint. Azt nyilatkozza a polgármester, hogy elfogadják az új technológiákat, de csak akkor, ha azok a diákjaikat szolgálják, és hozzátette, hogy a lépés az emberi kapcsolatok védelmét szolgálja. Ezzel azért egyetértek egy picit. És azt javasolja, hogy a gyerekek probléma megoldó és szociális készségeiket tanáraik és társaik segítségével fejleszték, ne chatbotokkal. Az egyéves tilalom ideje alatt tanulmányokat fognak végezni a technológia gyermekekre gyakorolt hatásának elemzésére. Egy pedagógusokból, szülőkből és választott tisztségviselőkből álló koalíció ezt követően tesz javaslatot a következő lépéseket illetően. A tilalom nem érinti a középiskolákat, bár itt is szorosan figyelemmel fogják kísérni a kísérleti mesterséges intelligenciával foglalkozó programokat. Ezek célja, hogy segítsenek nekik kritikusan gondolkodni a mesterséges intelligencia járól, mielőtt elkezdenének támaszkodni rá. Hozzátette, hogy a tanárok továbbra is használhatják a mesterséges intelligenciát óratervezéshez és adminisztratív munkához, amennyiben az eszközök megfelelnek az állami iskolák biztonsági előírásainak. A mai szabályozás új képernyőidőre vonatkozó irányelveket is bevezet a gyermekek számára. Ennek lényege, hogy az általános iskolás gyerekeknek napi maximum 30 percet, míg a középiskolásoknak 45 perces képernyőidőt javasolnak. Ezek persze csak ajánlások, a végső döntés a szülők felelőssége. A mostani döntés azonban nem éppen légből kapott, többek közt érdekvédelmi és szülői csoportok is szorgalmazták a moratóriumot, a városi tanács tagjainak több mint fele pedig levelet írt, amelyben felszólították a polgármestert és az oktatási minisztériumot, hogy állítsák le a mesterséges intelligencia használatát az osztálytermekben. Hát nagyon kíváncsian várom a véleményeteket erről, nem tudom, hogy idehaza mi a helyzet az általános iskolákban ezzel kapcsolatosan. 0620 95 95 107-es a Viber számom, ide várom a véleményeket.

0: Dash Young Fly és a kis kece itt a Laki Hegy Rádióban, 3 perccel vagyunk 5 óra előtt, és valamennyi térségi úton, legalábbis a főbb útvonalakon lassú tempóra kell készülni. Hát nyilván csúcsidőszak van, úgyhogy kitartást mindenkinek, de a legfontosabb, hogy balesetről nincsen információm, bízunk benne, hogy így marad. Jövök vissza 5 óra után is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
8: Változóan felhős napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt. Magyar Péter a Facebook oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól, többek között a kormány által képviselt külpolitikai irányról tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota közölte, A hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat. A kormány és az államfő munkája, a diplomácia vagy a közjog területén is kiegészíti egymást. Banki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület tisztás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Banki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról.
7: Időjárás.
8: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
9: 5 óra múlt 3,5 perccel, és a nullás déli szektorán az M5-ös irányában. Az M6-os felhajtója és a Sziget-Szentmiklósi csomópont között az erős forgalom miatt lassú tempóra készüljetek, illetve az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába is erős a forgalom és lassabb is a tempó. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is torlódásra számíthattok, valamint a Csepeli úton Sziget-Szentmiklós irányában, a fővárosi és a Sziget-Szentmiklósi részén is. Ezen kívül a Gerinc úton is arra szólva lehet közlekedni, valamint a rávezető utakon, tehát a Massányi-Károly úton és a Tököli repülőtér melletti útszakaszon is. A Gyártelepi Hévát járónál Gyári úton, Műúton is torlódás van, a Csépi útnak a két végénél is, és Sziget-Szentmiklóson a Tököli úton balesetet jelez a térkép. Ha esetleg arra felé jártok, írjátok meg, hogy valóban történt-e bármi arra felé. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú az előrejutás és torlódás van Dunaharaszti belterületén, a Dózsa-György úton is. Az 51-esen sem jobb a helyzet, Taksony és Dunaharaszti között nagyon erős a forgalom, emiatt lassú az előrejutás. Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskullacháza térségében jól lehet közlekedni. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
9: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, és persze kitartást azoknak, akik éppen hazafelé araszolnak. De hát itt a csütörtök, lassan itt a hétvége, ezért nekem játékom is van a ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából, csak hogy elkezdjünk hangolódni az előttünk álló napokra, meg hogy kielvezhessük még a nyarat, illetve természetesen programokat is hozok, például szombaton tartják majd Sziget-Szentmiklóson második alkalommal a Csepel-szigeti veterán találkozót, úgyhogy ezzel kapcsolatban is vannak információim. És maradunk a mesterséges intelligenciánál, pont az előző órában beszéltem nektek arról, hogy New Yorkban az állami általános iskolákban a diákoknak megtiltják a használatát, viszont azért vannak olyan területek, ahol nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy létezik már mesterséges intelligencia. Na de mondom is majd a részleteket az óra második felében, Bibi Rexával és a New Religion-nál pedig kezdjük az órát. Deep.

Sarah James és a Salty című felvétele szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, és ha még nincs programotok hétvégére, akkor ajánlok egyet a figyelmetekben. Ugyanis a 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárló központ parkolójába. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel is várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazó kiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a kemencei erdei múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst, és itt még nem soroltam fel a teljes napi programot, úgyhogy érdemes utána nézni. Azt gondolom, hogy ez egy remek kikapcsolódási lehetőség szombaton, és mondom is, hogy hol találtok további információkat, ez a miklosimúzeum.hu, és ott megtaláljátok a veterán autóknak a programját is, úgyhogy jó szórakozást kívánok szombaton mindenkinek, jövő héten pedig várom az élménybeszámolót. Pitbull-al megyünk már is tovább.

Tandi és a Júniusban című felvétele szólt 8 perccel fél hat előtt a Lakihegy Rádióban, és június mikor volt az már igazából, belegondoltatok, hogy 2026 utolsó negyedévét kezdtük el így ebben a hónapban? Mert én igen, és fura is, de mindegy, hát most már közelebb vagyunk a karácsonyhoz. Jó néhány napad biztos van olyan, aki már kiszámolta egyébként, hogy mennyi van még addig hátra. No, de az utolévőknek túl sok jó hírem nincsen, hiszen valamennyi hát fő útvonal itt a térségben tényleg tele van autókkal, úgyhogy lassú a haladás. A Sziget-Szent Miklóson, Gerinc úton, Petőfi Sándor utcában, Gyártelepi Hévát járónál, Csepeli úton, aztán a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli-Lakihegyi szakaszán, ezen kívül az 510-esen Taksonynál, Dunaharasztinál, de az 51-esen is mindkét településnél lassú a tempó, úgyhogy hát csúcsidőszak van. Ez azt gondolom, hogy ilyenkor már megszokott. Kitartást kívánok mindenkinek. Ja, és még egy gyors trafi infóm, Sziget-Szent Miklóson a Révsoron mérnek. Vigyázzatok magatokra, jövök vissza a térségi hírek és programok után is.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakihegy Rádió FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
8: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
4: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Szigetszent Miklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
11: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idén be is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet is. A tanév végén, a tanév záróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumba menők vagy a környéken lakók.
10: Befejeződtek a munkálatok a Tündérország bölcsöde területén. A Dunavarsányi intézmény az elmúlt időszakban nagyszabású felújításon esett át. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat folyamatosan azon dolgozik, hogy a városban élő gyermekek minél rendezettebb és biztonságosabb körülmények között fejlődhessenek. A település első embere emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a nyár folyamán sor került többek között az öltöző cipőszekrényeinek átalakítására, valamint a homokozók és a kerítés korszerűsítésére. A szakemberek elvégezték továbbá a széldeszka és a pergola festését, illetve a szokásos nagy takarítást és fertőtlenítést. A bölcsöde játszótere is jelentősen átalakult. A mozdony mellé egy vagont telepítettek, a fészekhintak helyét pedig gyepszőnyeg és automatalócsoró rendszer vette át. Ezen a hétvégén ünnepli várossá válásának 26. évfordulóját Dunaharaszti. A település szeptember 4-e és 6-a között izgalmas rendezvénysorozattal készül. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, az idei városnapokon gyermekműsorok, retrodiszkó, valamint ismertebb és helyi zenekarok koncertjei várják az érdeklődőket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett hangsúlyozta, az összes program ingyenes.
12: Pénteken már hagyomány, hogy Tóth Gábor, a Dunaharaszti Online fotósa szerkesztője egy évképekben című fotokiállítását nyitja meg a Lafferty Kúriában. Gábor a kamerájával végigkíséri dunaharaszti életét. Városnapoktól városnapokig, vagyis pontosan egy évet ölel át.
10: A középiskolásoknak nyújt segítséget a Tinglis Oktatási Központ. A Dunaharasztin található nyelviskola a középhaladó előtti szinten lévő diákoknak indít angol kurzust. Az érdeklődőket szeptembertől csütörtökönként este 6 órától várják majd. A tanfolyam elsődleges célja, hogy a résztvevők lehetőleg az érettségi előtt középfokú nyelvvizsgát szerezzenek. Ennek érdekében az oktatók beszédközpontú játékos órákat fognak tartani. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglish.hu weboldalon érhetők el.
9: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darabban mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Blanche és a Nem is akarom című felvétele itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és már csak, hát már nincs egy órátok, egy jó fél órátok van arra, hogy részt vegyetek a játékunkban, hiszen csütörtök van a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jófajtából, van egy csak erre az előttünk álló hétvégére beváltható páros akvapark belépőjegyem, amit nagyon szeretnék valakinek odaadni. Egyébként az akvapark szeptember 6-án vasárnap bezárja a kapuit, ezért érdemes a hétvégét strandolással tölteni. Ebben a szezonban utoljára, ráadásul az időjárás is fantasztikusnak ígérkezik, tényleg nyári hétvégénk lesz még. A medencék teljes repertoárja mellett a csúszdák is üzemelni fognak, lesz aquafitness és családi rekreáció Eszterrel, valamint aquacinema program keretein belül szuperfilmeket vetítenek majd. Éjszakai fürdőzésre is lesz lehetőség pénteken hajnal 1-ig, szombaton szintén, vasárnap pedig este 11 óráig. Jó hír, hogy a park hátsó részén található 3 medence egész évben elérhető lesz, ahogy az aquacinema program is, tehát szeptember 6-a után is. És hát a nyarat lehet akkor náluk zárni. A feladat pedig egyszerű, Viberen várom az üzeneteiteket, azt kell nekem elküldeni, hogy még strandolnék, meg a keresztnevedet, jó? 0620 95 95 107, tehát Viberen várom az üzeneteket. Sok sikert kívánok mindenkinek, és 6 óra után kiderül, hogy ki a szerencsés nyertes.

Lakjegy Rádió helyben vagyunk, az előző órában pont arról beszéltem nektek, hogy New Yorkban az állami általános iskolákban betiltják a mesterséges intelligencia használatát a gyerekeknek. Hát azért vannak olyan területei szerintem ennek a dolognak, ami viszont nagyon jó, hogy létezik. Hát itt az élő példa rám, emberfeletti képességekkel bír az az új mesterséges intelligencia eszköz, amit a British Heart Foundation által finanszírozott kutatás keretében fejlesztettek ki, és mutattak be az Európai Kardiológiai Társaság éves müncheni kongresszusán. Az MI alapú rendszert több millió EKG-n képezték ki, és a szakértők szerint kevesebb, mint 2 másodperc alatt képes felismerni a különböző szívbetegségeket. Erről ír a Guardian. A hagyományos EKG, amely a szív elektromos aktivitását rögzíti, már több mint 1 évszázada létfontosságú orvosi eszköz a szívrohamok és a szívritmus zavarok diagnosztizálásához. Sajnos azonban nem képes kimutatni a szívbetegségeket. Ehhez szívultrahang szükséges, amelyre a betegeknek gyakran hónapokat kell várniuk. Egy kutatócsoport azonban most egy olyan mesterséges intelligencia alapú eszközt fejlesztett ki, amely az EKG eredményekből egy szempillantás alatt képes kiszűrni a szívelégtelenség és a szívbillentyű betegség a szívbetegségek 2 leggyakoribb formájának jeleit. Ez azért jelentős előrelépés, mert így az érintettek korábban kaphatnak orvosi segítséget, még azelőtt, hogy az állapotuk veszélyessé válna. Mivel évente nagyjából 1 milliárd ilyen vizsgálatot végeznek világszerte, a mesterséges intelligencia jelentős előrelépést hozhat a szív problémák felismerésében. Az eredmények pedig igencsak kecsegtetőek. A 67 ezer amerikai beteg bevonásával végzett kísérletben a mesterséges intelligencia eszköz a szívelégtelenségben szenvedők 81%-át, míg a szívbillentyű betegségben szenvedők akár 90%-át is képes volt azonosítani. Jól lehet, a technológia önmagában nem használható a szívelégtelenség vagy a szívbillentyű betegség végleges diagnosztizálására vagy kizárására, de nagyon erős jelzést ad arra, hogy valakinél fennállhatnak ezek a betegségek. Nem ez volt az egyetlen mesterséges intelligencia fókuszú kutatás a konferencián. Egy japán kutatócsoport ugyanis azt is kifejtette, hogy egy pár másodperces selfie videó mesterséges intelligencia alapú elemzése hogyan képes kimutatni a nem diagnosztizált magas vérnyomást és a 2. típusú cukorbetegséget. A Tokiói Egyetem és a Tokiói Tudományos Intézet kutatói szerint az 5 másodperces arcvideók mesterséges intelligencia általi elemzése segíthet felkutatni azt az több millió magas vérnyomásban vagy 2. típusú cukorbetegségben szenvedő embert, akik nincsenek tudatában annak, hogy ezekkel küzdenek. Elképesztő, hogy hol jár a tudomány, és elképesztő, hogy mennyivel gyorsabban lehet akár az elkövetkező évtizedekben diagnózist kapni, és hamarabb megoldást találni különböző betegségek kezelésére.

0: Alexandra Stan és a Set Me Free zárta az órát a Lakihegy Rádióban. 3 perc múlva 6 óra van, hozzuk a friss híreket. Még mindig erős a forgalom, de talán egy fokkal már jobb a helyzet a térségi útokon. És ami a legfontosabb, hogy balesetről nekem nincs információm. A többit pedig hozom majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Változóan felhős napos időre számíthatunk elszórtan záporokkal. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Ismét részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, Átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizon Európa kutatási program is. Felfüggesztett börtönre ítélték a Kálló idős otthon vezetőjét, mert többször is pénzt vett le az egyik elhunyt lakó bank számlájáról. A vádlott többszöri jogosulatlan tranzakciókkal összesen 1,3 millió forint kárt okozott az örökösöknek. A bíróság a csalás miatt a 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetés mellett 325 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott. A Kállói idős otthon elbocsátott vezetőjét 2,5 évre eltiltották a szociális gondozástól. Az ítélet nem jogerős.
7: Időjárás.
8: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 4 perccel, és sajnos rossz hírrel kell kezdenem, ugyanis baleset történt Sziget-Szent Miklóson a Vakbottyán utcában, a Komáromi utcától nem messze, ott a körforgalom előtti szakaszon, úgyhogy biztos, hogy torlódásra kell majd készülni. Ezen kívül a Nullás déli szektor alapvetően már jól járható, az M5-ös csomópontjától azonban az M3-as irányában még mindig lassulásra kell készülni. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába erős a forgalom, a város határában van is egy kicsi torlódás, de nem annyira vészes. Viszont a Gerinc úton még mindig sokan vannak, ott torlódás van, és a gyártelepi hévátjárónál a Gyári úton és a Műúton, ahol egyébként még trafiznak is a rendőrök, illetve ott a bevásárlóközpont környékén, meg a Tököli repülőtér melletti útszakaszon is torlódásra kell készülni. A Csépi út két végénél is lassú az előrejutás. Az 510-es taksonynál már teljesen jól járható, Harasztinál erősebb a forgalom, ott lassabb is a tempó, és torlódás van az 51-esen, méghozzá a taksonyi leágazás közelében, de alapvetően Dunaharasztinál, vagy éppen Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében már folyamatos a közlekedés. Vigyázzatok magatokra!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt, estét kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, így szeptember 3-án csütörtökön, különösen a Hildáknak, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. És remélem, hogy valaki, nem csak Hilda, hanem olyan hallgatónk, aki küldött nekem üzenetet, szintén nagyon boldog lesz, hiszen a Ráckevei Aqualent Termál és Élményfürdő jó voltából páros belépőjegyem van, amit ezen a hétvégén tudtok felhasználni, és ha még nagyon gyorsan elkülditek nekem azt a két szót, hogy még strandolnék, na jó, 3 lesz belőle, mert a keresztnevedet is írd a végére, akkor még játékban vagytok, hiszen ebben a fél órában én hívni fogom majd a nyertest. Viberen várom az üzeneteiteket, tehát még strandolnék, és egy keresztnév 0620 95 95 107, hajrá, hajrá, nem sokára sporthírek.

Jennifer Lopez és a Save Me Tonight szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, képzeljétek, megkezdi pénteken a Pler otthonában a 2026-27-es NB1-es szezont az SKSK férfi kézilabda csapata. A Sziget-Szentmiklósiak 18 órakor kezdenek Pest-Szentlőrinci ellenfelük otthonában. Kielvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője szerint mindkét csapata középmezőnybe vágyik, bár a Pler talán nagyobb célokkal megy neki a szezonnak, mint ők. Hozzátettem, mivel az első forduló lesz, ezért rengeteg a bizonytalanság, és épp ilyenkor van jó esély arra, hogy meglepjék ellenfelüket. A szakember azt is elmondta, bár játszottak egymással felkészülési meccset, de ott egyik edző sem terítette ki a kártyáit, így nem abból kell kiindulni. Egyébként Kielvinger Bálint hosszabban is beszél majd a gondolatairól a térségi hírek között, illetve a Sziget Krónikában, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani akkor is. És egyébként pedig Pest-Szentlőrinci nincs olyan messze, úgyhogy ha gondoljátok, akkor menjetek és buzdítsátok a csapatot, tehát holnap 18 órakor a Pler otthonában játszik a Sziget-Szentmiklósi férfi kézilabda csapat. Sok sikert kívánunk nekik, és természetesen az eredményeikről beszámolunk majd. Ha pedig játszottál velem, küldtél nekem üzenetet a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő játékán, akkor készítsd a telefonod, mert lehet, hogy éppen hozzácsörgök nem sokára.

0: FM 107 Lakihegy Rádió helyben vagyunk, derítsük ki, hogy ki nem strandolt eleget ebben az évben, hiszen van egy páros belépő jegyem a Ráckevei Akvalentermális élményfürdőbe, ahol még kicsit meg lehet hosszabbítani a nyarat ezen a hétvégén. Már hívom is a szerencsés kiválasztottat.
1: Halló!
0: Petyko Ági vagyok a Lakihegy Rádiótól, Gabest keresem.
1: Jaj, én vagyok az.
0: Jaj, nem vagyok ilyen ijesztő, remélem azért.
1: Nem. Szia.
0: Figyelj, te még nem strandoltál eleget ebben az évben, ezen a nyáron?
1: Nem. Úgyhogy még szeretnék egyet, hogyha lehet.
0: Hát úgy néz ki, hogy lehet, mert te vagy a nyertesünk egyébként.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Kivel fogsz menni strandolni?
1: Hát szerintem a párommal.
0: Nagyszerű, érezzétek magatokat nagyon jól. Azért egy kicsit mesélj a nyaladról, mi volt a legkedvesebb élményed így az elmúlt időszakból?
1: Nagyon éreztem magam Balatonon például, meg Pécsön is.
0: Merre jártatok Balatonnál?
1: Hát Máriafürdőn, len a déli részen.
0: Aj, az is nagyon szép, és milyen gyorsan eltelt ez a nyár, nem?
1: Hát nagyon, és nagyon meleg volt.
0: Ez így van, pont ezt akartam mondani, hogy egy pár heten még éppen azon sopánkodtunk, hogy mennyire meleg van, milyen nehezen bírjuk, aztán kettőt pislogunk, és már énekelhetjük a csendesét.
1: Igen.
0: Na hát... Annak is meg lesz a szépsége, én amondó vagyok, viszont most még tényleg érdemes kihasználni a jó időt, és ezt a hétvégét, mert strandidő lesz. Gábor, kérlek, vagy Gabest, tartsd a telefont, megbeszéljük a részleteket, szívből gratulálok.
1: Köszönöm szépen.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
2: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
1: Szaladok is, főnök úr.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat. Szigetszent Miklósváros önkormányzata a következő támogatási időszakban is pályázati lehetőséget biztosít a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. A 2026 második félévére és 2027 első félévére vonatkozó részletes pályázati kiírás Szigetszent Miklósváros honlapján érhető el. A támogatási időszak 2026. július 1-től 2027. június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24-e. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a támogatási összegek nem emelkednek, örömteli, hogy az önkormányzat ezúttal is meg tudja hirdetni a sportszervezetek számára a támogatási pályázatot.
7: Azt is tudom, mások kell lenni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a számlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani. Én, amit ebben kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el. Egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keretszétosztása.
6: Tanszercsomagokkal segíti a rászoruló gyermekek iskolakezdését a segélyszervezet. Iskolakezdési adománygyűjtést tartott augusztus 25-én a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Csepeli Szent István úti telephelyén. A helyszínen 120 üres dobozt töltöttek meg tanszerekkel az önkéntesek. Gáncs Kristóf a szervezetelnök elmondta, az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltöttek meg a segélyszervezettel közösen. Az idei adományok egy részét az állami támogatások figyelembevételével már az év közbeni fejlesztő órákra és foglalkozásokra fordítják. Ugyanakkor továbbra is nagy szükség van a tanszercsomagokra. Egy csomag értéke mintegy 15 ezer forint. A segítség a tanév kezdetével nem ér véget. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja egész évben támogatja a rászoruló gyermekeket, többek között fejlesztő órákkal és felzárkózást segítő foglalkozásokkal. Ebben az évben második alkalommal lép fel Dunaharasztin a Tompeti és Barátai formáció. A márciusi koncert után szeptember 6-án a Városnapokra látogat az interaktív gyermekdalokat játszó együttes. Tompeti rádiónknak elmondta, hogy a jól ismert slágerek mellett új szerzeményekkel is készülnek a dunaharaszti közönségnek. A zenekar egyik énekese mellett arról számolt be, hogy az idei turné után várhatóan visszatérnek majd a településre.
8: Már sokadjára fogunk fellépni, legutóbb márciusban voltunk, az egy ilyen zártéri koncert volt, akkor még hűvösebb idő volt. De ez most egy olyan szabadtéri nagy nyilvános koncert lesz. Sok érdekes új dalt is viszünk. Amit viszünk nektek dunaharasztira új dalt, az olyan dal, amit már nem jelent meg lemezen. Egyszer-kétszer már játszottuk, tesztelt a közönségen, és nagyon tetszett nekik, úgyhogy biztosan most is tetszeni fog mindenkinek.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és kettő programot is hoztam nektek Budapestről erre a hétvégére, ugyanis ide Buda 1686 néven kulturális és közösségi programok sorával emlékévet indít a budavári önkormányzat Buda visszafoglalásának 340. évfordulója alkalmából. A jubilómi program sorozatot a szeptember 2. és 6. között megrendezett budavári fesztivál nyitja majd meg. A rendezvény sorozat ünnepi megemlékezéssel, koncertekkel, családi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Szeptember 5-én a Cakó Sport és Szabadidő Központ ad otthont a fesztivál koncertjeinek, míg szeptember 4-e és 6-a között a Kapisztrán téren rendezik meg a budavári könyv ünnepet. További információkért keressetek rá a programra, mert tényleg rengeteg program és minden egyéb vár majd titeket. A másik, az egyik személyes kedvencem egyébként, a Pozsonyi Piknik, Újlipótváros és Budapest egyik legnépszerűbb és legnagyobb civil kulturális rendezvénye. Szeptember 5-én ismét igazi fesztivál hangulat tölti meg az újpesti rakpartot. A kitelepülő színházak és vásárosok mellett koncertek, családi programok, kézműves foglalkozások, illetve gasztronómiai kínálat várja az érteklődőket. A helyszínre több mint 50 színház és közel 150 árus települ ki. A rakpartról nyíló Radnóti Miklós utcában pedig idén ismét a gyerek piknik kap helyet. Érdemes itt is lófrálni, ha hétvégén esetleg a fővárosban jártok. Nagyon-nagyon jó a hangulata, ráadásul tényleg a színházak is kitelepülnek, és általában kedvezményes áron lehet hozzájutni egyébként színházi jegyhez. Ez csak egy tipp volt, amit megsugtam nektek, és hát a lényeg, hogy mindenki érezze magát nagyon-nagyon jól. Hozok még erre a hétvégére programokat, na nem ma, hanem majd holnap.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, még ma is nagyon kellemes, szép nyári időnk volt, mondom, hogy mit jósolnak hétvégére. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki, hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Hát mondtam én, hogy még igazi strandidőnk lesz, úgyhogy használjátok ki. Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütést, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 10-18 fokig hűl le a levegő. A szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő. A legmelegebb órákban 26-31 fokot mérhetünk majd, úgyhogy vasárnap sem fogunk fázni. Ez egészen biztos, és nézem az előrejelzéseket, meg gyorsan a Balaton vízhőmérsékletét. Hát ez már sportos, 24 fokos az átlag hőmérséklete, úgyhogy hát a bátrabbak azért még tudnak benne fürdeni, és jövő héten hétfőre 29 fokos maximumokat írnak, kedre 32-t, szerdára 30-at, és aztán utána jön egy ilyen hirtelen visszaesés szeptember 10-től, hiszen akkor már a napi csúcsok, legalábbis a mostani előrejelzés szerint már nem fogják elérni a 25 fokot, úgyhogy tényleg érdemes kihasználni még ezt a nagyon kellemes nyári strandolós időt ezen a hétvégén.

0: Kedves Lakihegy Rádió hallgatók, hát eljött a búcsú ideje a mai napra is. Én köszönöm szépen a sok üzenetet, amit kaptam a játék kapcsán, hogyha nem nyertetek, ezt most is elmondom, ahogy minden héten, akkor nem kell búslakodni. Hétről hétre hozzuk nektek az akvalendes játékot, úgyhogy kell próbálkozni, aztán egyszer, hát ha rátok mosolyog a szerencse. A folytatásban Sziget Krónikával megyünk tovább, vagyis a térség hír összefoglalójával. Aztán egy óra magyar zene a legjobbak közül válogatva. Tényleg indulunk majd például Király Viktor és Majka közösével a Filterrel, de lesz itt Skyland, Metzger, Viki, Szabiest, aztán Sophie, Hooligans és még nagyon sokan mások. 8 óra után jön a Családban maradt című riport műsorunk Somogyi Bettivel és vendégével, majd 9 óra után a Süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet, holnap délután is érkezem. Puszi mindenkinek, Petyku Ági vagyok.
1: FM

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson. Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat, felújított környezetben kezdik az új tanévet a kardos iskola diákjai. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
6: Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forint keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
7: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idén be is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet, és a tanév végén, a tanév záróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumban menők, vagy a környéken lakók.
6: A Bolgár kereszt utca is megújulhat. Tóth Pál hozzátette, az utca több ingatlan előtti szakaszának útépítése valósulhat meg, amelyhez a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés miatt szintén szükségessé vált a fedezett kiegészítés. Kiemelte, az ott élők már régóta várnak a fejlesztés megvalósítására, és reményei szerint a beruházás szintén jövőre elkészülhet.
7: Remélem, hogy az idejébe el tud kezdődni, és a jövő évbe be tud fejeződni. Tehát ugye ez az év a november 15-ig tudnak akár aszfaltozási munkákról is beszélni, de hát, hogy közmű kiváltások bármi egyébben, azért az egy jóval nagyobb feladat. Szerződéskötésre még ugye a kivitelezőkkel nem került sor, tehát még a pontos határidőt ezért nem tudjuk. Én azért optimista vagyok a tekintetben, hogy legalább ez a két helyszín meg tud újulni. Akár a parkoló is egy fontos, de akár ez a Bolgár Kertész utca is, ugye elmondtam, hogy már 9 éve húzódik.
6: Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat. Sziget-Szent Miklós város önkormányzata a következő támogatási időszakban is pályázati lehetőség lehetőséget biztosít a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. A 2026 második félévére és 2027 első félévére vonatkozó részletes pályázati kiírás Sziget-Szentmiklós-város honlapján érhető el. A támogatási időszak 2026. július 1-től 2027. június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24-e. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a támogatási összegek nem emelkednek, örömteli, hogy az önkormányzat ezúttal is meg tudja hirdetni a sportszervezetek számára a támogatási pályázatot.
8: Azt is tudomásul kell lenni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a rezsiszámlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani. Én, amit ebben kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el. Egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keret szétosztása.
6: Felújított környezetben kezdik az új tanévet a kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Sziget-Szentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, négy tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet vár. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
6: Iskolanyitogató délutánnal készültek a tanév kezdésre. Iskolanyitogató délután szervezett a leendő első osztályosoknak a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola augusztus 27-én. A gyermekeket és szüleiket Vavra Mária igazgatóhelyettes köszöntötte, majd a leendő osztályfőnökök, napközis tanítók és fejlesztő pedagógusok vezetésével megismerkedhettek az iskolával. A kisdiákok játékos foglalkozásokon vettek részt, közben megismerkedtek leendő osztálytársaikkal és pedagógusaikkal, valamint átvehették tankönyveiket is. A program célja az volt, hogy a gyerekek még a tanév kezdete előtt bepillanthassanak az iskolai életbe, és magabiztosabban készüljenek az első tanítási napra. Az első osztályosok szeptember 1-én kezdték meg az új tanévet. Több mint 1800 diák kapott tanszercsomagot Pesterzsébeten. Iskolakezdési tanszercsomagokkal támogatja idén is a kerületi családokat Pesterzsébet önkormányzata. A 2026-27-es tanévben a támogatást az első négy évfolyam mellett már az 5. osztályos tanulókra is kiterjesztették. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket a hét első napjaiban adták át a kerületi iskolákban, összesen több mint 1800 diáknak. Az önkormányzat szerint a kezdeményezés célja, hogy az iskolai tanév kezdetén segítséget nyújtson a családoknak a szükséges tanszerek biztosításában. Második alkalommal rendezték meg a közlekedés biztonsági napot Dunavarsányban. Augusztus 29-én szimulátorok, akadálypályák és vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónak elmondta, a rendezvény elsődleges célja, hogy játékos, érthető formában adja át a gyerekeknek a KRESZ szabályokat és az első segélynyújtást. A közlekedés biztonsági nap szervezője hozzátette, azáltal szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy felkészítik a fiatalokat az esetleges veszélyekre.
9: 8 állomás helyjel készültünk a érdeklődők részére, főként közlekedés biztonsággal, baleset megelőzéssel kapcsolatos állomáshelyek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ugye az őszi-téli felkészüléssel a látni és látszani elvre, kivilágításra, járművek világítására, elől-hátul. Ennek a közlekedésbiztonsági napnak is az a célja, hogy játékos módon nem száraz kressz anyagot tanítson, hanem a közlekedésre nevelés játék formájában valósuljon meg, főként a fiatal korosztálynak.
6: Papírgyűjtést szervez Dunavarsányban az Élethajó Értékőrző Háló és a Solideo Glória közösségei. Az akció október 8-án és 9-én mindkét nap reggel 10-től este 6 óráig lesz a Solideo Glória közösségi házban. A helyi egyesületek ezúttal az Árpád Fejedelem általános iskolának szeretnék eljuttatni a felajánlásokat. A diákok számára elsősorban újság és fénymásoló papírt, valamint szórólapokat kártyákat és füzeteket gyűjtenek. A szervezők emellett arra hívták fel a figyelmet, hogy kapcsos fűzött könyveket csak kis mennyiségben tudnak fogadni. A hivatalos tájékoztató szerint kartondobozokat, papírtörlőt vagy más rossz minőségű és iskolai felhasználásra nem alkalmas papírt tilos leadni. További tudnivalók az Élethajó közösségi oldalán olvashatók.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Minden éremből szereztek a Sziget-Szentmiklósi kickbox SE versenyzői hazánkat képviselve a budapesti kickbox világkupán. A nagyon erős nemzetközi mezőnyt felvonultató megmérettetésen a térségiek válogatottjai egy arany, egy ezüst és három bronzérmet vihettek haza. Laszák Zoltán vezetőedző elmondta, egy nagyon szép eredmény a felnőtt mezőnyben, és külön öröm, hogy Kolozsvári Kinga több év kihagyás után visszatérve egyből ezüstérmes lett. Hozzátette, sűrű ősz előtt állnak és komoly versenyek jönnek, így ez a hazai világkupa szezonindítónak is kiváló volt.
0: Időjárás.
6: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, bár fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati szelet élénk erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson. Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat, felújított környezetben kezdik az új tanévet a kardos iskola diákjai. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet, pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
5: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idén be is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet, és a tanév végén a tanév záróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumban menők vagy a környéken lakók.
4: A Bolgár kereszt utca is megújulhat. Tóth Pál hozzátette, az utca több ingatlan előtti szakaszának útépítése valósulhat meg, amelyhez a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés miatt szintén szükségessé vált a fedezett kiegészítés. Kiemelte, az ott élők már régóta várnak a fejlesztés megvalósítására, és reményei szerint a beruházás szintén jövőre elkészülhet.
5: Remélem, hogy az idejébe el tud kezdődni, és a jövő évbe be tud fejeződni. Tehát ugye ez az év a november 15-ig tudnak akár aszfaltozási munkákról is beszélni, de hát, hogy közmű kiváltások bármi egyébben, azért az egy jóval nagyobb feladat. Szerződéskötésre még ugye a kivitelezőkkel nem került sor, tehát még a pontos határidőt ezért nem tudjuk. Én azért optimista vagyok a tekintetben, hogy legalább ez a két helyszín meg tud újulni. Akár a parkoló is egy fontos, de akár ez a Bolgár Kertész utca is, ugye elmondtam, hogy már 9 éve húzódik.
4: Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat. Sziget-Szent Miklósváros önkormányzata a következő támogatási időszakban is pályázati lehetőséget biztosít a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. A 2026 második félévére és 2027 első félévére vonatkozó részletes pályázati kiírás Sziget-Szent Miklósváros honlapján érhető el. A támogatási időszak 2026 július 1-től 2027 június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24-e. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a támogatási összegek nem emelkednek, örömteli, hogy az önkormányzat ezúttal is meg tudja hirdetni a sportszervezetek számára a támogatási pályázatot.
6: Azt is tudomásul kell lenni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a rezsiszámlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani. Én, amit ezzel kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el. Egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keretszétosztása.
4: Felújított környezetben kezdik az új tanévet a kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Sziget-Szentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, négy tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet várja. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Iskolanyitogató délutánnal készültek a tanév kezdésre. Iskolanyitogató délután szervezett a leendő első osztályosoknak a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola augusztus 27-én. A gyermekeket és szüleiket Vavra Mária igazgatóhelyettes köszöntötte, majd a leendő osztályfőnökök, napközis tanítók és fejlesztő pedagógusok vezetésével megismerkedhettek az iskolával. A kisdiákok játékos foglalkozásokon vettek részt, közben megismerkedtek leendő osztálytársaikkal és pedagógusaikkal, valamint átvehették tankönyveiket is. A program célja az volt, hogy a gyerekek még a tanév kezdete előtt bepillanthassanak az iskolai életbe, és magabiztosabban készüljenek az első tanítási napra. Az első osztályosok szeptember 1-én kezdték meg az új tanévet. Több mint 1800 diák kapott tanszercsomagot Pesterzsébeten. Iskolakezdési tanszercsomagokkal támogatja idén is a kerületi családokat Pesterzsébet önkormányzata. A 2026-27-es tanévben a támogatást az első 4 év folyam mellett már az 5. osztályos tanulókra is kiterjesztették. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket a hét első napjaiban adták át a kerületi iskolákban, összesen több mint 1800 diáknak. Az önkormányzat szerint a kezdeményezés célja, hogy az iskolai tanév kezdetén segítséget nyújtson a családoknak a szükséges tanszerek biztosításában. Második alkalommal rendezték meg a közlekedés biztonsági napot Dunavarsányban. Augusztus 29-én szimulátorok, akadálypályák és vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónak elmondta, a rendezvény elsődleges célja, hogy játékos, érthető formában adja át a gyerekeknek a KRESZ szabályokat és az első segélynyújtást. A közlekedés biztonsági nap szervezője hozzátette, azáltal szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy felkészítik a fiatalokat az esetleges veszélyekre.
7: 8 állomás helyjel készültünk a érdeklődők részére, főként közlekedésbiztonsággal, baleset megelőzéssel kapcsolatos állomáshelyek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ugye az őszi-téli felkészüléssel a látni és látszani elvre, kivilágításra, járművek világítására, elől-hátul. Ennek a közlekedésbiztonsági napnak is az a célja, hogy játékos módon nem száraz kressz anyagot tanítson, hanem a közlekedésre nevelés játék formájában valósuljon meg, főként a fiatal korosztálynak.
4: Papírgyűjtést szervez Dunavarsányban az Élethajó Értékőrzőháló és a Solideo Glória közösségei. Az akció október 8-án és 9-én mindkét nap reggel 10-től este 6 óráig lesz a Solideo Glória közösségi házban. A helyi egyesületek ezúttal az Árpád Fejedelem általános iskolának szeretnék eljuttatni a felajánlásokat. A diákok számára elsősorban újság és fénymásoló papírt, valamint szórólapokat és füzeteket gyűjtenek. A szervezők emellett arra hívták fel a figyelmet, hogy kapcsos fűzött könyveket csak kis mennyiségben tudnak fogadni. A hivatalos tájékoztató szerint kartondobozokat, papírtörlőt vagy más rossz minőségű és iskolai felhasználásra nem alkalmas papírt tilos leadni. További tudnivalók az Élethajó közösségi oldalán olvashatók.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Minden éremből szereztek a Sziget-Szentmiklósi kickbox SL versenyzői hazánkat képviselve a budapesti kickbox világkupán. A nagyon erős nemzetközi mezőnyt felvonultató megmérettetésen a térségiek válogatottjai egy arany, egy ezüst és 3 bronzérmet vihettek haza. Laszák Zoltán vezetőedző elmondta, egy nagyon szép eredmény a felnőtt mezőnyben, és külön öröm, hogy Kolozsvári Kinga több év kihagyás után visszatérve egyből ezüstérmes lett. Hozzátette, sűrű ősz előtt állnak és komoly versenyek jönnek, így ez a hazai világkupa szezonindítónak is kiváló volt.
3: Időjárás.
4: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, bár fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Családi kérdések, melyek nem maradnak megválaszolatlanul. Minden csütörtök este 8-kor. Családban marad a Lakihegy Rádióban.

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Laki Hegy Rádió hallgatónak. Ez a Családban marad, a Laki Hegy Rádió családi magazin műsora. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és egy nagyon izgalmas témáról fogunk ma is beszélgetni, mert hogy egyre népszerűbb a Mama Sitter applikáció, amely tulajdonképpen idén júniustól elérhető, de hogy pontosan mi is ez az applikáció, miben tud segíteni, arról kérdezem mai vendégemet, Faludi Orsolyát, az applikáció megálmodóját, és aki itt van velem a stúdióban. Szia, köszöntelek!
2: Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Na, mesélj, Orsi, először, hogy milyen indítatásból indítottad el ezt az applikációt, és hogy tulajdonképpen igen, miben is tud segíteni, és kiknek? Bár a nevében azért elég sok minden benne van.
2: Igen, tehát hogy az applikáció az most Mama Sitter néven fut, de az applikációt megelőzte tulajdonképpen egy ilyen saját élményes, kísérletezős, közösségi megoldás. Amikor a kisfiam nagyjából egy éves volt, akkor kezdtünk el környékbeli anyukákkal azon gondolkodni, hogyan tudnánk egymást segíteni, és akkor így ennek így neki is vágtunk, kipróbáltuk azt, hogy milyen lenne az, hogyha mondjuk felváltva vigyáznánk egymás gyerekeire, és hogy tulajdonképpen ez egy ilyen, hát egy ilyen közel 3 éves tesztidőszak előzte meg a mostani mobil applikációt, ami tulajdonképpen már letükrözi azokat a tapasztalatokat, meg azokat a funkciókat, amiket mi annak idején így igazából fontosnak tartottunk, vagy így kitapasztaltunk, hogy ebben az egész folyamatban mire is van szükség, vagy mi az, ami tudna támogatni minket technológiailag is.
1: De ez most már akkor, ha jól olvastam, országosan elérhető, tehát már minden településen szinte.
2: Igen, igen, és ez a jó hír benne, meg amíg mi a saját élményes tapasztalatunk az Budapest néhány kerületére korlátozódott, most júniustól, most már országosan, Magyarországon mindenki számára elérhető.
1: És akkor ez a 3 éves tesztidőszak, ez elsősorban gondolom azért neked így az ismerős anyukákkal telt, már úgy értem, hogy próbáltatok tesztelni, hogy ez mennyire működik, hogy akkor tényleg egymás gyerekeire vigyáztok, de ti is se ismertétek előtte egymást, vagy csak mondjuk egy-két anyukát ismertél?
2: Nem, mi sem ismertük egymást, úgyhogy igazából így most utólag visszatekintve hívom tesztidőszaknak, de akkor ez a mi valós életünk volt. Tehát, hogy ott volt egy pont, amikor olyan sok minden volt, amit úgy szerettem volna csinálni, meg a kisfiam is már úgy abban a korban volt, hogy úgy éreztem, hogy jó lenne valami megoldás, és nagyszülők nálunk távol élnek, a család nem tudtak közvetlen módon minden napokban segíteni, vagy részt venni így az életünkben, úgyhogy kerestem egy alternatív megoldást, és egy Facebook csoportba beírtam így a lehetőséget, hogy hát mit lakunk ebben az utcában, ennyi idős a kisfiam, és hogy van-e valakinek kipróbálni azt, hogy így vigyázunk felváltva a gyerekekre, és meglepő módon nagyon sokan írtak, és így kezdtünk el mi is ismerkedni, tehát nem ismertük egymást az elején.
1: De ez tök jó, mondjuk így felmerül a kérdés valószínűleg esetleg néhány anyukában, hogy ugye hú, hát mégiscsak vadidegen vigyáz a saját gyerekedre, de tulajdonképpen ha rendesen babysittert hívsz, akkor amíg nem ismered, ő is vadidegen lesz. Így meg azért ez teljesen más, mert lehet, hogy előtte anyukákként össze tudtok úgy járni, hogy te leültek egy kávéra, és akkor kicsit megismerkedtek jobban, mielőtt mondjuk rábízzátok a gyereketeket, vagy nem tudom, hogy nálatok ez így volt-e, vagy volt egy ilyen kis közösségi esemény közben.
2: Igen, tehát én egyébként mindig azt szoktam mondani, mert ez teljesen jogosan minden felelős anyukában felmerül, és jó is, hogy felmerül. Végül is ebben az időszakban az a dolgunk, hogy a legjobban vigyázunk a gyerekekre.
1: Persze.
2: Én azt szoktam mondani egyébként, hogy a babysitterhez képest az anyuka megoldás annyiban jobb, ugye nyilván nagyon sok típusú megféle babysitter van, de igazából akkor, amikor egy anyatárssal társulunk ebben a feladatban, akkor

0: gyerek.
1: Igen, és mindennek megvan az előnye, meg a hátránya, nyilván ott van egy fiatal lány esetében is, mondjuk megvan egy új nézőpont, több energia, akár több türelem, tehát hogy mindennek megvan az előnye, meg a hátránya, de én azt szeretem az anyuka szintereknél, hogy tulajdonképpen közös sorsot viselünk, pontosan ugyanúgy abban az életszakaszban vannak a gyerekek is, és hogy ugyanúgy tudják, hogy ezt mondjuk a saját gyerekemnél is valahogy kezelni kell, akkor ez természetes, vagy igazából ilyen szempontból ez egy sokkal gyakorlottabb babysitter megoldás.
0: Hát meg ugye, ami a legfontosabb, talán azért azt említsük meg, hogy ugye ez egy díjmentes, hát lehet így mondani, hogy szolgáltatás tulajdonképpen, de hogy itt az anyukák nem kérnek egymástól pénzt.
1: Igen, és ugye ez is volt az egyik ilyen tulajdonképpen kiinduló pont, hogy olyan megoldást kerestem, ami egy ilyen fenntartható, hosszú távú segítséget tud nyújtani, úgy, mint mondjuk a nagyszülők egyébként, vagy a család, mert hogy igazából így belegondolva, korábban a szabad idő az ingyen volt, és hogy onnantól, hogy mondjuk valakinek gyereke van, vagy gondozóvá válik, nem csak gyerek esetében igaz ez.
0: Persze.
1: Akkor ugye ezt picit át kell értékelni, tehát van, amikor magunk elé kell helyezni valakit, és hogy tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan, ez soha nem figyelmezted erre senki, de hogyha igazából ez egy állásinterjú lenne, és mondjuk álmaink állása, akkor erről soha nem mondja senki, hogy...
0: Az apróbetűs részt, igen.
1: Igen, hogy ebben sosincs szabadság tulajdonképpen, hát vagy nincs. Pontosan csak akkor, amikor valakit fizettünk ahelyett, hogy végezze a mi munkánkat, és ez egy 24 órás munka,
0: hát abszolút,
1: a kezdeti
0: igen.
1: időszakban, úgyhogy...
0: Bizony, abszolút így van. Elmegyünk gyorsan egy kicsikét zenélni, de maradjatok velünk, kedves hallgatók, mert hogy továbbra is a Mamasitter applikációról beszélgetek, majd az applikáció megálmodójával, Faludi Orsolyával.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témánkat, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, mai vendégem pedig Faludi Orsolya, a Mama Sitter applikáció megálmodója, amelynek ugye az a lényege, hogy édesanyák ingyenesen vigyáznak egymás gyermekeire.
2: Tök jó lehetőség, mert nyilván mi mondjuk pont szerencsésebbek vagyunk, mert közel vannak a nagyszülők, és viszonylag, bár ugyan dolgoznak, tehát nem azt mondom, hogy mindig minden esetben azonnal lehet őket mozdítani, de ha így előre megvan mondjuk egy program, akkor azért tudjuk úgy tervezni sok esetben. De tényleg, amit te is mondtál, hát rengeteg olyan család van, ahol nagyon messze élnek a nagyszülők, vagy esetleg nincs is nagyszülő, és akkor itt viszont tényleg bejön a képbe az, hogy azért csak kell valamilyen segítség, mert hát mégse, most csúnyánzik, őrülhet meg az anyuka otthon, mert tudom, hogy van olyan anyuka, aki kevésbé igényli, hogy ő mondjuk külön elmenjen, vagy programokat csináljon, de van, aki meg azért ugyanúgy szeretné, hogy egy kicsit megmaradjon az előző életéből is valami. Úgyhogy ez egyébként tényleg egy nagyon fontos dolog.
3: Igen, és azt látom egyébként sokszor, hogy igazából ez egy ilyen, ez egy nagy változás az életszakasz.

0: amikor mondjuk megszületik az első gyerek, akkor születik az anya is vele együtt. Hát, és nyilván ez hozzá kell szokni, de hogy ezzel a hozzászokással sokszor bejön az édesanyja, vagy akár a család életébe az is, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy ez most már nem is lehetne másképp, vagy hogy azok az igények, azok a szükségletek, amik egyébként úgy jó lenne egyébként néha-néha mondjuk elmenni egy moziba, egy jogára, egy bármi kis énidős program, vagy a pár együtt, szülőpár együtt elmenjen, és hogy sokszor egyébként ennek anyagi oka is van, hogyha mondjuk belegondolunk tulajdonképpen, hogyha egy sima esti mozi hát, tulajdonképpen. Az azt jelenti, hogy maga a babysitternek a költsége 2-3-szor annyi, mint maga a mozi jegy, amire kerül, és hogy sokszor egyébként sokan ezt nem is engedhetik meg maguknak. Illetve az is van, hogyha mondjuk ezt valaki végig gondolja, akkor inkább azt mondja, hogy hát majd legközelebb, mert az most nem feltétlenül éri meg ilyen értelemben, vagy mindig egy picit tovább tolja, és ebből a továbbtolásból érkezik aztán egy anyai kiégés, ami mindenkit érint, a gyereket is, illetve a családot is, mint olyan.
1: Hát igen, azért ez nagyon fontos, és tényleg akkor arról egy picit még beszéljünk, hogy gyakorlatban hogy néz ki, tehát hogy van az applikáció, ugye ezt letölti az adott anyuka, és akkor tud keresni települések szerint, vagy akár a gyerek, tehát azt mondtad, hogy ugye hasonló életkorú gyerekek, tehát hogy az is számít, vagy ez nagyon megbeszélés kérdése, hogy mondjuk én rábízhatom-e a 6 éves kisfiamat egy olyan anyukára, akinek meg éppen mondjuk csak 1 éves babája van otthon, de ő azt mondja, hogy egyébként bevállalja, tehát hogy ez már lehet, hogy csak megbeszélés kérdése, vagy ilyen szűrések is vannak az applikáción belül.
0: Igen, alapvetően úgy néz ki, hogy egy anyuk, hogyha letölti a mobilappot, akkor létre tud hozni egy profilt, igazából megadja az adatait, picit mesél magáról, a gyerekéről, a családjáról, élethelyzetéről, és amit nagyon szoktak szeretni, hogy van benne 3 olyan kérdés, ami egy picit segít így közelebb kerülni az, hogy milyen is a gyereknevelési stílus, hogy mi az, ami fontos számára. És akkor így gyakorlatilag mindenkinek elkészül egy ilyen mamasitter profil, és akkor beérkezve az applikációba, egy ilyen térképes keresőben találja magát az anyuka, ahol látja maga körül remélhetőleg a többi anyukát. Vannak nyilván olyan települések, még akár kisebb települések, ahol még bővülünk, tehát hogy ott lehet, hogy nem olyan nagy a közösség, de azért Budapesten, meg nagyvárosokban szinte mindenhol több mint 600 tagunk van, úgyhogy szinte mindenki talál maga körül már.
1: Azért ez már szép szám, igen.
0: Igen, sorstársakat, és akkor igazából az ajánlott folyamat az, hogy körülnézünk, ki az, aki szimpatikus esetleg, és ilyenkor azt szoktam egyébként tanácsolni, nem kell a tökéletes párosítást kiválasztani, tehát elég azt, hogy el tudjuk azt képzelni, hogy egyébként egy jót beszélgetnénk a játszótéren. Tehát, hogy és akkor van egy üzenetküldő funkció, ahol tudnak egymásnak üzenetet küldeni az édesanyák, felveszik egymással a kapcsolatot, és akkor van egy ilyen ismerkedési útmutató, és itt jön be az, hogy nem egy idegenre bízzuk, mert amire eljutunk oda, hogy már egyébként rábízzuk a gyereket, addigra már összeismerkedtünk.
1: Nagyjából megismerkednek.
0: És akkor azt szoktuk javasolni, hogy igazából legyen egy kültéri találkozó, egy játszótéri, egy közös sétas, el lehet hívni egymást otthonába, nyilván ezt is figyelembe véve, hogy soha nem auditot tartunk, hanem egyszerűen csak melegségben fogadjuk otthon a saját környezetünkben azt, aki esetleg majd így az életünk része lesz szorosabban, és amikor így kialakul egy kis bizalom, nyilván gyerek életkorának megfelelően, meg az édesanyának a szükségletei mentén, de hogy fokozatosan elkezdenek így mondjuk egy picit távolodni, egy fél óra, egy óra kipróbálni, akár egy másik
1: szobába. Akkor ez ilyen fokozatosan történik. Igen, mert hát nyilván az is nagyon fontos, amiről így nem beszéltünk, hogy ez egy dolog, hogy az anyuka mennyire bízik meg a másik anyukába, de ez ugyanígy van a gyereknél is, főleg, ha egy picit nagyobb, tehát mondjuk nem tényleg egy babáról beszélünk, hanem egy 3-4-5 éves gyerekről, vagy akár még egy kicsit idősebbről, akire még azért viszont vigyázni kell.
0: Igen, erre vannak útmutatóink is egyébként a gyerek életkorának megfelelően, hogy mikor, hogyan ajánlott ezeket, és egyébként kisbabánál is tud az anyuka segítséget kérni, hogy nem azt kell elképzelni, hogy ott hagyja egy másik anyukával, hanem mondjuk ilyenkor mondjuk esetleg az anyuka felveszi, vagy viszi, vagy elaltatja, és mondjuk addig tud hajat mosni, tud főzni, egy picit lehet, hogy aludni.
1: És ez is mekkora segítség sokszor egy csecsemő mellett, igen.
0: Igen, tehát hogy ott van a közelben, és mindig, amikor szükség van rá, akkor behívható tulajdonképpen.
1: Innen folytatjuk mindjárt a beszélgetést Faludi Orsolyával, édesanyával, a Mamasitter applikáció megálmodójával. Zenélünk egyet, aztán mindjárt jövünk is vissza, és folytatódik a Családban marad.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Mai vendégem pedig Faludi Orsolya, édesanya, a Mama Sitter applikáció megálmodója, amelynek tulajdonképpen korábban azt ugye már megbeszéltük, hogy az a lényege, hogy édesanyák ingyenesen vigyáznak egymás gyermekeire, vannak előtte azért találkák, tehát nyilván a gyerek is megismeri a másik édesanyát, illetve az anyukák is megismerik egymást.
2: És igazából, ami tulajdonképpen, ahogy ez a folyamat így elindul és kialakul a bizalom, elkezdődnek ezek a cserék, hozzátettünk egy ilyen pontrendszert, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy tulajdonképpen az, hogy az egész egy igazságos rendszer legyen, illetve megkönnyítse a segítségkérést, mert sokaknak egyébként ez is egy nehéz, vagy egy ilyen tudattalan lelki folyamat.
1: Nehéz segítséget kérni, igen.
2: Összekötődik, vagy ugye onnantól, hogy mondjuk igen, ez egy picit mindig eltolódhat, tehát elindul a fejünkbe sokszor egy ilyen lelki számláló, hogy akkor hogy is van, vagy ki esetleg túllépett, vagy nem lépett túl egy bizonyos belső lelki határt, és hogy igazából úgy működik ez, hogy mindenki hitelből 5 ponttal indul, tehát hogy igazából egy óra az egy gyerekre vigyázásért mondjuk egy pont jár. És akkor igazából így tudnak az anyukák egymás között ilyen kölcsönösséget biztosítani, hogy akinek van pontja, az tud kérni segítséget, és amikor meg mi adunk segítséget, mi vigyázunk valakinek a gyerekére, akkor mi szerzünk pontokat. Ezzel és ezeket a pontokat egyébként a közösségen belül folyamatosan be lehet váltani, tehát hogy...
1: Ja, tehát akkor erre folyamatosan van lehetőség, igen, meg hát azért egyébként tényleg így igazságos, így nem érzi azt az ember, hogy hú, én túl sokat kérek, de mondjuk cserébe nem annyira adok. Úgyhogy ez tényleg jó, mert ez egy igazságos rendszert alakít ki. És amit mondtál ott a profilnál, itt például a nevelési elvekre gondoltál akár, hogy mit tudom én, van olyan anyuka, aki mondjuk a nulla képernyőidőt, most csak ezek ilyen példák, nulla képernyőidőt engedi, akkor ő ezt szeretné nyilván tartani, hogy aki vigyáz rá, ez ugyanúgy tartsa tiszteletbe, vagy mondjuk akár, most csak én nagyon hétköznapi példát mondok, a cukorfogyasztásnál, hogy ehet-e a gyerek, mit tudom én, egy kekszet, vagy nem, nem szeretné, tehát hogy akár ilyeneket is bele lehet írni, és akkor így keresni mondjuk hasonló anyukákat, akik hasonlóan gondolkoznak így a gyereknevelés terén.
2: Igen, abszolút, tehát ezt látom is, hogy gyakran beszokták írni, meg egyébként kis tippeket is szoktunk adni, hogy hogyan érdemes kitölteni a profilt, hogy mi az, ami fontos nekünk a gyerekünkkel szemben, és hogy sokan ugye ezeket szokták, ugye a mai
1: alaphétköznapi
2: nagyon
1: példák, igen,
2: gondolkodnak ezekről a dolgokról. Itt egyébként azt, és ebben saját tapasztalat is van, hogy ugye eltérhet, és hogy sokszor egyébként, hogyha nagyon, és ez egyébként családon belül is, nagyszülőkkel is előfordulhat gyakran.
1: Persze.
2: És itt azt szoktuk azért javasolni, hogy legyen meg egy kellő rugalmasság abban, ez az anya érésével is érkezik előbb-utóbb, ahogy kikerül sok minden a gyerekünkkel kapcsolatban a kontrollunk alól, de hogy ez például egy első jó lépcsőfoka annak, tehát hogy általában azt meg tudjuk adni, mi fontos nekünk, és szeretnénk is, hogy ezt tartsák tiszteletbe, de egyébként, hogyha mondjuk tulajdonképpen nem tudom, hetente egyszer valami eltérés történik, vagy amilyen gyakran van vigyázás, egyébként az sem.
1: Ez nyilván ki mennyire rugalmas, attól is függ, igen.
2: Igen, igen, de hogy igazából az sem a világ vége tulajdonképpen, mert sokszor néha mérlegelni kell, hogy mi fontosabb nekünk egyébként, és hogy volt ilyen értelemben nekem is, akár mondjuk családon belül, vagy olyan tapasztalat, hogy mérlegre teszem, hogy egyébként vannak bizonyos szabályok, amiket mi tartunk, viszont mondjuk cserébe lehet, hogy egy estére elmehetünk színházba, és hogy melyik a fontosabb,
1: igen.
2: Tehát hogy mondjuk...
1: Hát igen, ezt érdemes mérlegelni, meg hát amit ugye te is mondtál, talán itt a rugalmasság fontos, nyilván ez egyéni, hogy ki mennyire tudja egyébként ezt elengedni. És megjelent egyébként egy cikk korábban ugye így az applikációval kapcsolatban veled, és én ott olvastam, hogy hát azt is nyilatkoztad, hogy akár hivatásos babysittereket is szeretnétek bevonni, ezt hogy kell elképzelni, vagy hogy ez még terve van, vagy már akár vannak is benne?
2: Ez vannak már egyébként észrevettük, nagyon leleményes babysitterek, ugye, akik egyébként vagy van saját gyerekük, vagy nem, de egyébként megtalálták, hogy nyilván ez egy nagyon jó piac lehet, az ő ügyfélkörüket így meg tudják itt találni, és hogy egyébként ebben gondolkozunk, hogy mi az, amire egyébként még egy anyának szüksége van, és hogyan tudjuk fenntarthatóvá tenni az alkalmazást, és ez az egyik ilyen gondolat egyébként, hogy az, akinek egyébként szüksége lenne segítségre, de mondjuk munka, vagy kapacitás hiány, mert neki kevesebb erőforrása van arra, és mondjuk lehet, hogy akár tudna pénzt áldozni arra, vagy akár mondjuk külföldön vannak olyan megoldások, ahol az édesanyák egymásnak fizetnek, és ugye nagyon sokszor mondjuk ilyen háztartásbeli édesanyáknak akár ez egy kereset tud lenni, hogy mondjuk egy másik gyereket fogadnak a saját otthonukban, és nyilván ennek van egy szabályozási,
1: persze,
2: felelősségbeli vonatkozása, tehát mi nem ebbe az irányba indulunk el, de gondolkodunk azon, hogy esetleg legyen egy olyan szál is, hogy aki mondjuk
1: inkább... Aki olyan opciót választana.
2: Uh-huh. Igen, aki nem az idejével tud fizetni, hanem inkább pénzt áldozna erre, akkor legyen neki is opciója mondjuk.
1: Szuper, na mindjárt folytatjuk még, mert azért még van miről beszélni. Faludi Orsolya, a Mamasziter applikáció megálmodója és ötletgazdája lesz a folytatásban is a vendégem. Zenélünk egyet és jövünk is vissza.

0: Családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témát, a Mamasitter applikációról beszélgetek vendégemmel, Faludi Orsolyával, ötletgazdával. Azt már ugye korábban megbeszéltük, hogy mi is ez a Mamasitter applikáció, illetve hogy már egyébként akár hivatásos babysitterek is vannak benne. Arról még viszont egy picikét beszéljünk, ugye korábban megjelent veled egy interjú, amiben azt is mondtad, hogy akár a külföldi terjeszkedés is benne van a pakliban. Külföldön ráadásul ugye egész más. Szerintem nekünk még egész jó helyzetben vagyunk itt Magyarországon, mert elég sokáig itthon maradhat az anyuka a kisbabával, ahhoz képest, amit ugye én is hallok, így van egy-két barátunk, aki él külföldön, és mondják, hogy hát ott nem nagyon van. Sőt, szinte majdnem, hogy azonnal vissza kell menni, nyilván ez így ország válogatja, de hogy viszonylag Magyarországon még így is egész sok időt tud az anyuka itthon maradni a gyerekkel, ahhoz képest, ami néha egy-egy külföldi országban van.
2: Igen, ez főleg az angol száz országunkban, vagy egy nyugat-európai országban jellemző, és hogy emiatt gondolkodom azon, hogy ott is egyébként nagy segítség tudna lenni, és ott akár lehet, hogy még Magyarországon mondjuk azt látom, hogy egyébként tényleg ez a kisgyerekes időszakban lévő, otthon lévő édesanyák az, akiket leginkább megszólít, nyilván mind, hogy annó engem is a lehetőség. Ott viszont abszolút el tudnám azt is képzelni, hogy egy picit nem csak ez a igazából most angolul fogalmazok, de ez a nice to have, ugye, tehát, hogy igazából ez egy én idő az, amit biztosít ilyenkor, nem egy nyilván egy rendszeres megoldás is tud lenni, amiben mondjuk akár el lehet vállalni munkát. De mondjuk azokban az országokban, ahol ez kevésbé adott mondjuk az állam részéről, akkor ott el tudom azt is képzelni, hogy az édesanyák ilyen kisebb közösségekbe úgy csoportosulnak, hogy picit intézményesebb vagy intézményesített formában, ahol mondjuk tényleg akár félállásban vissza tudnak menni mondjuk, és ketten-hárman összeállnak, és így vigyáznak egymás gyerekekre, vagy freelancerként, szabadúszóként tudnak dolgozni, de egy picit nagyobb megbízhatósággal, mint sem mondjuk egy ilyen eseti jelleggel, mint ahogy egyébként most Magyarországon inkább fókuszálunk, vagy így működik.
1: Igen, ugye említetted, hogy elsősorban ugye a nagyon kisgyermekes, még otthon lévő anyukák veszik igénybe, de most így belegondolok, hogy ugye nyilván, amikor már nagyobb a gyerek, tehát hogy bölcsödés, óvodás, akkor oké, mert mondjuk napközben ott van az oviban, de mondjuk amiről korábban beszéltünk, egy színház vagy egy mozi, egy esti program, arra ugyanúgy kell valaki, aki úgy, akkor már nincsenek óvodába. Tehát, hogy ugye, aki ugyanúgy vigyáz rájuk. Úgyhogy egyébként ez tényleg a nagyobbik korosztálynál, vagy egy kicsit idősebb korosztálynál is teljesen jó, meg megállja a helyét. És milyen visszajelzéseket kaptál az anyukáktól? Gondolom sok-sok pozitív, hiszen most már azért az a 600 anyuka az elég nagy szám.
2: Igen, egyébként a kedvencem, amit így nagyon szeretek, és így egyébként szokott néha szembe jönni, és akkor ez mindig olyan jó leső érzés, hogy mondjuk ilyen közösségi média csoportokban, Facebook csoportokban mondjuk látom, hogy nagyon sokan egyébként az anyukák fordulnak egymáshoz különböző témákban segítségre, és ez egy gyakori téma, hogy hogyan oldjuk meg, keresünk babysittert, mit csináljunk, és hogy az az egyik ilyen kedvenc visszajelzésem, amikor valaki ajánlja már a Mamasitter appot így egy kérdés.
1: Hát az a legjobb visszajelzés, igen.
2: Úgyhogy egyébként én nem ismerem az illető anyukát, és hogy ez így egy önálló életre kelt már, így amikor így azt látom, hogy jön vissza.
1: Igen, lehet egyébként én is pont talán, hát az biztos, hogy közösségi oldalon láttam vagy hallottam így a Mamasitterről, de lehet egyébként, hogy pont valamelyik anyukás csoportban. Úgyhogy szerintem már egyre több helyen lehet olvasni, így kezd tényleg berobbanni az applikáció.
2: Igen, és hogy egyébként a kezdeti fázisban, tehát hogy ez látszik, hogy nagyon szeretik az ötletet, nagyon jó megoldásnak találja mindenki a saját maga élethelyzetében meg problémájára, és hogy egyébként így a mostani, tehát most már nagyjából 2-3 hónapja van ugye így kinn a közösség számára a mobil app is, és hogy így a visszajelzésekből is egyébként azt látom, hogy vannak azok az anyukák, akik egyébként nagyon aktívak, nagyon nyitottak, könnyedén ismerkednek, van egy nagyköveti rendszerünk is egyébként, aki így személyesen próbálja ezt támogatni, de hogy egyébként pont ebből inspirálódva, hogy azt látom, hogy van olyan része a közösségnek, aki egyébként picit visszahúzódóbb, és hogy most azon gondolkodom, hogy hogyan tudjuk őket is támogatni, és egyébként most készülnek már az új funkciók, hogy az app majd készül bemutatásokat is létrehozni, tehát hogy anyukának nem magának kell egyébként venni azt, mert ez nyilván mindig egy komfortzónán kívüli helyzet, hogy akkor így ismerkedni.
1: Igen, hát ugye ez egyénfüggő, van akinek nyilván, aki nagyon extrovertált, neki talán könnyebb, de hát nem mindenki éppen ilyen. És ami még így nekem egy nagyon érdekes kérdés, hogy a Mamasitter a neve, de esetleg apukák is beléphetnek? Mert ugye van az az élethelyzet, amikor éppen mondjuk akár apuka neveli a gyerekeket. Tehát van egy pár ilyen szituáció, hogy gondolom nem utasítjátok el akár az apukákat sem.
2: Nem, nem, sőt, vannak is apukák a platformon, meg így egyébként a továbbfejlesztésében azon is gondolkodunk, hogyan tudjuk a családot, mint egységet kezelni, tehát hogy ez a jövőbeli fejlesztések között ott van. A név az egyébként így szerintem hát valahogy így adta magát, mert főleg anyukák a célcsoport általában,
1: nyilván,
2: azok, akik főleg a mi kultúrközegünkben az elsődleges gondozói feladatokat ellátják így a gyerek kapcsán. Sokakat egyébként félrevezet, és sokan a mama sitter kapcsán, főleg mert ez az angol szóból pont egy nemzetközi terjeszkedésre vonatkozóan jött így akkor a név, de hogy sokan mondjuk a nagymamákra gondolnak, és nem gondolnak rosszul egyébként, mert az is a tervünk között szerepel, hogy
1: akár őket is bevonni.
2: Igen, igen, tehát hogy pont nagymamákat ugyanígy, ugye ez nyilván egy másféle minőség, más energia, és hogy akár őket is bevonni, mind a két félnek ez tud előnyt hozni. Úgyhogy így
1: abszolút. De akkor még így a végére, hogy folyamatos fejlesztésekben gondolkozol, ahogy látom, tehát ugye készülnek az új funkciók, meg hát ezért különböző terjeszkedések is tervben vannak, ahogy hallom.
2: Igen, tehát hogy ez egy ilyen folyamatos termékfejlesztés is, illetve azt is nézni, hogy a közösségnek hogyan tudjuk még több értéket adni, tehát mi az, ami igazán hasznos lenne, milyen irányba lehet tovább menni, és hogy ez egy aktív gondolkodás, hogy ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, ahhoz szeretném mindenképpen az anyukák számára ingyenesen tartani ezt a lehetőséget, mert
1: tehát,
2: ugye
1: továbbra is ingyenes maradjon.
2: Ingyenes, vagy mindenképpen valamilyen kedvezményes, tehát hogy az anyagi része az semmiképpen ne legyen blokkoló, és akkor elmentén ugye nőnek ki ezek az új ötletek, hogy egyébként hogyan lehet fenntarthatóvá tenni, úgyhogy igazából ez egy izgalmas.
1: Igen. És aki szeretné letölteni, Mama Sitter applikáció, így akkor megtalálja az okos telefonján.
2: Igen, az alkalmazás áruházakban mind a kettőben megtalálja a Mama Sitter néven, illetve a weboldalunk az a mamasitter.com, így két tével angolosan, és akkor ott is el tudják olvasni egyébként, hogy hogyan működik, ott is van letöltési link, úgyhogy...
1: Nagyon jó, hát szerintem egy szuper jó lehetőség, meg nagy segítség tényleg minden anyukának, de akik meg tényleg mondjuk nincsen segítség, nekik meg főleg. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Faludi Orsolyának, a Mama Sitter applikáció megálmodójának. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, én is mesélhettem róla.
1: Nektek, kedves hallgatók, pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt már a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok. Hamarosan ezt a beszélgetést is videós formában is megtaláljátok a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Családalapítás, gyereknevelés, párkapcsolati kérdések, egészség. Ez a Családban marad a Lakihegy Rádió magazin műsora. Ez a hely.

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
3: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson. Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat, felújított környezetben kezdik az új tanévet a kardos iskola diákjai. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
4: Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
5: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idén be is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet, és a tanév végén, a tanév záróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumba menők vagy a környéken lakók.
4: A Bolgár kereszt utca is megújulhat. Tóth Pál hozzátette, az utca több ingatlan előtti szakaszának útépítése valósulhat meg, amelyhez a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés miatt szintén szükségessé vált a fedezett kiegészítés. Kiemelte, az ott élők már régóta várnak a fejlesztés megvalósítására, és reményei szerint a beruházás szintén jövőre elkészülhet.
5: Remélem, hogy az idejébe el tud kezdődni, és a jövő évbe be tud fejeződni. Tehát ugye ez az év a november 15-ig tudnak akár aszfaltozási munkákról is beszélni, de hogy közmű kiváltások bármi egyéb van, azért az egy jóval nagyobb feladat. Szerződéskötésre még ugye a kivitelezőkkel nem került sor, tehát még a pontos határidőt ezért nem tudjuk. Én azért optimista vagyok a tekintetben, hogy legalább ez a két helyszín meg tud újulni. Akár a parkoló is egy fontos, de akár ez a Bolgár Kertész utca is, ugye elmondtam, hogy már 9 éve húzódik.
4: Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat. Sziget-Szent Miklós város önkormányzata a következő támogatási időszakban is pályázati lehetőséget biztosít a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. A 2026 második félévére és 2027 első félévére vonatkozó részletes pályázati kiírás Sziget-Szent Miklós város honlapján érhető el. A támogatási időszak 2026 július 1-től 2027 június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24-e. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a támogatási összegek nem emelkednek, örömteli, hogy az önkormányzat ezúttal is meg tudja hirdetni a sportszervezetek számára a támogatási pályázatot.
6: Azt is tudomásul kell lenni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a rezsiszámlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani, én amit ezzel kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el. Egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keret szétosztása.
4: Felújított környezetben kezdik az új tanévet a kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Sziget-Szent Miklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, 4 tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet várja, A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Iskolanyitogató délutánnal készültek a NAD névkezdésre. Iskolanyitogató délután szervezett a leendő első osztályosoknak a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola augusztus 27-én. A gyermekeket és szüleiket Vavra Mária igazgatóhelyettes köszöntötte, majd a leendő osztályfőnökök, napközis tanítók és fejlesztő pedagógusok vezetésével megismerkedhettek az iskolával. A kisdiákok játékos foglalkozásokon vettek részt, közben megismerkedtek leendő osztálytársaikkal és pedagógusaikkal, valamint átvehették tankönyveiket is. A program célja az volt, hogy a gyerekek még a tanév kezdete előtt bepillanthassanak az iskolai életbe, és magabiztosabban készüljenek az első tanítási napra. Az első osztályosok szeptember 1-én kezdték meg az új tanévet. Több mint 1800 diák kapott tanszercsomagot Pesterzsébeten. Iskolakezdési tanszercsomagokkal támogatja idén is a kerületi családokat Pesterzsébet önkormányzata. A 2026-27-es tanévben a támogatást az első 4 évfolyam mellett már az 5. osztályos tanulókra is kiterjesztették. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket a hét első napjaiban adták át a kerületi iskolákban, összesen több mint 1800 diáknak. Az önkormányzat szerint a kezdeményezés célja, hogy az iskolai tanév kezdetén segítséget nyújtson a családoknak a szükséges tanszerek biztosításában. Második alkalommal rendezték meg a közlekedés biztonsági napot Dunavarsányban. Augusztus 29-én szimulátorok, akadálypályák és vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónak elmondta, a rendezvény elsődleges célja, hogy játékos, érthető formában adja át a gyerekeknek a kressz szabályokat és az első segélynyújtást. A közlekedés biztonsági nap szervezője hozzátette, azáltal szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy felkészítik a fiatalokat az esetleges veszélyekre.
7: 8 állomás helyjel készültünk a érdeklődők részére, főként közlekedésbiztonsággal, baleset megelőzéssel kapcsolatos állomáshelyek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ugye az őszi-téli felkészüléssel a látni és látszani elvre, kivilágításra, járművek világítására, elől-hátul. Ennek a közlekedésbiztonsági napnak is az a célja, hogy játékos módon nem száraz kressz anyagot tanítson, hanem a közlekedésre nevelés játék formájában valósuljon meg, főként a fiatal korosztálynak.
4: Papírgyűjtést szervez Dunavarsányban az Élethajó Értékőrzőháló és a Solideo Glória közösségei. Az akció október 8-án és 9-én mindkét nap reggel 10-től este 6 óráig lesz a Solideo Glória közösségi házban. A helyi egyesületek ezúttal az Árpád Fejedelem Általános Iskolának szeretnék eljuttatni a felajánlásokat. A diákok számára elsősorban újság és fénymásoló papírt, valamint szórólapokat és füzeteket gyűjtenek. A szervezők emellett arra hívták fel a figyelmet, hogy kapcsos fűzött könyveket csak kis mennyiségben tudnak fogadni. A hivatalos tájékoztató szerint kartondobozokat, papírtörlőt vagy más rossz minőségű és iskolai felhasználásra nem alkalmas papírt tilos leadni. További tudnivalók az Élethajó közösségi oldalán olvashatók.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Minden éremből szereztek a Sziget-Szent Miklósi kickbox SE versenyzői hazánkat képviselve a budapesti kickbox világkupán. A nagyon erős nemzetközi mezőnyt felvonultató megmérettetésen a térségiek válogatottjai egy arany, egy ezüst és 3 bronzérmet vihettek haza. Laszák Zoltán vezetőedző elmondta, egy nagyon szép eredmény a felnőtt mezőnyben, és külön öröm, hogy Kolozsvári Kinga több év kihagyás után visszatérve egyből ezüstérmes lett. Hozzátette, sűrű ősz előtt állnak és komoly versenyek jönnek, így ez a hazai világkupa szezonindítónak is kiváló volt.
1: Időjárás.
4: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, bár fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati szelet élénk erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: De nem csak minket, hanem vendégünket is. 50 éves a Koló zenekar, és vendégünk az alapítója, méghozzá Halász László. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: 5 évtized, azért ez nem semmi, és hát ugyebár nyilván azért én azt gondolom, hogy itt a térségben főként Tökölön titeket nem igazán kell bemutatni, de azért mégis kezdjük azzal, hogy 50 évvel ezelőtt megalakult a Koló zenekar. Miért alapítottad te ezt meg 50 évvel ezelőtt?
4: Gyerekként kezdtem el hangszeren játszani, 5 és fél éves korom volt az első fellépésem.
2: Mi?
4: Óvodás.
3: Igen, kicsi korban.
2: De milyen jellegű fellépés, akkor milyen zenekar?
4: Harmonikán tanultam. Tehát akkor még nem tanultam, csak magamtól. De 5 és fél éves korom volt az első fellépésem, erről tudok fotót is mutatni.
2: De jó, na, oké, jó.
3: Mindjárt még fotót is nézünk.
2: Igen, igen, de közben beszélj is, jó, mert hogy rádióműsor vagyunk, úgyhogy kell valami hang is.
4: Igen, és...
3: Mutatom én.
2: Mutatod?
4: Ez, amikor, na. Mutatom, az,
2: jó!
4: Amikor kísértők
3: a... Talán jól látják. Adom a, neked is.
4: Az óvodából felmenőket, iskolába menőket, akkor játszottam először életemben harmonikán, mármint, hogy akkor volt az első fellépésem. Nos,
2: jó.
4: Későbbiekben pedig...
2: Hát ezen, bocsánat, de most azért ezzel így megleptél. Én imádom a régi fotókat, meg így, ez most teljesen bekönnyezik a szemem. Várjál, honnan volt, ráadásul ilyen harmonikát, de cuki, hogy ugye a neked megfelelő méretben is. Honnan volt?
4: Talán még ma is jó lenne.
2: Komolyan? Hát akkor milyen nehéz lehetett akkor amúgy?
4: Nem volt nehéz egyébként.
2: Nem volt nehéz. De honnan volt ez neked?
4: Hát a szüleink vették. Mi a szüleink nagyon művészetpártolók voltak, nagyon egyszerű munkás emberek voltak, de édesapám nagyon nagy gondot fordított a tanítatásunkra úgy a egyéb vonalon, mint a művészeti zenei vonalon. No, szóval tehát harmonikásként...
2: Kis Lacika ott harmonikázik. Mm-hmm. Igen?
4: A Délszláv, Tökölő Délszláv Együttes megalakulása 1967-re datálódik, és akkor mint táncosként, de már akkor zenélgettem ott, és az akkori tambura zenekar felismerte az igyekezetemet, és

0: Hogy Lacikám, csinálj magadnak zenekart, mert mi a öregek vagyunk, nem akarunk turnézni, nem szeretnénk éjszakázni. És tökéletesen akkor már volt ilyenfajta mozgolódás, rajtam kívül még sok fiatal tamburázott, brácsozott, bőgőzött, stb.
1: Te tőzsgyökeres tököli vagy?
0: Abszolút,
1: ott voltál,
0: igen.
1: Kisfiú?
0: Így van, igen, Rácz felmenőkkel, igen, igen, tehát a tököli Rácz identitás azért megvan a vér szerint is, meg egyébként is. És akkor összetudtuk a fejünket, összehívtam a srácokat, akik úgy gondoltam, hogy egy zenekart létre lehet hozni, és így alakult meg 76-ban az öttagú kóló zenekar. És innentől gyakorlatilag mondhatom büszkén, hogy szinte egy perc kihagyás nélkül, és minimális tagcserével.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy ugyanaz maradtak-e, igen, vagy volt valami változás?
0: Hát érdekes módon a zenekar egy bőgős falu zenekar volt, vagy a bőgősök adták a kilincset egymásnak, nem sok, négyen voltak bőgősök a zenekarban, most az ötödik egy fiatal srác. Nem tudom, miért alakult, így nem is kutattam sosem ennek az okát. Jöttek, mentek a bőgősök, de nem évente, hanem mondjuk 10 évente. Jelenleg az akkori zenekarból 3 vagyunk, akik állandó tagok vagyunk, és akkor ehhez csapódott később 2 kollega, 2 fiatalabb, aki Pécsről felköltözött, egy népzenész kollega, és egy már általunk kinevelt fiatal tamburás, aki ma már 50 pluszos, tehát így alakult a zenekar, és így dolgozunk a mai napig. A kezdettől részesei vagyunk a hazai táncházmozgalomnak szinte, én ma jó magam igazából, mert a táncházmozgalom 74-re datálódik, és a zenekar 76-tól abszolút módon ott van a táncházmozgalomban, a népzenei mozgalomban úgy szintén ott vagyunk a zenekar megalakulása pillanatától kezdve. Tehát, és itthon, külföldön rengeteget turnéztunk, bejártak a félvilágot, köszönhetően ez sok táncegyüttesnek, főként a Tököl Dészláv együttesnek, ahol számtalan földrészre megfordultunk, tehát nem csak
1: például?
0: Hát Európában, számtalan országban, sok volna felsorolni, voltunk Kínában, Mexikóban, tehát bejártak a félvilágot, illetve én magam a Magyarországi Nemzetiség Központi Táncegyüttesének az egyik zenei vezetője voltam 20 éven keresztül, Jelesen Kricskócs Antal koreográfus, művészeti vezető és nagyon nagy tudású ember oldalán. Jobb keze voltam zeneileg. Hát a Központi Együttessel már jóval előtte bejártuk a félvilágot. Ugyan sokat turnéztunk, úgy szintén Európában, Afrikában, stb. Tehát a zenének nagyon sokat köszönhetek így módon. Ugyanakkor nyilván ad is az ember, tehát a zene az olyan dolog, hogy ugye rengeteg gyakorlásra, rengeteg egyéb lemondásra jár. Most mondhatnék olyan példákat, hogy amíg a többiek, most annak idén most ez a közhelynek számít, hogy a Grundon rúgták a labdát, mondjuk én sose volt egy foci rajongó, most sem vagyok igazából az, de nem játszani mentem, hanem bizony nekültem és gyakoroltam. És
1: egyébként, ha már itt tartunk, megmondom őszintén, hogy beszélünk róla, annyira bánom, hogy nem mondtuk, hogy hozd el a hangszeret, gondolom, igen, nincs kint az autóban, feltételezem, sajnos, mert hogy nekem ez a mai napig mindig is rejtély volt, hogy harmonikán hogy lehet ennyi mindenre figyelni, hogy egy picit, csak nagyon úgy, hogy nagyon laikusak vagyunk, mert ezt nem titkoljuk, de hogy mesélj már arról, hogy működik tényleg az, hogy mennyi gombot kell nyomni közben, kibe
2: húzogat.
1: És akkor most így hagyjuk is, amiket én itt tudok róla, de hogy nagyon sok mindenre kell figyelni, ugye?
0: Hát igen, de hát ez egy egyszerű a magyarázat, meg kell tanulni. Meg kell tanulni a harmonika jobb kezét.
1: De nehezebb amúgy, bocsánat, harmonikázni, mondjuk gitározni, vagy sokkal összetettebb gondolkodásmódot, tevékenységet igényel?
0: Hát szerintem nem, a gitáron is ugyanúgy lehet például, hogy és kell is akkorban, attól függ, tehát akkorban lehet gondolkodni, szólisztikus dalokban lehet gondolkodni, tehát ha zenész valaki, és hogy otthon van a zeneelméletben, akkor nyilván tudja, hogy ha gitározom, akkor mondjuk egy spanyol gitárt vegyünk példaképpen, ahol olyan akkord szólók vannak, meg olyan akkord futamok, meg tehát akkordjáték van, hogy ott otthon kell lenni a dolgon. Harmonikán ugyanez van. A harmonikán van jobb keze, bal keze, zongorának van jobb keze, bal keze, orgonistának van jobb kéz, bal kéz, lábbasszus. Tehát mondhatnék még példákat, amely nagyon összetett, összpontosított figyelmet igényelnek. Meg kell tanulni.
2: Hát meg ugye te is gyermekkorban kezdted, és szerintem a legtöbb hangszert, aki elkezdi gyermekkorban, nyilván a gyakorlás is a kulcs.
0: Talán annyit megérdemel még ez a gyermekkor, hogy a szüleim elmesélés alapján, hogy ugye akkor

0: idős tambura zenészek, akikén később már nagyon fiatalon játszottam pár éven keresztül. Ugye mentek a lakodalmi bocsánat, menetek az utcán, és előttünk elment, a központi helyen laktunk, a falu közepén. Jöttek, mentek lakodalmi menetek, én meghaltam a dallamot, berohantam a hangszerért, kiültem az akkori kis gangnak hívták a kis házelőkét, és addig vacakoltam a hangszerrel, idézőjelben, amíg azt a dallamot meg nem találtam, ez akkor 4 éves korommal lehetett, és amíg meg nem találtam azt a dallamot, és akkor nagyon boldogság volt. Tehát szerintelenség nélkül mondom, hogy az a hallásom egész jó, és ennek köszönhető, sok minden köszönhető, többek között az, hogy ilyen hamar megtanult dallamokat, és később nyilván akkor jöttek a zeneiskolák, tehát volt a Sziget Zalman, a Csepel, ott ugye Művődési Házban volt a zeneoktatás, ott tanultam harmonikázni, később kórusvezetői iskola, ezt követően Budapesten az Országos Szórakozási Központban nagy mesterektől lehetett tanulni, illetve a főiskola, a zenei szakon, tehát sok-sok mindenen keresztül, mert az ember, amíg odáig jutott, hogy zeneileg, hát mondhatni, hogy képzetnek mondhatja magát.
1: Hát olyannyira, hogy ugye én a Tököli Summer Fest-en majd erről a következő fél órában beszélgetünk, de sokszor találkoztunk, és volt szerencsém megtudni rólad, hogy te alapvetően egyébként énekzene pedagógus vagy.
0: Így van, tehát a végzettségem énekzene népművelés szakon végeztem a főiskolán.
1: De tanítottál is iskolában? Vagy most is tanítasz?
0: Tanítottam a Tököli iskolában, tanítottam énekzenét felső tagozatban, illetve zeneiskolákban tanítottam. Így a Ráckevei Műzetiskolában, a Tököli Műzetiskolában 3 évig lejártam Deszkre, az egy jelenzen szerb település, Szeged után van pár kilométerrel. Tehát minden az embert próbáló volt, hogy minden hétfőn le kellett utazni Deszkre, autózni. Ott volt 11 néhány növendék, őket letanítottam, aztán vissza, és folytattam próbák, stb. Tehát igen, tanítottam, és nagyon szeretem a tanítást, csak egy időben volt, amikor Ráckevére jártam, heti két alkalommal mellette volt a Művház, a Délszláv Együttes, a Férfi Kórus, a két zenekar, és be kellett látnom, hogy ez így nem megy sokáig, mert ugye vagy a diák sényli meg az oktatást, vagy én magam töröm össze magam út közben. Persze. A rohanásban, tehát le kellett adnom Ráckevét, ami 14-15 éven keresztül ment, és nagyon-nagyon szerettem tanítani. Szóval alapvetően régóta foglalkozom gyerekekkel. A Tököli Tánc Együttes utánpótlás csoportjait 38-40 évig vittem magam, aztán most már nyilván kinevelt az ember maga mellett olyat, aki fiatalabb, és hát nyilván ő mozogjon, ő mutassa a lépéseket, ne én vénségemre, tehát de szerettem a tanítást, rengeteg foglalkozott gyerekekkel, a gyerekek számomra nagyon, mindig nagyon fontosak voltak az életemben.
1: Azon gondolkozom, hogy milyen szerencsés vagy olyan tekintetben, és szerintem egy gyerek akkor a legszerencsésebb, amikor már igen korán a szülők felfedezik, hogy mi az, amiben
2: mennyire tehetséges,
1: hogy igen. Szereti is, és egy percet nem kell akkor dolgoznia, hogyha tényleg azt. Márpedig azért a zene, meg a művészeti világ, valahogy azt érzem, hogy nagyon sok szülő azt mondja, hogy jó, de legyen egy rendes szakmád is. De hogy nálad meg nem ez volt, hanem igen, téged támogat. Volt ilyen is?
0: Volt ilyen is, igen. Édesapám azért féltő gondossággal mondta munkatársainak, ezt úgy később visszahallottam, hogy hát sose eszik majd kalácsot, mondta édesapám akkor, mert hogy féltette, ugye, tehát ő esztergály szakmája volt, aztán később feltornázta magát egész üzemvezetőig, de tehát ő azért látta, hogy a régi rendszerben, ugye az én mesteremeket tanultam gyerekkoromban, ők azért vegetál szintjét, nem voltak olyan nagy pénzek a zenében. Kis pénzeket megkeresték a kocsmákban, jutottam ott lakodalmakban, de hát mi azért kicsit másként csináltak a dolgokat, és mikor az első úgymond tiszteletdíjakat megkaptam, hát akkor apámnak kicsit elkerekedett a szeme, és akkor belátta, hogy igazából, mert én magam is jártam, ugye földünk volt, akkor szabad szombatok voltak, és akkor kimentünk a földre kapálni. De hát én mondtam nekem, délben le kell lépnem, mert megyek fellépés, stb. És úgy elfogadták a szüleim, néha eleinte nem vették jó néven, de hát kapáltam, úgyhogy még mások csináltak hárosét, egy felet csináltam. Tehát
1: jobban jártak, ha mentél zenélni.
2: Igen.
0: És aztán később apám belátta, hogy igazából igen, szóval, hogyha az anyagi oldalát nézzük, bár én sosem néztem az anyagi oldalát a zenének, mert ha mai napig ezt vallom, hogyha csak pénzért zenélnék, sose zenélnék, csak megfejem magamnak otthon, mert ez nem lehet csak pénzért játszani. A tiszteletdíj az fontos, ha az embernek ez a félig-meddig megélhetése, de a zene az sokkal fontosabb, és ezt most ne vegye senki tőlem túlzott álszerénységnek, de ez a fontos mindig, a zene volt mindig a fontos az életemben. Apám ezt aztán később rájött, hogy nem is kellett sok év, hogy rájöjjön, hogy igazából tehát megélhetést is lehet biztosítani, ez nem beszélve a művész értékekről, amit az ember képvisel.
1: Hát meg közben ugye szívből csinálod.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Most is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek, és a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán tudjátok videós formában is követni a beszélgetést. Továbbra is vendégünk az a Halász László, aki 50 éve alapított a tökörről induló Koló zenekart, amelynek elsődleges célja a magyarországi délszláv népek, a horvátok, a szerbek és a szlovének népzenei hagyományainak gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása is. Beszélünk majd mindjárt arról is, hogy ha már színpad, akkor hol léptetek fel az utóbbi napokban, hetekben, így az 5. X-et megünnepelvén, illetve hogy hol lehet veletek akár rendszeresen is találkozni. Na de előtte én itt kikérdeztelek egészségügyileg, hogy hogyan áll a gerinced, mert hogy ugye harmonika az, amin te folyamatosan játszol, ráadásul azt beszéltük meg, hát én is látom, hogy ugye szinte végig állva, és hány kiló ez a harmonika?
4: Hát ez a harmonika 11-es.
3: És hosszú órákon át van rajtad.
4: Hát igen, vannak koncertek, ami mondjuk 30 percre, másfél óráig tart. Ez egy lájtosabb dolog. Ugyanakkor vannak olyan rendezvények, főleg ezek a nemzetiségi bálakra gondolok, meg hasonlók, egy hosszabb lélegzetvételű, ami bizony 6-8 órát feltételez. Az előbb elmondtam egy ilyen háttérbeszélgetésben, hogy tehát ezt a zenét, ezt a szavúgyban balkáni, a szó nemes értelmében balkáni zenét, ezt ülve én nem tudnám játszani. Tehát nem, ezek olyan pesgő ritmusok, olyan muzsikák, hogy ez a képtelenség az embernek, nem csak a kezei mozognak, hanem bizony az egész teste valahogy, vagy benne van az egész muzsikában. Tehát ezt nem lehet ülve játszani, mert az ember fölpattan rögtön, és akkor ezt egy olyan virgás kólot, vagy olyan tüzes kólot nem lehet ülve, szerintem. Vannak egy megtehetsen, én nem tudom megcsinálni. Igen, hát Istennek legyen hála, nem volt eddig még komoly gondom. Nyilván az ember gerince ezt valamilyen szempontból megsínli ezt a sok évtizedet. Bízom benne, hogy hát jól esik nyilván pihenni, és még egy koncert után is nyilván az ember kicsit megmozgatja a hátizmait, meg egyebek, mert azért csak igénybe van véve.
3: Bizony. Igen, de közben meg, ha egy picit spirituálisan veszük, akkor meg végig azt csinálod, bármennyire is nehéz a hangszer, ami feltölt, tehát, hogy ami meg energiát ad, tehát, hogy valahol kompenzál ez a lelki dolog a megterhelésnek.
4: Most így az ennek közben az ember, amikor vége egy rendezvénynek, egy bulinak, egy koncert, akkor érzi az ember, közben nem érzem.
3: Aha, tudom,
4: nyilván,
3: milyen ez.
4: Akkor akart az ember koncert arra, amit csinál, muzsikál, a zene ott van az emberben, a technika a kezeiben, figyel a kollégákat, vezényli a zenekar, tehát instrukciókat, akár, hogyha egy koncertet játszok, akkor figyel a zenekar, figyel a közönségre, ha táncházat játszok, akkor figyel a táncos közönségre, ott hogyan lehet a hangulatot fokozni, hogy lehet mozgatni az embereket, jó értelemben, tehát hogy lehet befolyásolni zeneileg, hogy azok egyre építkezzen, aztán kicsit megnyugodjon, újra építkezzen. Ezek mind olyan dolgok, amik elvonják, nem is gondolsz arra, hogy 11,5 kilót hordozol a vállalatot, és közben mozgatod és dolgozol vele.
3: Ezzel Bettivel mi is így vagyunk sokszor, hogy ezt bevalljuk, hogy néha úgy jövünk be, hát főleg Betti hajnalok, hogy úristen, mindjárt elalszunk, és bekapcsoljuk a mikrofont,
5: akkor minden
3: és így teljesen elfelejtünk, és így 10 óra után, hogy amúgy én fáradt voltam,
5: igen,
3: de hogy így
5: elfelejtettem. De akkor úgy tudod, benned van tulajdonképpen az adrenalin, ez itt is azért hasonló.
3: Mert hát mi is ugyanúgy szeretjük.
4: Egy munkahelyen, ugye, tehát ugye az ember megy a munkahelyre, hál' Istennek világéletemben úgy tudtam bemenni a munkahelyemre, hogy szerettem, hogy csináltam.
3: Most itt az igazgatóságra is, mert hogy ugye azért arról nem beszélünk, de azt szerintem sokan tudják, hogy egyébként a művelődési központ vezetője vagy.
4: Tehát szerencsésnek tartom maga. Vannak emberek, akik jól már megint be kell menni, mikor telik le a 8 óra, stb. Sosem volt életemben ilyen.
3: Ugye ez, mert ezt a városvezetés is hallja, és lehet, hogy még 50 évet kérnek tőled ebben a pozícióban is.
4: Igen, tehát nem hiszem, hogy ez az, hát szerencse kérdése is, hogy az ember azt csinálja, mit szeret. Az a hobbija,
3: is.
4: Az a feladat,
3: hát is,
4: az a munkája, és ez.
3: De azért ne vonjuk el azt sem, hogy nyilván az ember saját maga felelős az életéért, de ez már megint egy másik kérdés, hogy ki milyen döntéseket hoz meg. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy tököl, ugyebár, hát azért azt mondhatjuk, hogy itt az elmúlt 50 évben te nagyon-nagyon sokat tettél Tököl városának a kulturális életének a fejlesztéséért, vagy egyáltalán azért, hogy van. Ugye? Tehát, hogy ezt azért a város is érzékeli, gondolom.
4: Remélem, hogy így van. Főként a korábbi évtizedekből talán a mostani lakosságnak egy része nyilván nem érzékeli, mert amikor elkezdtem, tehát én a művelődési központban 41 éve vagyok ott. Bánom, hogy kimondtam már kicsit, mert sokan azért használják, hogy jó, most már elég, most a, hogy már abban.
3: Már mindegy, mert kimondtad már korábban, és már leadtuk adásban az ottani interjúkban, úgyhogy...
4: Tehát mások a halászból mondják sokan, lehet, hogy igazuk van részben. Nyilván nem sok ennek vége szakad, mert egyszer vége szakadjon, de tehát fontos volt világéletemben ez a nemzetiség, a kultúra, és a széles a magyar kultúra minden szegmense. Tettem a dolgom, amilyen lehetőségeim voltak. Anyagi lehetőségek, ugye más volt 40 évvel ezelőtt, meg 30 évvel ezelőtt a kulturális szolgáltatás, más ma a kívánságlista, mások az elvárások a mai közművelődésben dolgozóktól, tehát fejlődik, mozog állandóan ez a dolog, és hát meg kell felelni a kihívásoknak, többé-kevésbé sikerült eddig, hát igyekszem. Hogy ennyit tettem a tököli kultúrát, mindig szolgáltan gondoltam ezt, én mai napig azt, és mindenféle álszerénység nélkül mondom, hogy ezt szolgálatnak gondoltam, és ezért tettem, és nem napi 8 órás munkaidő volt ez sosem, hanem van, amikor 16 óra, van, amikor csak 4 óra volt, azért mindjárt kevesebb alkalom volt, de 10-12-nél kevesebben szinte sosem.
3: Bár én hozzáteszem, én azt gondolom, hogy te is olyan vagy, mint sokszor mi, hogyha a boltba elmész, akkor is azon gondolkozol, hogy miből lehet témát csinálni, vagy milyen program lehet, tehát hogy szerintem ezek olyan munkák, ami tök jó, mert szeretjük, de nincs olyan, hogy én ezt
5: leteszem. Ezt nehéz letenni, igen.
4: Ez olyan hivatásnak gondolom, igen. Hogy itt nem tudsz, hogy igen, elvégeztem, hátra dőlök, nem tudom megcsinálni, mert mindig az emberek jár az agyat, tehát mindig valami újat kell kitalálni. Most akkor milyen műsorokat lehetne csinálni, akár a könyvtárban, akár a művelési különböző helyiségeiben, tehát kiket hívunk meg, hogy lehetne ezt befolyásolni a lakosságnak azon részét, hogy különféle előadásokkal kicsit ismeretterjesztésre gondolok, vagy bármire, nem csak a színpadi előadásokra, tehát mindig jár az ember, hogy ebből sosem elég. Én azt hiszem, hogy mindig tudsz ki tudsz valamit találni, hogyha eléggé rajta vagy a dolgon, tehát sosem lehet, nem lehet leülni, hogy elvégezte a munkámat, nem, mert mindig lehet valami újat csinálni, újat kitalálni, ami nem feltétlen pénzkérdés, hanem közösségeket összetartani, megkeresni a közösségeket, összehozni új közösségeket, vagy a vezetőkkel olyan kapcsolatot, hogy ami nem pénzkérdés, ami sok munka, sok odafigyelés, sok utánjárásra jár, tehát ebből sosem elég.
3: Uh-huh. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, aztán akkor megyünk át egy picit arra, hogy hol lehet veletek találkozni, csak hogy ugye az előző fél órában is említetted azt, hogy az utánpótlás, tehát hogy szeretsz tanítani, és azért talán érdemes megemlíteni, hogy neked azért van fiad, és hogy ő is azért vitte tovább valamilyen szempontból, ő táncolt. Ugye most úgy tudom, hogy már nem táncolt talán, de javíts ki a tévedek, de hogy vitted tovább a következő generációra is. Igen, ezt a szeretetet.
4: A fiam 6 évesek kora volt a táncot a tököli együttesben, és megint csak nagyon büszkén mondom, hogy élvonalbeli táncos volt, aki olyan szintre vitte, hogy sokak szerint még az állami népegyetesben is megállta volna a helyét, hiszen táncoltak együtt az állami fiúkkal.
3: Nem akik egyszer. Egyébként a tököli Summer Festen ott voltak 21-én, fel is léptek.
4: 22-én,
3: ha mondom.
4: És nagyon magas szinten táncolt, ugyanakkor 6 éves korot a zeneiskolába járt, ahol én tanítottam a Karáckevén, és a zongorára írattuk be őt, egy kolléganőhöz, és ugye én vittem, hoztam őt többnyire, és volt, amikor meg kellett várni az én órámat, egy másfél át várt egy órát, és akkor én tanítottam a harmonikát, addig ő ott csörgött, és egy időt mondta, hogy apa, én szeretnék harmonikázni is. Hát a büszöm mellem nagyon dagadt. És akkor két tanszakra járt, úgy olvasta a kottát, mint más az újságot, a könyvet. Aztán jött a gimnázium, és valahogy ez kicsit megszakadt. Aztán a tánc is oda később megszakadt, mert a munka elvitte őt, jelenleg külföldön dolgozik, nagyon jó helyen, itt nem messze Horvátországban. Tehát igazából az élet elvitte őt nagyon jó képességekkel, és ez tényleg büszke vagyok a fiamra, hogy nagyon jó képességekkel, zenei és táncos képességekkel rendelkezik.
3: Jó, ezt mindenképpen szerettem volna igen megemlíteni, mert ez fontos. Egyébként, ha már horvát, ti folyékonyan beszélitek is egyébként a nyelvet?
4: Hát az egy folyékonyan enyhetúzás. Édesapai részéről vagyok főleg rád származású, ő folyékonyan beszélte a konyha nyelvet.
3: az is valami.
4: És a konyha nyelv megírott.
3: Hát, ugye, az irodalmi nyelvet sokan magyarok, a magyar hát, se beszéljük, úgyhogy
4: igen. Igen, folyamatosan beszélt, mikor jöttek hozzánk az akkori Jugoszláviából, folyamatosan beszélt velük. Nagyanyám, az ő édesanyja jobban beszélt rácom, én magyarul, tehát vannak ilyen múltbéli emlékek. Ugye aztán jött az iparosodás, itt Tököl környéke jött a Csepel, ahogy tudjár, jött a Csepeli, Csepelvas és fémüvek. A férfiak, akik eddig dolgoztak a földeken, elmentek nyárába dolgozni. Ott nyilván magyarul beszéltek. Uh-huh. Akkor már haza jövett, tehát ott is inkább a magyar szó terjedt, már megszólták a magyar beszédet. Ugye Tököl annak idején, nekem úgy mesélték, hogy a 1920-as évek tájéken a Tököl utcán végigmentén csak rácról beszéltek az emberek. Tehát elmentek a férfiak gyárba dolgozni, haza már e-mail-lámmal beszélgettek rácról, inkább magyarul, és ezért ránk már nagyon kevés beszédkészség maradt. Amit felszedett az ember, az időközben felszedtem a némi tanulásból, a dalokból, nem kevés tanul az ember, amit énekel dalokat, hiszen azt tudja, miről énekel, és ez rengeteget számít. Tehát magyarul szokták mondani, nem lehet eladni külföldön. A horvát nyelvterületen.
3: Minket igen, de mindegy. Szeptember 18 péntek, látom itt egyébként, ezt most épp a port.hu-n látom, este 6:30 a Fonó Budai Zeneházban lesztek, de hát itt elmondtad nekünk mikrofonon kívül, hogy ez nem újdonság, mert a Fonóban rendszeresen ott vagytok.
4: Egy jó pár éve, igen, Fonóban általában havi egy táncházat játszunk, illetőleg a Ferencvárosi Művelési Központban legyen ez a reklámhelye. 27. éve volt márciusban, hogy minden szerdán játszunk. Hát ez szokták mondani gombosos, nagyon sok egy családnak. Tehát olyannyira, hogy mondjuk a július-augusztus kimarad a nyári hónapok, akkor a műházak nagyon-nagyon lájtosan működnek. Tehát 27 év az nagyon nagy idő. Közönséget megtartani, újítani mindig a repert, ami nagyon nehéz, mert hiszen 60-70-80 féle kólót játszik a zenekar, nagyon sokat már nem tudsz hozzátenni, nagyon kell kutakodni azokat, hogy találsz új táncdalomokat, meg kell tanítani a lépéseket, tehát mindig az ember próbál törekedni arra, hogy újat hozzon, hogy megtartsa a közönséget, és hál' Istennek van egy olyan törzsközönségünk, amely 60 és 100 között mozog, abból 70-en ott van, a többnyen 80-an, az nagy szómai világban, ahol táncházak már sajnos halódnak, meg mennek tönkre, megszűnnek. Nem is tudom, szóval erre is büszke vagyok magyarul, hogy a zenekar ezt meg tudta tartani, és heti rendszeressége ott vagyunk a Ferencvárosi Művközpontban.
3: A kóló az körtánc?
4: Igen, a kóló, egyébként nem kóló. Tehát picit hosszabb a szláv nyelvben nincsenek tehát olyan magánhangzók, tehát nincs az óbetűt, nincs hosszú, nem kóló, tehát így mondja az ember természetesen. Ugye a délszláv népek, horvátok, szerbek körtáncai, mondják tánc-táncnak is, de én jobban szeretem a körtáncot, a kólónak hívják, míg a románoknál hórának hívják, a bolgároknál hórónak hívják, tehát ezek a Balkán elterjedt nevek, amik évszázadokra nyúlnak vissza.
3: Ugye magának az együttesnek is ez a neve. Jó, a végén egy...
4: Bocsánat, még ennyi szót, igen. Jó a felvetés. Azért választottuk annak ide a kóló nevet, hiszen a zenekar jellemzően a tánc együttesi kíséretből, ez a táncházakból fejlődött ki, úgyhogy ma már mondhatni azt, hogy koncertzenekar is, táncházzenekar is, meg táncedés kísérés. Tehát a kóló, ez olyan gyűjtőfogalom, ami a zenekart úgy feltétel, az zenekar otthon van ebben és abban is. Tehát a kóló
5: az egy
4: gyűjtőfogalom gyakorlatilag, igen.
3: A végére nagyjából egy-két perced maradt, hogy hogyan értékeled a Tököli Summer Festet idén, hiszen ugye miután mondtuk, hogy ugye te vagy az igazgatója a műfáznak, a műfáz szervezte, tehát te szervezted a Tököli Summer Festet, milyen volt?
4: Azt kell mondanom, hogy hál' Isten, hálás vagyok, hogy ön nagyon szépen lement. A látogatottság sajnos egy tendenciának gondolom, talán 5-6%-kal kevesebb volt a tavalyi évhez képest. Nem tudom, és nem is akarom ezt kutatni, hogy nem is akarok okokat keresni. Hogy
3: jó, de hozzáteszük, hogy azért hosszú hétvége is volt, sokan valószínűleg el is utaztak.
4: Ugyanakkor azért tettük nem 15-20-ig, hanem 18-22-ig, hogy használjuk ezt a hosszú hétvégét. Na most ez lehet, hogy visszajutott ilyen szempontból, hogy akkor inkább lemegyek a Balatonra, kimegyek Horvátországba, benne van a kalapban, nincs mese, de így gondoltuk. De nem vagyok elkeseredve. Próbáljuk ezt a fajta létszámot kicsit megtartani olyan programokkal, igyekeztünk mindenfélével, igyekeztünk a futózenekaroktól kezdve a folklórig, a különféle esti programokig, gyereprogramok nagyon-nagyon fontosak, és nagyon látogatottak voltak. Ki vagyunk szolgáltatva, mindig azt mondom, ki vagyunk szolgáltatva idézőben közönségnek, úgy látogatottság, mint anyagi szempontból, tehát jegybevételre gondolok itt.
3: Köszönjük szépen! Köszönjük. És hát nagyon Zárszónak szépen mond.
4: Igen. Ja, benne vagyunk még adásban?
3: Még adásban vagyunk, igen.
4: Hát zárszó ne ez legyen, hogy az anyagiak, tehát jegybevétel, hanem
3: jó, azt mondom, találjunk ki valami másik zárszót. Hol lehet veletek? Ezt már beszéltük egyébként, de hogy most itt a legközelebb például, vagy lehet, hogy volt valami jó zárszó ötleted, mert láttam, hogy valami
4: nem
3: volt.
4: Nem volt, de most kitalálom mindjárt.
3: Na, oké. Okay.
4: Ugye a zenekar, ha már zenekarból indultunk ki, a zenekar első koncertje augusztus 18-án volt Szászhalombatán, Summer Fest ottani rendezvényén.
3: Akkor volt először, vagy micsoda?
4: Akkor volt első, aha, igen. Aha. És ennek, ezt az évet ennek szánjuk, ennek az 50 évnek, és a következő koncertjén nyilván Szőkebb Hazánkban is lesz tökölön ősszel, de szervezés alatt van már, mert is van szervezés, Baján lesz. Tehát próbálok olyan célpontokat, hogy ahol olyan közönség van, hogy horvát és szerb közönség, tehát Baján, Bácskában a Bunyavácok, főként a Baja környékén, Pécsen a Sokácok, bosnyákok, Pécsen a Zsolnaiban lesz egy koncertünk, Baján a Bácska Kultúrpalotában, szombatra tervezünk egy koncertet az ottani nyugat-magyarországi horvátság részére, Szentendrén van folyamatban egy koncert, mint Pest megyei régió, tehát ahol Szentendrén egész Lórévig a szerb, meg a horvát településeket tudjuk megszólítani. Nyilván lesz egy koncertünk vagy a Fonóban, vagy a Ferencvárosi Művközpontban, mint olyan hely, ahol rendszeresen megfordul a zenekar. Tehát ezek a tervek erre az évre.
5: Akkor bejárjátok az országot.
3: Hát, igen. Nagyon szépen köszönjük Halász Lászlónak, az 50 éves Koló zenekar alapítójának, és egyébként pedig a Tököli Művelődési Házigazgatójának is, és gratulálunk az 50. X-hez.
5: Köszönjük.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson. Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat, felújított környezetben kezdik az új tanévet a kardos iskola diákjai. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika.
2: Fedezett kiegészítéssel készülhet el a Csokonai utcai parkoló Sziget-Szent Miklóson. A város képviselőtestülete úgy döntött, hogy megépíteti a parkolót a kivitelezéshez és a műszaki ellenőrzéshez szükséges fedezetet pedig az önkormányzat bruttó 80 millió forintos keretösszegének terhére biztosítja. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a fejlesztés fontos előrelépést jelent majd az ott élők, valamint az oktatási intézménybe járók számára. Hozzátette, várakozásai szerint a parkoló jövőre elkészülhet.
3: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idénben is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet, és a tanév végén, a tanév záróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumba menők vagy a környéken lakók.
2: A Bolgár kereszt utca is megújulhat. Tóth Pál hozzátette, az utca több ingatlan előtti szakaszának útépítése valósulhat meg, amelyhez a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés miatt szintén szükségessé vált a fedezett kiegészítés. Kiemelte, az ott élők már régóta várnak a fejlesztés megvalósítására, és reményei szerint a beruházás szintén jövőre elkészülhet.
3: Remélem, hogy az idejébe el tud kezdődni, és a jövő évbe be tud fejeződni. Tehát ugye ez az év a november 15-ig tudnak akár aszfaltozási munkákról is beszélni, de tudjuk, közmű kiváltások bármi egyébben, azért az egy jóval nagyobb feladat. Szerződéskötésre még ugye a kivitelezőkkel nem került sor, tehát még a pontos határidőt ezért nem tudjuk. Én azért optimista vagyok a tekintetben, hogy legalább ez a két helyszín meg tud újulni. Akár a parkoló is egy fontos, de akár ez a Bolgár Kertész utca is, ugye elmondtam, hogy már 9 éve húzódik.
2: Támogatja a sportszervezeteket az önkormányzat. Sziget-Szent Miklós város önkormányzata a következő támogatási időszakban is pályázati lehetőséget biztosít a városban bejegyzett vagy működő sportszervezetek számára. Az egyesületek nyílt pályázat keretében pénzbeli támogatást igényelhetnek versenysporttal kapcsolatos célokra, valamint az IT rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díjának támogatására. A 2026 második félévére és 2027 első félévére vonatkozó részletes pályázati kiírás Sziget-Szent Miklós város honlapján érhető el. A támogatási időszak 2026 július 1-től 2027 június 30-áig tart. A pályázatok benyújtásának javasolt határideje szeptember 24-e. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, bár a támogatási összegek nem emelkednek, örömteli, hogy az önkormányzat ezúttal is meg tudja hirdetni a sportszervezetek számára a támogatási pályázatot.
4: Azt is tudomásul kell lenni, hogy egy profi sportklubnak az a pénzösszeg, amit tudunk adni, az túlélésre is kevés, de a rezsiszámlájára még kevesebb. Ennek ellenére legalább van. Ezt szoktam mondani, én amit ezzel kapcsolatban nagyon hiányolok, az, hogy a sportkoncepció, amit évek óta szeretnék megcsinálni, az valahogy nagyon lassan nem készül el. Mondjuk azt, hogy nem készült el. Egy csomó ilyen koncepciónk van, amit hú, de azonnal meg kell csinálni, aztán sosem készülnek el, és így nagyon nehéz lesz az amúgy is minimális keret szétosztása.
2: Felújított környezetben kezdik az új tanévet a kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Sziget-Szent Miklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, 4 tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet vár. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Iskolanyitogató délutánnal készültek a tannév kezdésre. Iskolanyitogató délután szervezett a leendő első osztályosoknak a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola augusztus 27-én. A gyermekeket és szüleiket Vavra Mária igazgatóhelyettes köszöntötte, majd a leendő osztályfőnökök, napközis tanítók és fejlesztő pedagógusok vezetésével megismerkedhettek az iskolával. A kisdiákok játékos foglalkozásokon vettek részt, közben megismerkedtek leendő osztálytársaikkal és pedagógusaikkal, valamint átvehették tankönyveiket is. A program célja az volt, hogy a gyerekek még a tanév kezdete előtt bepillanthassanak az iskolai életbe, és magabiztosabban készüljenek az első első tanítási napra. Az első osztályosok szeptember 1-én kezdték meg az új tanévet. Több mint 1800 diák kapott tanszercsomagot Pesterzsébeten. Iskolakezdési tanszercsomagokkal támogatja idén is a kerületi családokat Pesterzsébet önkormányzata. A 2026-27-es tanévben a támogatást az első 4 évfolyam mellett már az 5. osztályos tanulókra is kiterjesztették. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket a hét első napjaiban adták át a kerületi iskolákban, összesen több mint 1800 diáknak. Az önkormányzat szerint a kezdeményezés célja, hogy az iskolai tanév kezdetén segítséget nyújtson a családoknak a szükséges tanszerek biztosításában. Második alkalommal rendezték meg a közlekedésbiztonsági napot Dunavarsányban. Augusztus 29-én szimulátorok, akadálypályák és vetélkedők várták a kerékpárral, illetve rollerrel érkező családokat. Kis Gábor rádiónak elmondta, a rendezvény elsődleges célja, hogy játékos, érthető formában adja át a gyerekeknek a kressz szabályokat és az első segélynyújtást. A közlekedésbiztonsági nap szervezője hozzátette, azáltal szeretnék csökkenteni a közúti balesetek számát, hogy felkészítik a fiatalokat az esetleges veszélyekre.
5: 8 állomás helyjel készültünk a érdeklődők részére, főként közlekedésbiztonsággal, baleset megelőzéssel kapcsolatos állomáshelyek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ugye az őszi-téli felkészüléssel a látni és látszani elvre, kivilágításra, járművek világítására, elől-hátul. Ennek a közlekedésbiztonsági napnak is az a célja, hogy játékos módon nem száraz kressz anyagot tanítson, hanem a közlekedésre nevelés játék formájában valósuljon meg, főként a fiatal korosztálynak.
2: Papírgyűjtést szervez Dunavarsányban az Élethajó Értékőrző Háló és a Solideo Glória közösségei. Az akció október 8-án és 9-én mindkét nap reggel 10-től este 6 óráig lesz a Solideo Glória közösségi házban. A helyi egyesületek ezúttal az Árpád Fejedelem Általános Iskolának szeretnék eljuttatni a felajánlásokat. A diákok számára elsősorban újság és fénymásoló papírt, valamint szórólapokat és füzeteket gyűjtenek. A szervezők emellett arra hívták fel a figyelmet, hogy kapcsos fűzött könyveket csak kis mennyiségben tudnak fogadni. A hivatalos tájékoztató szerint kartondobozokat, papírtörlőt vagy más rossz minőségű és iskolai felhasználásra nem alkalmas papírt tilos leadni. További tudnivalók az Élethajó közösségi oldalán olvashatók.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Minden éremből szereztek a Sziget-Szent Miklósi kickbox SE versenyzői hazánkat képviselve a budapesti kickbox világkupán. A nagyon erős nemzetközi mezőnyt felvonultató megmérettetésen a térségiek válogatottjai egy arany, egy ezüst és 3 bronzérmet vihettek haza. Laszák Zoltán vezetőedző elmondta, egy nagyon szép eredmény a felnőtt mezőnyben, és külön öröm, hogy Kolozsvári Kinga több év kihagyás után visszatérve egyből ezüstérmes lett. Hozzátette, sűrű ősz előtt állnak és komoly versenyek jönnek, így ez a hazai világkupa szezonindítónak is kiváló volt.
1: Időjárás.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, bár fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati szelet élénk erőslökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: ebben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hip mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed.

0: Lakihegy Rádió, FM 107.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-on. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula Galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.
2: I want you to stay. I want you to stay.